0: Lapnál. Dall Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy az eddigi 20% helyett a támogatási keret mindössze 5%-áról határozhat majd közvetlenül a tárcavezető. A miniszter szerint a kulturális közpénzek elosztásáról elsősorban szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok mentén. Dall Zoltán felidézte, hogy elődje Hankó Balázs 2025. februárja és 2026. áprilisa között csaknem 5,5 milliárd forint támogatásról döntött egyedi határozat. A választások előtti hónapokban ráadásul jelentősen felgyorsult a támogatások kiosztása. Átalakítják a budapesti Dunai kikötők rendszerét a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint egységes állami és fővárosi kikötői rendszert hoznak létre. Jelenleg az állam rendelkezik a meder használati jogokkal, míg a főváros a partfalak használatáról dönt. A két rendszer azonban nincs összehangolva. A tervek szerint a jövőben egységes működés valósul meg, a cél az, hogy a dunai hajózásból származó bevételek nagyobb arányban szolgálják Budapest fejlesztését, elsősorban a rakpartok és közterületek megújítását, emellett a belvárosi Dunapart egyes szakaszait a közösségi használat számára is felszabadíthatják, így több terület válhat elérhetővé a gyalogosok és a pihenni vágyók számára. Jövő tavasszal az országgyűlés elé kerülhet a velencei tóról szóló törvény. Erről Bögi Viktória, az élőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára beszélt a tó vízpótlásával kapcsolatos Gárdonyi szakmai fórumon, ahol azt mondta, hogy olyan jogszabályt szeretnének alkotni, amely hosszú távon szolgálja a tó megőrzését, és amelynek előkészítésébe a helyi közösségeket is bevonják. Hangsúlyozta, hogy sem karszvizet, sem ivóvizet nem kívánnak felhasználni a velencei tó vízpótlására. A szóba kerülő leginkább megvalósíthatónak tűnő javaslatok részletes hatástanulmányaihoz rendelkezésre áll majd a szükséges forrás. Az államtitkár szerint gyors megoldás nem várható, a folyamat csak fokozatos eredményeket hozhat. Október 8-a és 11-e között rendezik meg az idei Cinema City filmünnepet. A négy napos eseményen több premier és premier előtti vetítés is szerepel a programban, köztük magyar alkotások is. Több moziban közönségtalálkozókat szerveznek, ahol a nézők számos új magyar film alkotóival, színészeivel és rendezőivel beszélgethetnek. Emellett az ország különböző Cinema City moziaiban többféle vetítési formátumban is kínálnak előadásokat. A filmünnep október 11-ig várja a mozirajongókat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és egy színházi rendező nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, meg mindenfajta rendező egyébként, aki olyan produktumokat rendez, ami elénk kerül, akár nézőként, vagy bármilyen formában. Jókai Ágit köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez milyen jó, hogy egyszerre.
2: Egyszerre történik.
1: Egyszerre megtörténik. Szóval, hát a színház világából jössz, hiszen színész is voltál.
2: Hát a múlt időt korábban. Nem tudom, mennyire vagy használjam. Nem tudom, ez olyan fura, mert...
1: Te mondtad az elején, hogy most nem feltétlenül
2: most nem ebben a most nem titulós. Ebben a minőségben.
1: Na de oké, de ez egy kérdés, hogy amikor éppen nem színészként vagy aktív, akkor sem szűnsz meg színésznek lenni.
2: Valószínűleg nem, és azért az elmúlt jó pár év, most már nem is tudom pontosan mennyi, 2015-ben végeztem, de értelemszerűen előtte már azért az ember megfordult itt-ott-amott. És valóban az van, hogy szerintem nem mindig előnytelen, hogyha van arról az oldalról is tapasztalatunk. Uh-huh. Úgy hozta a sors, hogy eddig mind a három rendezésemben nők is, illetve hát kettő olyan produkció volt, amiben csak nő volt a főszereplő. Az egyikben volt párja is, fiú párja. De
1: baj.
2: Nem baj. Csak szerintem az nem egy rossz dolog, hogyha van egy színésznő, egy színésznői múlttal rendelkező rendező.
1: Abszolút.
2: És tudok úgy gondolkodni az ő fejével, tudom azt, hogy mi áll jól neki adott esetben, vagy mi esik majd jól neki, és mi az, ami már túlmegy egy határon.
1: És mennyire tudod úgy kikapcsolni ezt magadban, hogy te mennyire másképp csinálnád?
2: Tudom, hogy nem gondolok erre.
1: Nem gondolsz erre, oké.
2: Lehet, hogy tudatalatt ez ott motoszkál bennem, de én azért próbálok abból kiindulni, hogy milyen az ő alkata, vagy milyen az ő hanghordozása, hogy ő milyen. Nem szeretek velük úgy azonosulni. Uh-huh. Lehet, hogy az elején még mondjuk ilyen előfordult, és volt egy ilyen metamorfózis, de ma már például egyáltalán gondolok arra, hogy sem Radnai Csilla esetében, sem most Gubik Ági esetében, és hogy milyen lenne az ő helyükben lenni, mert ez az övék, és nem az enyém.
1: Jó, jogos. Oké. Mindenkit csókoltatunk egyébként, valamennyien
2: voltak. És a Gubik Ági azt üzeni, hogy nem feledkezett meg a kofoláról, és nagyon nagy szeretettel üdvözöl, úgyhogy...
1: Jaj, de jó. De szereted a kofolát?
2: Persze.
1: Igen? Én képes vagyok kimenni ezért is hosszú zsugorszámra.
2: Ugye közel lakom, nagyon szívesen hetente kapjuk a szállítmányt.
1: Oké, várom mindig a minden évben, tudod, van egy ilyen extra íz, főleg én vége felé, hogy kíváncsi leszek, idén mi lesz majd. Már volt marlenkás is.
2: Fahé. Azt hiszem a fahé volt legutóbb.
1: Igen, igazad. Na, hát tudsz mindent.
2: Minden. Okay,
1: örülök neki. Na de a szakma miatt jöttél. A szakmáról beszélgettünk, nem a kofoláról. Siker az, ami most van?
2: Velem?
1: Igen. Ebben ami most történik körülötted, azt hogy éled meg?
2: Hú, jó kérdés. Nem tudom, nem értékeltem ezt így ki.
1: Ugye erről mindig beszélünk itt az alkotókkal, akik jönnek estéről estére, hogy tudják-e azt a menet közben, hogy mondjuk történelmet írnak valamiben. És kivétel nélkül az a válasz, hogy nem. Mert azt nem lehet érezni.
2: Hát ez biztos, hogy így nem érzi az ember, hogy na most én ma leírom a történelmet, viccelek. Nehéz, fogós kérdés. Sose gondoltam erre így, hogy sikeres vagyok-e, vagy éppen sikert érek-e el. Az biztos, hogy mondjuk, ami már mögöttem van, annak van egy sikere. Tehát a Zomerize, az kifejezetten most egy sikeres történet volt. Vagyis tart. Tehát ebben az
1: hát
2: a jó...
1: mondom, hogy ez egy ilyen időszak most, nem?
2: Igen.
1: Amikor fürdőzhetnél tulajdonképpen ennek a nem tudom miében utó hatásaiban is akár.
2: És képzeld el, nem tudok.
1: De miért?
2: Lehet, hogy amikor kisebb voltam még, vagy fiatalabb voltam még, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt én ezt vágytam is valahol, mert miért ne? Tehát azért nem azért lesz a színész, hogy elbújjon egy sötét sarokba, és egy kukászsákot húzzon a fejére. Biztos, hogy álszerénység lenne azt állítani, hogy ó, én nem akartam soha címlapon szerepelni, meg soha. És érdekes, hogy aztán az ember, amikor oda kerül és megkap egy ilyen lehetőséget, akkor már az ügyet kezdi el képviselni, és nekem például nagyon jól esik, hogy nem én vagyok úgy a frontvonal elején, hanem egy kicsit háttérbe szorulva, vagy inkább csak a gondolataimat tudom ilyen módon ebbe összpontosítani, tehát a színházba jelen esetben.
1: De a felelősség az ki?
2: Szerintem közös. Biztos, hogy nem működne ez a történet, hogyha egyik vagy másik oldalról hiány lenne, vagy nem adna eleget. Azt hiszem a munkánkhoz, hogyha ha ellentétbe ütközik az ember, vagy valami erős konfliktus, vagy összefeszülés lenne a háttérben, biztos, hogy nem tudna egy dolog mondjuk ilyen sikeres lenni, mint most volt mondjuk az Omerejze.
1: Igen. Jó, hát azt tudtad, közös a felelősség, de akkor a siker is közös, vagy a sikerélmény is.
2: Igen.
1: Valahol.
2: Persze, boldog vagyok. Én nem azt mondom, hát hogy nem tudok örülni.
1: Ezt akarom kibondatni veled.
2: Igen, örülök annak, ami történik, csak az ember mondjuk nem úgy kell fel másnap reggel, hogy hú, hát akkor most fürdőztem, és a sikerben, és hát majd meglátjuk, hogyha ennek van következménye, meg ez folytatódik, meg kíváncsiak lesznek rám, akkor majd azt tudom mondani, hogy ez egy sikeres történet eleje.
1: Aha, oké.
2: Legyen így
1: én
2: akkor.
1: Kívánom.
2: Köszönöm.
1: Legyen így. Egyébként ez kin múlik? A folytatás?
2: Igazgatókon.
1: Nekik kell jelentkezni, vagy az is lehet, hogy neked? Vagy te is keresheted?
2: Változó. Neked. Vannak most már pályázati lehetőségek is például. És mondjuk, ha meghirdett egy színház egy pályázatot, akár most van egy olyan konkrétan, ahol rendezői víziót is már le kellett adni, akkor annak én nagyon boldogan állok elébe, tehát nem derogál megpályázni mondjuk egy potenciális előadás lehetőséget, és olyan is van, amikor már mondjuk az előző rendezésem alapján elhívnak egy következő produkcióba. Uh-huh. Most ilyen is van. Kilátásba is helyezve, meg egyébként már konkrét történet is van, ami folytatódik. De nem tudom, hogy ennek van-e receptje, vagy ez hogy működik pontosan. Biztos, hogy kéne utána is menni.
1: Hát itt beszélgetünk tényleg estéről estére alkotókkal a szakma sajátosságairól is, és hát valaki azt mondja, hogy ez már nem az az időszak, amikor valaki nem telefonál, mert hogy mindenkinek a saját kis marketingesének is kell lenni. És hogy igenis telefonálni kell a döntőköknek, persze ez a legnehezebb mindenkinek.
2: Nehéz megtenni ezt a lépést, de színészként nehezebb, és ez biztos.
1: Elhiszem.
2: Mert rendezőként tényleg egy ügyet, egy alkotói tímet is képviselek, nem magamat. Uh-huh. De ez már egy következmény, hogy az én történeteim azok mondjuk olyanok, amelyekbe első körben az alkotó csapatomat, a tímet kell megszólítanom. Ha ő rajtuk azt látom, hogy izgatja őket ez az új anyag, az az új téma, amiben most én beleszerettem, és vannak azért körülöttem most már állandósult tagok, akikkel szeretek együtt lenni, kivel így, kivel úgy, de mondjuk Balázsfi Alexandra, a látványtervező kolléganőm, vele ezek már ilyen közös álmok, és együtt megyünk bele.
1: De jó, milyen szépen fogalmaztál, de ez majdnem mindenkivel közös álom, nem? Hát talán a színészekkel is.
2: Velük is, hát az ővék a legutolsó a felkérés, ugye mire oda jut az ember, hogy már felkér egy színészt, akkor jó esetben azért már van valami koncepció, vízió, és ő abban már, mondjuk nekem nagyon sokszor van az, hogy előbb jut eszembe egy történet, és akkor utána tudom azt, hogy na, de nagyon gyorsan tudom azt, hogy pont rá gondolok, vagy pont vele lenne ezt jó megcsinálni. Most is így volt Gubik Ágival, a Janka estéi.
1: Most mennyi minden fut egyszer az életedben?
2: Vagyok első körben anyuka.
1: Igen, szívből gratulálok.
2: Köszönöm. Van egy 20 hónap felé tartó, vagy a 20. hónapjában, hogy kell ezt pontosan mondani?
1: Hát így.
2: Igen, 20. hónapjában lévő kicsi fiam, Ármin.
1: És aki... hogy viseled az anyaságot? Meg
2: jól.
1: Ezzel jár?
2: Szeretem nagyon, meg igazából hozzáköthető ez a nagyon nagy változás is, hogy már nem színészként, hanem rendezőként vagyok a színház közelében. Nagyon boldog vagyok, mert ezt a lépést lehet, hogy nem mertem volna megtenni, ha ő nem jön az életembe. És mindennek ő az origója, szóval így a szakmai fordulópontnak is. És persze mellette vagyok felesége, az én drága férjemnek, és mellette pedig nagyon fontos nekem, és nagyon-nagyon szeretek azzal foglalkozni, amit éppen csinálok. Most a Janka estéjével foglalkozom, Závada Pál ősbemutatója lesz ez. Nagyon-nagyon-nagyon...
1: Hát ez egy várt... Ez a fényképész?
2: A fényképész naplójából egy Janka estéi átirat monodráma, tehát ott a Janka szempontjából tudjuk végigkövetni az eseményeket, a történetet.
1: Ez izgalmas.
2: Nagyon izgalmas, nagyon minőségi, nagyon jó írás, egy remek mű, és csodálatos vele minden nap foglalkozni, és ezt most nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért mondom, mert őszintén így gondolom, hogy nagyon lelkes vagyok, és várom a következő napi próbát mindig már előző este, hogy végre újra foglalkozhassunk vele, és együtt fejtsük
1: meg.
2: Most
1: mióta próbáltok?
2: 2-3 hétben.
1: Akkor ez a klasszikus 6 hét, az megvan.
2: Igen, csak szétosztottuk. Ez most ilyen unortodox próba folyamat volt. Tavasszal már volt 3 hét, akkor sokat olvastunk, elemeztünk, kiveséztünk mindent, és
1: ez
2: mindenkit.
1: Ez nem baj, kimaradt a nyár?
2: Sőt, szerintem egy ilyen monodráma szempontjából
1: jobb
2: jó.
1: Jobb is. Uh-huh.
2: Hát tudott tanulni az Ági, uh-huh. és egy nagyon-nagyon komoly szövegtudással érkezett vissza a nyár után, és így már lehet a térben dolgozni, megérkezett a díszlet, tökéletesítjük a jelmezeket, és egyébként a Budapesti Szlovák Iskola kórusa ebben az előadásban nagyon fontos szerepet tölt be. Ennek az iskolának a vezetője, Szabó Mónika igazgatónő, egy fantasztikus művészetpártoló hölgy, akinek túl azon, hogy sok éven keresztül voltam munkatársa az iskolában, mert én vezettem a színjátszókört, azt gondoltuk, hogy méltó lezárása lesz ennek a periódusának az életemnek, hogyha egy ilyen komoly produkcióba vágjuk a fejszénket, és tulajdonképpen ő, mint fővédnök, mentor, igazgató áll mögött az egész uh-huh. mögött, hiszen ez a szlovák gimnazisták számára, lévén, hogy Závada Pálnak, nem tudom, valószínűleg ez egy fontos motivum az életében, hogy ő Tóth Komlósról származik, és szlovák származású, de Magyarországon élő szlovák származású írónk, aki élő kapcsolatot ápol ezzel az iskolával, és azt hiszem az a neve a programnak, hogy Színpadon a tudomány. A gyerekek az olvasás hetétől tavasz óta folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy néz ki egy színházi alkotói folyamat. Nekik az érettségi tétel is egyébként, és az olvasó próbától a bemutatóig.
1: Oda izgalmas ez még a hallgatóinak is szerintem. Hadd kérdezzek valamit, végre itt ül egy rendező ismét, akitől ezt meg olyan rendező, aki tényleg színész is. Képzeld, hogy az egyik, hát ez, és bocs a hallgatóktól, tudom, hogy már a könyökükön jön ki, de esküszöm, hogy én tudományos kutatásként kérdezem ezt mindenkitől. Évekkel ezelőtt az egyik pályatársad egy kőszínház tag elejtett itt egy mondatot, ami úgy szólt, hogy éppen készültek ők is egy bemutatóra, és azt mondta, hogy ő szíve szerint a negyedik vagy az ötödik előadásra engedne be közönséget, mert hogy szerintem nem tud összeállni fizikailag az anyag, vagy az előadás. És akkor azóta ezt én boldog-boldogtalantól, de aki színházhoz tartozik, kérdezem, esküszöm, hogy tudományos kíváncsisággal, hogy mit szólnak hozzá, ez tényleg így van? Na mit mond a rendező?
2: Fú, hát
1: aki már a másik
2: kérdés.
1: Oldalon is volt. Jó, most monodráma van, ez most megint más, ugye?
2: Biztos, hogy az idő előre haladtával változhatnak dolgok, erősödhetnek dolgok, de szeretek elkészülni időre, szeretem a határidőket, én elég fegyelmezett ember vagyok, elég pontosan kezdem mindig a próbafolyamat legelején, nagyjából 90%-osan tudom, hogy mikor, melyik próbán mit fogok csinálni, vagy mit szeretnék csinálni. Ettől nagyon ritkán térek el, és ez nem azért van, mert ezt erőszakosan végigviszem, hanem azért, mert hogyha előző este, amikor készülök a próbára, végigfuttatom a fejemben azt, hogy honnan, hová kell eljutnunk, rá se kell néznem az órára, ha beosztom az időmet, hogy ezt 10-től délig szeretném megcsinálni, akkor valahogy ez működik. Hát a pedagógusok se tudnának másképp tanítani, ha nem lenne jó időérzékük,
1: világos,
2: és nem tudnának
1: jogos.
2: 45 percben átadni egy tananyagot, ami arra az órára volt számva. Szóval biztos, hogy jót tesz egy előadásnak, hogyha megy, de azt gondolom, hogy nálam nálam van egy minimum, vagy nem tudom, ami, ahonnan már aztán startolhat, meg javulhat, meg szebb lehet, meg jobb lehet. De nem, én azt hiszem, hogy erre el lehet jönni a bemutatóra is, mert mi régóta foglalkozunk ezzel, és hagytuk, hogy érjen bennünk ez az anyag.
1: És úgy érzed, hogy az Ágiban is megérett ez?
2: Határozottam.
1: Na, milyen jó ezt.
2: Tegnap elkezdtük megint a próba folyamat közepén tartunk végül is, mondhatom így. Ugye hétfőn találkoztunk, az egy hétfői nap volt, amikor próbáltunk.
1: Te elmondtuk a bemutatót? Az van, nem vagyok biztos.
2: Nem mondtuk még el. Akkor október 9-én a Benc úr házban, a Benc úr utcában 19 órakor kezdődik a Janka, az Ávoda Pál ősbemutatója, Janka estéi, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Jegyeket a Benc úr ház platformján
1: ott megtalálják.
2: Tudnak vásárolni, illetve a jegy.hu-n, úgyhogy ott megtalálnak minden ilyen információt. Tehát, hogy amikor elkezdtük a próbát, ezt szerettem volna elmesélni, és elkezdte az Ági előről, és volt egy hétvége a két próba között. Az első 10 sor után meg is állítottam őt, mert megtalálta Janka hangját. Aha. És ez nagyon, nagyon szép pillanat volt, és egy kicsit meg is állítottam őt, felhívtam a figyelmét arra, hogy szerintem ez az a hang.
1: És hogy ne keresse tovább?
2: Szerintem már nem kell tovább keresni, mert megtalálta. Az, hogy ezt fenn kell tudnia tartani, az egy következő feladat majd, de megvan a hangja, és nagyon őszinte, és nagyon belőle építkezik. Elképesztően jó az, ahogy most ehhez hozzááll, és látom, hogy neki is mennyire fontos, meg mennyire remélem, és így is van talán, hogy egy fontos pillér lesz az életében, egy szakmailag nagyon fontos állomás.
1: Hát legyen is. Látom, hogy Dargai Marcell?
2: Dargai Marcell, a zeneszerző.
1: A felelőse. Jó a zene?
2: Nagyon. Most jövök a felvételről. A Szlovák iskola kórusával most történt meg a felvétel Dargai Marcellel, Kéringer Lászlóval, a korepetitorunkkal, és Kosár Bartalos Águt, a tanárnővel, aki a gyerekeket kézben tartotta, és egészen remek munkát végeztek, és nagyon jól instruálható, nagyon kedves, érzékeny, intelligens gyerekek gyűltek össze ott a stúdióban, és nagyon hatékonyan és szépen dolgoztunk, szóval megható.
1: Hát szerintem, ha most minden ilyen flottul megy, hogy ilyen nagy pillanatok vannak minden próba folyamat, meg egyáltalán az alkotói verzió, vagy utak során, akkor a nagy baj nem lesz.
2: Bízom benne, hogy nem lesz.
1: A premieren sem. Hogy volt ez a Városmajorral?
2: A Városmajorral az volt, hogy augusztus utolsó
1: annyi aktualitás van, bocsánat, csak hallgatóknak mondom körülötted most, hogy azt sem tudom, hova kapjak.
2: A Szemle Plusz fesztiválon.
1: Ez egy komoly ilyen szakmai.
2: Igen, mint megtudtuk később, Pere Martoni Krisztina egy teljes éven keresztül több mint 300 előadást nézett meg, és abból választott 6 előadást, tehát voltak a stúdió előadások és a nagy színpadiak. Mi a stúdió előadásban voltunk érintettek, az Omerájzével, ami a Víg Színháznak a produkciója, Radnai Csilla főszereplésével, és Szép András ott a zongorista mellette, hogy hát tehát megkerestek minket azzal, hogy beválogattak erre a szemlére. Nyilvánvaló, hogy az embernek már ez is egy hatalmas nagy élmény, főleg miután kiderült, hogy milyen sok előadásból.
1: Igen.
2: Elképesztő zsűrink volt, és hát akkor Kerekes Éva, illetve Fodor Tamás, vagy egy Benkő Nóra dicsérnek meg minket a színpadon, és úgy mesélt akkor Fodor Tamás vagy úgy vezette fel a laudációjában, hogy nem lehetett egyértelműen tudni, hogy akkor most itt kikap díjat, mert mindenből emelt ki részleteket.
1: Tehát extra meglepetés volt.
2: Igen, és annyira meghatódtam, vagy annyira nem tudom, elfogódtam, hogy igazából valamit ott így makogtam, pedig azért nem vagyok, talán most arra már kiderült a hallgatók számára is egy ilyen hallgatag lény, de ott egészen az ő ölelésétől, meg tehát teljesen megrendültem, hát igazából örülünk neki, meg jó érzés volt, és ott fogtam Csilla kezét, és olyan egészen szép pillanat volt. Szóval ez történt a Szemle Pluszon, hogy a legjobb előadásnak járó díjat az Omer Ájze vihette.
1: Szívből gratulálok ehhez is.
2: Köszönjük szépen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén is vagyunk, de most annyi minden van. Szakmai sikerek tömkelege, új bemutató, október 9-e, ugye ott találkozunk a Benczúrházban.
2: Benczúrházban, így.
1: És mennyire látod még egyébként a szakmai életedet most ebben a pillanatban?
2: Most kibontakozóban van egy új színházi projekt. Erről még nem tudom, hogy hivatalosan beszélhetek.
1: Na, akkor majd gyere vissza.
2: Inkább visszajövök,
1: amikor,
2: jó?
1: Amikor ott van ennek az ideje, de nagyon drukkolok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ha ez így marad minden, akkor nagy baj nem lesz.
2: Hát nem? Adja Isten.
1: Akkor sok csillogó szempárat kívánok neked az összes színházi vonalon, amiben csak benne vagy, és sikerüljön úgy a premiérre, ami ennek elterveztétek, mert akkor, meg ha csillognak a szempárak, akkor a tiétek is csillogni fog. Nagy baj nem lesz.
2: Köszönjük
1: nagy
2: szépen.
1: Nagy kalappal nektek. Köszönöm, hogy itt voltál. Jóka Jágival beszélgettem, kedves hallgatóink, szeressék, kövessék, ahol csak lehet, és menjenek színházba. Látogassák az előadásokat. Ágitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, sokatszor köszönhetem itt a műsorban, valószínűleg nem is utoljára, Dr. Békés Anna Máriát, Dr. Panniként. Mutattalak már be legutoljára is, meg hát az internet népe így is, mert örülök neked. Újra esztétikai orvos vagy az Ideálmed Orvos Esztétikai Centrum vezetője, akit egyébként nem is feltétlenül orvosként faggatok ebben a műsorban soha, hanem sokkal inkább valami fajta népi hősként. Mondhatom ezt?
2: Köszönöm szépen a beharangozót, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért ezt a népi hőst, azt azért egy kicsit túlzásnak
1: hát
2: érzem.
1: Hát aki segít, meg kiáll emberekért, ügyekért, és de nem csak, hogy kiállsz, tehát nem egyszerűen kiállsz, hanem gyakorlatilag nagyon kemény fizikai melóval, hát nagyon kemény sport. Jó, na, most, hogy a biciklizés mennyire kemény, nekem, aki nem sportolok semmit, persze, hogy az meg a futás is, amiben most belekezdtél, szintén egy ügy, egy jó ügy érdekében, de hát az élet mindig dob valami fordulatot. Ahogy
2: sajnos
1: a sportban
2: igen.
1: Is, ugye?
2: Így van.
1: Igen, a sport is, nincs egy
2: a sport is megtanít arra, hogy mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, és mindig vannak váratlan helyzetek, úgyhogy igyekezni kell mindenre felkészülni.
1: Hát sajnos egy váratlan helyzet itt is volt. Legutoljára beszéltünk arról a pártfogoltadról, akiért lényegében elkezdtél futni, de ő már nincs velünk. Ez mikor történt?
2: Így van, sajnos augusztus közepén Réka feladta a küzdelmet, és már az angyalok közül vigyáz ránk, de az Amsterdam maraton továbbra is érte fogom futni.
1: Tehát az maradt?
2: Az maradt, a cél az maradt, hogy Rékáért futom, viszont az adományt azt Réka anyukájának kérésére Józsikának fogjuk összegyűjteni. Józsika egyébként pont a legkisebb fiammal egyidős, 7. osztályos. Pontosabban 7. osztályos lenne, mert nem jár iskolába, hiszen jelenleg is kemoterápiát kap. Az élet nagyon-nagyon furcsa, pont a születésnapján derült ki az egyébként, hogy T-sejtes leukémiában szenved, és sajnos a kemoterápiás sorozat megindult, ugyanakkor nagyon-nagyon jók az életkilátások, illetve a gyógyulási esélyei. Amiért gyűjtünk most neki az, hogy ő 16 hetes kora óta a nagymamája neveli. A nagymamája az, akivel nagyon szerint körülmények között egy Szolnok megyei kis faluban élnek, és a szeril körülmények nem teszik sajnos lehetővé azt, hogy a kemoterápiás kezelések között hazatérhessen nyugodtan az otthonába, hiszen szükségük van egy úgynevezett tiszta szobára. Sokan meg szoktak döbbenni, hogy mi az, hogy tiszta szoba. Hát nem az, hogy csak kitakarítunk, hanem ennek olyan speciális feltételeknek kell megfelelnie, ami biztosítja azt, hogy két kemoterápiás kezelés között, amikor hazamehetnek a gyerekek, akkor a kórokozó szám nagy mértékben lecsökkenthető legyen az ilyen szobákban, tehát hogy nehogy valamilyen fertőzést elkapjanak, hiszen ugye a kemoterápiás kezelés miatt az immunrendszerük nagy mértékben meggyengül, nem tud annyira védekezni a különböző bakteriális vagy virális fertőzésekkel szemben, tehát egy egyszerű nátha is egyébként végzetes lehet ilyenkor, úgyhogy ezért van szükségük arra, hogy a lakásukat átalakítsuk, illetve ezt a tiszta szobát létrehozzuk, ami speciális bútorokat is igényel egyébként.
1: Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy te egy 4 gyermekes családanya vagy.
2: Így van.
1: Tehát eleve van, lenne dolgod, meg időd bőven, kivel, vagy kikkel foglalkozni ugye a saját gyermekeiddel.
2: És foglalkozok is velük.
1: Ilyen, azért ne, bocs, nem is azért mondtam. Értse jól mindenki, meg főleg te, amit most mondani készülök. Van egy vállalkozásod Budapest közepén, ugye? Kellős közepén egy esztétikai centrum, és mellette tényleg olyan keményen edzesz, legalábbis én csak a fotókból tapasztalom ott a közösségi oldalon, ami nekem ilyen kicsit emberfelettinek tűnik. A sok-sok minden mellett. Tehát hogy tudod ezt tényleg így? És akkor még itt vannak ezek az ügyek.
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy amire az ember akar időt szánni, arra meg is találja az időt.
1: Na jó, ezt tudjuk, hogy egy ilyen nem közhely, de könnyen mondja az ember, de tényleg meg is valósítható.
2: Tényleg meg lehet találni. Csak gondold végig a napodat, hogy mi az az időintervallum, amikor igazából nem foglalkoztál a munkával, csak tettél-vettél, úgy elvoltál, úgy semmit nem csináltál. Persze ezekre is kell idő, tehát kellenek az ilyen idők is, amikor nem csinálunk semmit az ég egy adta világon, de ha nagyon-nagyon figyelünk egy napi beosztásunkra, azért meg lehet találni azt az egy-másfél órát, ami beszorítható időintervallum arra, hogy ekkor edzünk, vagy saját magunkkal foglalkozzunk.
1: Jó, hát kell is egyébként, tehát hogy ez jár, de jár ez a kemény edzés is. Én csak azért használok ilyen szavakat folyamatosan, mert már nem először beszélgetünk, és hát mindig mesélted, hogy milyen mérföldköveket szoktál általában kitűzni magadnak, amiket meg is mászol, meg teljesítesz folyamatosan. De hogy a futás sem volt
2: a célok egyszerűen. Nagyon fontosak az életben, tehát ha van célunk, akkor azokat el is tudjuk érni, hogyha teszünk is érte. És hogyha kitűzöl egy célt, például most én ugye a maratont Amsterdamban, ami október 18-án lesz, akkor bizony tenni is kell érte. Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, mert vannak nagyon-nagyon kemény edzések, vannak olyanok, amikor az ember nem akar elindulni, de ekkor fontos az, hogy meglegyen a cél, és tudd, hogy ezért tenned kell. Tehát nem adhatod föl csak azért, mert ma éppen esik az eső, ma éppen a gyerekek az idegeidre mentek, bár időnként pont akkor jó elmenni futni, mert akkor legalább kiszellőzteti az ember magát, meg a fejét. De szóval muszáj folyamatosan tenni azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak.
1: Jó, és teszel is?
2: Igyekszem, bár azért az edzőm néha mást mond, de igen.
1: Most mit mondott legutóbb? Keményebben?
2: Hát nem, hogy csak...
1: Tedd oda magad jobban?
2: Hát rinyáltam idézőjelben, na jó, nem szó szerint is, hogy a VO2 edzések azok nem mennek. Ez azt jelenti a VO2 edzés, hogy vannak benne olyan intervallumok, amit nagyon-nagyon gyorsan kell futni, aztán van egy kis pihenőidő, aztán megint egy nagyon-nagyon gyors futás, és ezek a VO2 edzések, ezek azért olyan edzések, ami tényleg kiveszi minden erőmet. Tehát arra mindig rákészülök, mindig a heti VO2 edzése, és mondtam neki, hogy ez nem megy, hogy én nem tudom, mi van, hogy ez mindig egy ilyen mumus nekem, meg minden. Erre semmit nem mondott, csak küldött egy képet, amin az egyiken az van, hogy az Amsterdam maratont úgy fogom elérni, hogyha az edzéseket sárban, gödörben, mindenhogy is megcsinálom, míg a másik oldalon volt egy ilyen lájtos utacska, ami ugye nem vezetett el a maratonig. Tehát, hogy döntsem el, hogy mit szeretnék, ahhoz, hogy eljussak a maratonig, ahhoz vannak olyan edzések, amik kőkemények, és végig kell csinálni.
1: Na jó, hát meg ezeket a vállalásokat is illik végig csinálni, mindent végig csináltad.
2: Eddig igen, igyekszem mindent oda tenni.
1: De ez most húzósabb a futással, mert ugye te kerékpározol.
2: Igen, országúti kerékpározok, azt valahogy tényleg mindig könnyebben megcsinálom. Tehát ha azt mondjátok most, hogy 300 kilométerre induljunk el, bármikor felpattanok a biciklire és induljunk, a futásnál azért voltak nehézségeim, és még mindig is vannak, tehát ezt fejben kellett összeraknom, és fejben kellett legyőznem saját magamat, illetve az egómat, hogy nem versenyeznem kell másokkal, nem saját magamat kell legyőzni, hanem végig kell csinálni, és el kellett jutnom arra a pontra, hogy ahhoz, hogy ez a maraton ez majd sikerülhessen, hogy tényleg nem nézem az időt, elengedtem az időeredményt, nem akarok célokat kitűzni, csak annyit, hogy 5 órán belül legyen meg a maratoni távom. Sokkal inkább élvezni akarom ezt az egész utazást, ha már egy évig erre kőkeményen készültem, akkor ezt tényleg élvezettel tudjam végigfutni majd ezt a 42,195 métert.
1: Még hallgatni is sok. Gondolkodtam az sok mindenen, amíg vártalak ide a stúdióba, hát nyilván a te téged érintő témákon, és kérlek, hogy értsd is jól a kérdést, meg a hallgatók is.

0: automatikus adománygyűjtő szervezet minősítést évek óta megkapja, ami azt jelenti, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az összegyűjtött összegek odaérnek célba, ahova mi azt szánjuk. És ugyanígy most ez az adománygyűjtés, ez biztosak lehetünk benne, hogy Józsikának és a nagymamájának fog végeredményben megérkezni, és az ő életét fogja segíteni minden egyes forint.
1: De mennyire tudod azt kizárni, ki kell lezárni egyáltalán, hogy magadra vedd az ő bajukat?
0: Nagyon nehéz. Amikor legelőször, tehát nekem az első gyermekem, tehát az a kislány, akiért életemben legelőször gyűjtöttünk, Zsófika, ő is meghalt. Ő 4 éves volt, igen. Viszont akkor ott hoznom kellett egy döntést. Túlságosan közel kerültem hozzájuk és a családjához. Egyébként a szüleivel mind a mai napig tartom a kapcsolatot, és hogyha bármilyen adománygyűjtést indítok, ők az elsők, akik mellém állnak, bármilyen ügyről legyen szó egyébként. És ott eldöntöttem, és húznom kellett egy határvonalat a saját magam védelme érdekében, hogy ne roppanjak bele minden egyes adománygyűjtésbe, hogyha esetlegesen a betegségnek a kimenetele nem olyan lesz, mint amit szeretnénk. És ugye ez most is bekövetkezett. De fontosnak tartom azt is, hogy valamilyen szinten ismerjük azt, akiért gyűjtünk. Mert akkor tudok hiteles lenni, és akkor tudok teljes mászélességgel odaállni melléjük, hogyha tudom, hogy kinek gyűjtünk. Ismerem, látom a szemében az élni akarást, látom azt, hogy tényleg mekkora segítségre van szükségük. Tehát valamilyen szinten kénytelen vagyok belefolyni az életükbe, és tudni róluk. És ezt csak így lehet hitelesen csinálni.
1: A gyermekeid támogatnak a misszióidban?
0: Maximálisan támogatnak, igen. Akár a sportfelkészülésben, akár pedig az adománygyűjtésben. Minden egyes alkalommal jönnek velem, hogyha lehetőségük van rá. A sport, most is október 18-án is Amszterdamban mind a 4 gyerekem ott lesz, és támogatnak abban, hogy végig tudjam csinálni. Nyilván a frissítéseket majd fogják hozni, meg hogyha bármi problémám van, akkor azt így...
1: Azt mondd el a hallgatóknak, mert nekem már elmondtad itt mikrofonon kívül, hogy mit jelent a frissítés. Hát az a kaja.
0: Így van, tehát menet közben is enni kell, igen, mert hát ugye annyi energiát égetünk el egy-egy ilyen futás alkalmával.
1: Ott összeesne az ember?
0: Persze, igen. Igen, és nem csak szénhidrátot kell bevinnünk, hanem azért ásványi elemeket, nyomelemeket, magnéziumot. Tehát azért elég sok mindenre van szükségünk ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk végigcsinálni, hogy a végén a célban mosolyogni tudjunk, és ne essünk össze.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy ők ott állnak bizonyos pontokon, és ott oda?
0: Igen, nyilván valamennyi azért van nálam is, de hogy ne kelljen túl sok súlyt cipelnem, ezért igen, bizonyos pontokon ott lesznek, és ezt a táplálkozási tanácsadómmal megbeszéltük, hogy pontosan mikor kell majd étkeznem, mármint, hogy mikor kell ilyen zseléket, és mennyit kell megennem, mert nekem azzal volt a problémám, hogy a zseléktől annyira édesek, hogy nem bírta a gyomrom, és állandó hányingerrel küzdöttem. Lekopogjam, ez sikerült azért most áthidalnunk. Beállítottuk, igen. Vannak még minimális problematikák, de ezek már áthidalhatók, úgy néz ki.
1: Na jó, de akkor legalább most így alátámasztod, amit mondok, én nem véletlenül használtam mindig ezt a kemény szót, hát mert lehetne ezt úgy is, szintén értsd jól, hogy kampányolsz egy jó ügy érdekében, de nem teszel mellé ilyen megterhelő sportot. Na ehhez képest most itt millió apró olyan dologból áll össze, amire mi nem is gondolnánk, akik nem futunk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni.
0: Hogy őszinte legyek, én sem gondoltam erre. Tehát amikor kitaláltam, hogy lefutok egy maratont, és elmentem a táplálkozási tanácsadómhoz, aki már ugye segítette a kerékpáros felkészülésemet is, ő azt mondta, hogy figyelj ide, ez egy egészen más kávéház, akkor itt most álljunk meg és beszéljük át, hogy akkor pontosan mikor, milyen célok, és nem értettem, hogy most ezen mit kell ennyit beszélni, hát csak elindulok, futok, és akkor majd itt néha eszek, meg tetere. És rá kellett jönnöm, hogy baromira igaza van, tehát, hogy olyan terhelést kapok, amit álmomban nem gondoltam volna. És nagyon érdekes, hogy a 10 kilométer, a félmaraton az egy ilyen könnyen megugorható táv. És ő is ezt mondta, ó, csak egy félmaraton lesz, ne aggódj a kezel, és akkor én ugye még akkor ott álltam, hogy hát egy félmaratot le kell futni, 21,1 kilométer, hogy akkor az is ott mi lesz, meg hogy lesz. És rá kellett jönnöm, hogy tényleg igaza van, tehát az egy könnyen megugorható, de a maraton az már egy sokkal komolyabb felkészülést igényel, és mentálisan is sokkal jobban fel kell rá készülni.
1: És tényleg elég egy év ehhez? Vagy már kiderül?
0: A teljesítéshez elég. Tehát nincsen tempó célom, amit szeretnék elérni. Nem akarok a nem tudom, hanyadik helyen beérni. Tehát

0: ilyen céljaim nincsen, én nekem a bakancs listámon csak egy maratoni táv teljesítése szerepel, és ezt szerintem azért fogom tudni hozni.
1: Oké. Azért érzékeny a téma minden szempontból. Az ügy miatt is, az aprólékosság miatt is, de ugye te alapból egy sportoló ember vagy.
0: Igen.
1: Akinek mindig fontos volt a mozgás. És én mindig kérdezem, amikor jössz, hogy itt a városi embernek segíts, kérlek, abban, hogy, és akkor jelentkezem én is két kézzel, hogy nagyon egyszerű ezt mindenre fogni, főleg a őrült dolgos hétköznapokra.
0: Igen.
1: Na de hát...
0: Kifogások mindig vannak.
1: Tudom, neked meg pláne lenne. Elég, de hát nem gyártasz kifogásokat, szóval mit csináljon a városi ember, hogy kezdje el, ha nem kezdte?
0: A futást, vagy a sportolást, vagy mire?
1: Bármit.
0: Találjon ki magának valamilyen célt, hogy mit szeretne mozogni, és azt kezdje el. Tehát, hogy, és ami nagyon fontos még, ne csak, hogy kezdje el, ne adja föl. Mert azért...
1: Mindig lesz olyan pont?
0: Általában szokott lenni, igen. Uh-huh. Főleg az elején. Ha nincsen megfelelő motiváció, és nincsen megfelelő cél. Fontos, hogy ez a motiváció, ez ne külső legyen. Tehát ne azért kezdjünk el futni, mert a barátnőm azt mondta, mert ő kitalálta, mert neki ez fontos, hanem nekünk legyen fontos. Mert ha mi saját magunk állunk oda a mellé, hogy sportolni szeretnénk, és a saját célunk az, hogy sportoljunk, akkor nem fogjuk abba hagyni.
1: Uh-huh. Neked vannak ilyen nagyon necces időszakok, amikor akár abba is hagyhatnád? Volt valaha az a fejedben, hogy akkor itt most elég?
0: Minden felkészülés során van ilyen mélypont. Uh-huh. De az, hogy feladjam, az azért nem fogalmazódott meg bennem. Még az sem fordult meg a fejembe, hogy miért akartam ezt, mert én magamnak találtam ki, hogy maratont akarok futni, és ha már ezt így kimondtam, akkor én ebből nem fogok meghátrálni. Tehát akkor végigcsinálom, de voltak nehéz pillanatok, és voltak nehéz periódusok. Az augusztusom egyébként végig úgy telt. Nyilván azért is, mert Réka meghalt, az egy ilyen törést okozott bennem lelkileg is. Elvesztettem ugye igazából a célt, vagy azt, amiért ezt az egész jó ügyes kampányt kitaláltuk és elindítottuk. És már ugye elindítottuk, tehát hogy ez volt itt a legnagyobb törés, hogy most akkor én nem akartam már másik gyereket választani, hogy akkor most ez így hogy legyen, hogy ott, és ettől nem ment a futásedzésem sem. Uh-huh. És aztán Brigi, a Réka anyukája volt ez, aki felhívott, és azt mondta, hogy figyelj ide, legyen a szívedben Réka, fussál érte Amsterdamban, de ezt az ügyet, ezt ne hagyjuk veszni, ajánljuk fel egy olyan gyereknek, akinek tényleg nagy szüksége van még rá. És akkor így jött a képbe Józsika.
1: No, hát a legnagyobb erőt kívánjuk neked, meg mindent, ami ehhez kell, de azért azt mondd el, kérlek, mert nem vagyunk a helyedben, és nem tudjuk, hogy ez milyen. Tehát amikor sikerül egy nagy mérföldkövet megmásznod, lásd majd ezt, vagy az előzőt akár, akkor az, sőt, inkább az előzőt kérdezem, mert ahhoz van tapasztalati élményed, hogy meddig konzervál téged az a fajta energia, amit ott abból nyersz? Tehát a sikerélmény, az meddig tart ki?
0: Nem is annyira a sikerélmény az, tehát persze, az brutál erőt ad, tehát, hogy fú, ezt megcsináltam, és hogy jól vagyok utána, az még nagyobb sikert ad. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezt megéljük. Tehát, hogy nem szabad gyorsan egy következő célra áttérni, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a sikert, azt megéljük. Én abban hibáztam, és azt elrontottam, hogy amikor az első Balatonkörömet megcsináltam, akkor ezt nem tettem meg, hanem már mentem a következő célra. Akkor találtam ki ugye a maraton, aztán jött ugye a Tour de Alföld 300 kilométeres távja, és hogy akkor azt az egy Balatonkört, azt így nem ünnepeltem meg, pedig az 50. születésnapom volt. Uh-huh. És valahogy ez így elsikkadt, és az nagyon hiányzott, és utána rájöttem, hogy ezeket igenis meg kell ünnepelni, és igenis büszkének kell magunknak arra lenni, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
1: És büszke is vagy.
0: Igen, nagyon büszke vagyok ezekre. Így van. És az megadja azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy például itt is a mélypontokon túllendüljek. Uh-huh.
1: Na hát akkor én azt kívánom, hogy az a fajta mámor, ha van ilyen ebben a szituációban, akkor azt tartson ki sokáig. Neked meg sikerüljön minden. Már most a végén vagyunk, megint tudod, mindig mondom, hogy jó társaságban repül az idő, de egyébként te már látod a következő célokat ilyenkor, vagy most 100%-ig erre összpontosítasz.
0: 100%-ig erre összpontosítok, de persze megvan már a következő célom is.
1: Na jó, annyit beszéltünk mindig a sportról, és közben meg a másik hivatásodról nem nagyon esik szó, pedig hát az is megérne sok misét, szerintem, de még amennyi belefér, azt mondd kérlek, hogy mennyire vagyunk mi itt igényesek a városban önmagunkra.
0: Szerintem egyre inkább igényesek vagyunk, és az látszik egyébként a mozgáson is, meg látszik azon is, hogy egyre több ember szeretne, nem azt mondom, hogy fiatalabbnak is jobban kinézőnek tűnni, hanem sokkal inkább kipihentebbnek, tehát hogy ad magára, hogy azt az állapotot, ami van, vagy amit el tudott érni, azt sokáig meg tudja őrizni.
1: Na jó, akkor majd legközelebb ezzel kapcsolatban is beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon drukkolunk.
0: Én is neked. Köszönöm a lehetőséget.
1: Hol érünk el, és
0: köszönöm.
1: Hol vannak a pontos információk?
0: Az eladókilométerek.hu oldalon minden fontos információt meg lehet találni. Ha pedig engem szeretnétek, akkor Dr. Panniként a Facebookon, Instán megtaláltok, illetve drpanni.hu a weboldalamnak a címe, ahol fent vannak az előző küldetések, a jövőbeni küldetések is, illetve a Józsikáért folytatott küzdelemnek a részletei is.
1: Szuper, nem olyan nehéz megjegyezni, eladókilométerek.hu. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Dr. Békés Anna Máriával beszélgettem, Dr. Pannival, esztétikai orvossal, az IdeálMed Orvosi Esztétikai Centrum vezetőjével, és hát a jó ügyek hírvívőjének. Panitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Jókai Áginak és Dr. Panninak, vagy Békés Anna Máriának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Januártól jön a vagyonadó és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb EQ-s adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthonstart program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széleskörű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben több felé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hidegfront nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mostantól kevesebb NKA pénzről dönthet a kulturális miniszter. Magyar Péter kivizsgálná a vadállatok tetemeivel pózoló Kaprinyák Tibor tisztás képviselő ügyét. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról közvetlenül a miniszter dönthetett. Ezt 5%-ra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján, írta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közeledtével látványosan felgyorsult a pénzosztás. 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta. Magyar Péter a Tisza frakciója és elnöksége elé vinné Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a képviselőről készült vadászfotók. A tiszás politikus többek között egy elejtett oroszlánnal is pózolt, miközben ő az élő környezetért felelős bizottság alelnöke. Magyar Péter szerint tisztázni kell, hogy mi fér bele a közösségükbe, ezért hétfőre kezdeményezte az ügy megtárgyalását a frakcióban. Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen következményt tartana indokoltnak. Gajdos László miniszter korábban jelezte, hogy a képviselőnek nincs tisztsége vagy feladata a minisztériumban, a bizottságba pedig a Tisza frakció jelölte. Hadházi Ákos és több civil szervezet és aktivista Kaprinyák lemondását sürgeti a bizottsági alelnöki posztról. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jázmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából a 9. kerületben, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanótestek a nemzetközi 7-es kikötőnél kerültek ki a Dunából. A tűzszerész járőr azonosított több különböző méretű német repeszaknak gránátot. Ezek szállítható állapotban voltak. A katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik őket. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. Ma még marad a túlnyomóan napos meleg idő, de a réteges öltözködés javasolt, hiszen a reggel még elég hűvös. Délután viszont már 25 fokot mérhetünk. Eső még nem jön. Csütörtökre ideér a front és a nedvesebb légtömegek. Országszerte lehet számítani esőre, záporra, főleg délután és este. Nyugaton már holnap is hűvös lesz, péntekre pedig az egész országban 16-20 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Januártól jön a vagyonadó és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthonstart program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épület magasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 000 forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOP tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hidegfront nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Slágerre fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. A ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét. Elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, nem csak a kulturális életünkre, hanem magára az életünkre is, mert minden-mindenre hatással van, én ezt nagyon gyakran hangoztatom, de az a nagyon kedves hölgy, aki ma megtisztelt a bizalmával, aki egyébként pont ma, hogyhogy nem, ünnepli a születésnapját, és egy nagyon kerek születésnapot ünnepel, úgy hívják őt, hogy Csincsi Leila, azzal a misszióval teszi a dolgát, hogy nekünk jobb legyen, jól mondom, Leila?
2: Így van, szervusz András!
1: Örülök neked, köszönöm, hogy itt vagy. Hát elég sokat kellett udvarolnom neked, hogy ide jöjj a stúdióba, meg hogy egyáltalán szerepelj a rádióban, nem nagyon akartál szerepelni.
2: Így van.
1: De miért ment? Vagy megy ez neked nehezen? Mert inkább jobb ott a négy fal között? A vendéggel?
2: Igen.
1: Hogy nevezzük a te missziódat? Mi ez? Masszázs, érintés?
2: Így van. A test, a lélek, a szellem, tehát igazából segítségről.
1: Ugye a hallgatók közül is nyilván sokan vannak, akik járnak masszőrhöz. De a te szeánszaid azok jóval többek egy masszázsnál, hiszen ahogy mondtad is, test, lélek, szellemmel foglalkozol, és nem csak a testet teszed rendbe, az az alap, ugye, hogy
2: leteszed
1: a testi problémákat, hanem oldod a mindenfajta lelki gócokat.
2: Igen.
1: El lehet azt mondani, hogy te hány éves vagy?
2: 50 éves.
1: Tehát ma pont ma ünnepled. Azért abból, ha 30 évet végig masszíroztál, azért van jó nagy emberanyagot.
2: Így van, igen.
1: Talán kívülről, belülről ismersz minket, igen, akik hozzád járunk. Azt el kell mondani, hogy Leila nemcsak, hogy a Vétel körzetben teszi a dolgát, mert egyébként Tata a fő bázis ott, Tatabaj, illetve hát Dunajváros, Budapest, mindenhol ott vagy.
2: Igen.
1: Ahol a Sláger FM szól természetesen, és azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy egyáltalán mit látsz, milyen állapotban vagyunk mi most. Hogyan látsz minket? Vannak bajok?
2: Igen. Nagyon sokrétű. Tehát mozgásszervi, egészségügyi, de leginkább ugye arra vezethető vissza minden, hogy lelki eredetű, de nem feltétlen csak lelki eredetű lehet egy-egy betegség.
1: Aha, ahogy mondtam, tényleg minden mindenre hatással?
2: Igen.
1: Ha jól tudom, gyerekkorból datálódik az, amiért te tulajdonképpen elkezdtél a masszázs iránt érdeklődni, ráadásul anyukának is szerepe volt benne.
2: Kiskoromban, mikor ugye volt ezek a növési fájdalmaim, akkor ugye a nénik, akik ugye ott az utcában laktak, összejártak az ő anyukájával, egy házban laktunk ugye az anyukámnak az anyukájával, a Mariska nénivel, és a Mariska néninek volt ugye a barátnője, a Lidi néni, szembe a Bözsi néni, és ők így összejártak tollat fosztani, stb. Stb. És egyik éjszaka rettenetesen fájt ugye a lábam, meg a kezem, tehát akkor voltam gondolom olyan 12 éves körül, és nagyon-nagyon fájt, tehát sajgott mindenem, és hárman, a három öreg néni megmasszírozott mindenhol, csak ilyen nyomásos, intermitáló nyomásokkal végig masszíroztak, rendkívül jó volt, és rövid időn belül, tehát elmúlt ez a fájdalom. És onnantól kezdve kezdett érdekes lenni, mert ugye anyukám is mindig láttam, hogy ugye masszírozta apukámnak a lábát, és bármikor bármilyen problémám volt, a mai napig is, hogyha bármilyen problémám van, anyukámat megkérem, hogy ugye nyomkodja meg a lábamat, a kezemet, vagy bármi van. Főleg amikor ugye le volt szakadva ugye a jobb térdem, akkor ő nagyon sokat segített, tehát így a masszázsra. Nyilván voltak gyógytornászok, stb. Stb. De hogy ugye anyu így segített. Tehát ugye akkor fedeztem fel azt, hogy a fájdalomra, tehát a masszázs, tehát nagyon kiváló eszköz és egy lehetőség. Maga az érintés, maga az, hogy ugye, hogy kapcsolódtak ugye hozzám, és tehát, hogy segíteni akartak ugye ezek az öregek.
1: Uh-huh. De utána meg te akartál segíteni,
2: igen,
1: másoknak.
2: Igen, utána meg én, igen.
1: Mert hogy felfedezted ennek a szépségét?
2: Abszolút.
1: Sok szépsége van?
2: Nagyon.
1: A te hivatásként kezeled?
2: Igen, igen.
1: Na, hát akkor azért szép dolog ez. Szóval 30 év, az nem akarok tényleg jönni most megint ezekkel a közhelyekkel, hogy gombócból is sok, de tényleg sok. Hát emberi történetekből mennyi van?
2: Rengeteg.
1: Én úgy képzelem el, én nem vagyok masszőr, de a te életedet, hogy hát kb. Olyan vagy, mint egy ontató pap. neked mindenki elmond mindent ott a masszázsasztalon.
2: Azért nem mindenki, tehát először azért most már ennyi tapasztalat után azt tudom mondani, hogy azért van, aki tart tőlem, és ez nem mindig olyan jó a számomra, mert rendkívül nagy szeretettel fordulok minden egyes hozzám fordulóhoz, és mégis bevallják egy-kettő ülés után, hogy fú, hát nem is gondoltam, hogy ez mennyire jó, és mennyire kedves vagy, mennyire aranyos vagy, nem gondoltam volna, hogy ilyen őszintén lehet ugye velem beszélgetni, és mennyire megértő vagyok, mennyire empatikus vagyok, mennyire segítőkész vagyok, szeretetteljes vagyok, nyilván ugye szeretettel érintem meg bármilyen test legyen is az, bármilyen, tehát, hogy vékonyabb, vastagabb, tehát teljesen mindegy. Én azt nagyon nagy szeretettel, szinte szerelemmel érintem a testet, és ugyanezt az energiát képviselem.
1: De az egy nagyfokú bizalom kell, ugye, hogy valaki rád bízza a testét.
2: Abszolút, igen.
1: Hát meg aztán nyilván a
2: lelki. Igen, de mint mondtam először, egyébként fenntartással kezelik ezt, hogy van, aki először le sem mer vetkőzni, tehát van a 100-ból mondjuk 2-3 ügyfél, aki ruhában van.
1: Ja, ilyen is van?
2: Igen.
1: Na, de igen. Akkor fú, de jó, látod, hogy beszélgetünk, mert akkor oszlasd el kérlek a két tejeket. Nyilván van olyan hallgató, aki még életében nem járt masszázson, csak hall róla, hogy az milyen. Szóval itt igazából az történik, amit a kedves ügyfél
2: abszolút
1: akar?
2: Így van, igen. Igen.
1: És azt sem baj, hogy nem vetkőzik le?
2: Nem.
1: Jó, hát én már sokfajta szaktársadnál jártam. Valahol azt mondják, hogy már pedig le kell, mert úgy nem tudnak megmasszírozni.
2: Hát ez nincs ez így, mert én 15 féle masszást tanultam meg, és sajátítottam el, és a mai napig is tanulok, tehát új fogásokat, új technikákat, új megoldásokat, új eszközöket használok, akár a maderoterápiához használok ugye fa eszközöket, vagy a gyógyításhoz, amikor tényleg ilyen felső légúti betegségek vannak, most ilyen gyógypárnákat készítek, és meg melegítem ugye ezeket a párnákat, uh-huh. Tehát nem a herbár labdacsról beszélek, hanem párnákat melegítek sóval, tehát ezeket én készítem, én varrom ugye össze, tehát ezt beleteszem ugye a sót, a gyógynövényt, a levendulát, éppen ami ugye aktuális, akkor a kakukkfüvet. Én szoktam szedni egyébként ezeket, mivel természetgyógyász is vagyok, én nagyon szeretek ugye az erdőben is növényeket gyűjteni, így nagyon szeretem ezeket elkészíteni, illetve ugye gyógyteákat is készítek.
1: Na, a témánál vagyunk, mert nem véletlenül utaltam arról, hogy sokkal több az, amit te végzel, meg mélyebb az egyszerű masszázsnál, hiszen tele vagy mindenfajta végzettséggel.
2: Igen.
1: Mesélj kérlek ezekről.
2: Igen.
1: Már csak a hitelesség kedvéért is.
2: 1999-ben iratkoztam be a gyógy sportmasszőri iskolába. Ezt 2002-ben végeztem. Akkor nagyon komolyan vették ugye ezt az egészet. Kellett hozzá egészségügyi végzettség, és abszolút az egész testnek kívül belül az összes latin kifejezést, a még boncoláson is voltam, tehát egy vállizületnek ugye a
1: komplet boncolását,
2: tehát én ennyire beleástam magamat, és nagyon érdekelt. Tehát először még ugye a gyógy része érdekelt, mikor még ugye fiatal voltam, hogy tudom meggyógyítani az ugye a testet, ugye a diszfunkciót. És aztán igen, ezután következett, hogy természetgyógyász lettem, ezen belül addiktológus lettem, tehát függőségeket gyógyítok, tükkel, a 5 nadapontot szúrom meg, az addiktológia, tehát minden függőség ide tartozik, tehát a drogtól kezdve.
1: Na igen, témánál vagyunk megint. Kaja is?
2: Igen, a kaja is, igen, az ételfüggőség, igen, tehát nyilván ez valami hiánytünet lehet ugye az étel, tehát amit ugye botolnak, de hát ez általában akkor átvált utána szexfüggőségé, akkor tehát nagyon sok függőségünk van, tehát mondom, nem csak
1: egyébként, ugye. Na akkor tisztázzuk már, Leila, hogy minden ember függő, valamitől mindenki függ?
2: Nem feltétlen.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Mind múlik ez? Neveltetésen, tudatosságon?
2: Tudatosságon, igen.
1: Inkább azon. Abban is segítesz neki?
2: Igen, abszolút. Tehát ebben az irányban dolgozom én is, tehát nem vagyok teljesen fanatikusan spirituális, vagy nem tudom azt elmondani, hogy most csak a buddhizmusban hiszek, vagy csak egy Istenben hiszek, vagy én az egész világot járom, én minden templomba abszolút besétálok, teljesen tiszta szándékkal, szeretettel, én hiszek Istenben, ez így is van, de ettől függetlenül minden mást abszolút elfogadok, és én nem erőltetek senkire semmilyen hitvallást, de rendkívül fontos. Tehát, hogy mi a hitrendszerünk tulajdonképpen. Hát egyre jobban belemélyedtem, akkor kezdődött ott, hogy elkezdtem érezni ugye az energiákat, tehát ez így magától jött. Tehát olyan, mintha így lépésről lépésre haladok mind a mai napig, egyre jobban kezdem ugye felismerni, megismerni akár saját magamat, és egyszer csak jöttek ezek a megérzések, jöttek ilyen fura képek, nem tudtam igazából hova tenni, és aztán elmentem Domján Lacihoz, megtanultam az agykontrollt, mondom, folyamatosan tanulok. Tehát tényleg nincs olyan év, hogy minden érdekel. Tehát én még ilyet nem láttam, minden érdekel, ami akár a testtel kapcsolatban, a lélekkel kapcsolatban, a pszichológiával kapcsolatban. Tehát rengeteg irányzat itt van a fejemben, rengeteg tudást is elmondanám, hogy itt van a fejemben, a kezemben. Nyilván látok is dolgokat, igen, tehát akkor most ide térnék, ugye, tehát ami egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, látom, amikor már bejön az ügyfél az ajtón, hogy érzi magát, hogy van, tehát most nem azt mondom, hogy látom az auráját, de igen, látom a kisugárzását, hogy ő most éppen az adott napon ő hogy érzi magát. Miután ugye nyilván beérkezik ide, nyilván megkínálom egy teával, megvárom, hogy megérkezzen, megvárom az adott térnek az energiáját, hogy mi az, amit tudunk ugye kezdeni. És akkor egyre jobban elkezdtem újra tanulni megint, akkor elvégeztem a spirituális választerápiát, fantasztikus eszköz egyébként, tehát ezzel tudom ugye a lelki és a fizikai síkon is, és a szellemi síkon is megtisztítani ugye az energiákat, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből is adódnak ugye betegségek, tehát hogyha felborul a rendszerünk, és nem a középpontunkban vagyunk, akkor egy diszharmónia alakul ki, és sajnos kialakulhatnak ugye ebből kifolyólag betegségek is. Nyilván most nem azt mondom, hogy csak ettől, mert van akinek például fáj a válla, lehet, hogy éppen valami sok terhet cipel, vagy lehet, hogy meghúzta magát, tehát ezt most így nem lehet ezt így külön választani, tehát nagyon-nagyon sok minden lehet, de észrevettem, hogy lelki eredetűek nagyon-nagyon sok betegség, és nagyon-nagyon sok nő fordul hozzám női betegségekkel. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nem akarják megélni a nőiséget, nem akarják elfogadni saját magukat.
1: Egyébként hölgyek vannak többségben, akik...
2: Igen, abszolút. Tényleg? Igen, igen.
1: Azért ezt el kell mondani, hogy te magad is megjártad a hadak útját.
2: Igen.
1: Tehát nem csak másoknak segítettél, de neked is voltak problémáid, igen. Ugye... nem titok, hogy 120 kilóval nehezebb voltál korábban. Papírod volt arról, hogy talán soha nem lehet gyereked. Ahhoz képest most ugye van egy kisfiad, 12
2: igen,
1: éves van. Jól tudom, szívből gratulálok
2: igen,
1: hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát hány kiló, vagy 50 kilóval vagy?
2: Igen. Gyakorlatilag. Most vagyok 78 kiló, igen, 50 kiló. Igen.
1: Őrület, szívből gratulálok ehhez is. Szóval azért ehhez kell erő.
2: Nagyon sok segítőm volt ezen az úton. Abszolút elfogadom én is a segítséget, de nyilván voltak ezzel is gondok, tehát nálam is, tehát én is elmondhatom, hogy függő voltam. Hiányom volt nagyon sok részben is, és folyamatosan fejlesztem saját magamat.
1: Mernek szakemberhez fordulni az emberek? Tehát 2026 őszén hogy állunk a bátorsággal, meg a nyitottsággal inkább?
2: Nagyon vegyes az én gondolatom. Még most is nem mindenki fogadja el a segítséget, mert csak akkor fordulnak hozzám, amikor már ég a ház. Az utolsó pillanatban.
1: És a 24. órában is tudsz segíteni?
2: Nem vagyok a jóisten igazából, de mindent megteszek, és nyilván, ami a kompetenciámon belül van, én azt megteszem mindent, amit tőlem telhető. De megmondom azt is, hogyha ezt nem tudom megtenni, és akkor elirányítom nyilván szakorvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, tehát több szakemberhez, nagyon sok a kapcsolati hálómon belül nagyon sok mindenkit ismerek, nagyon sokan azért megpróbálunk összedolgozni, vagy tanácsot kérni egymástól, és segítünk egymásnak. De igen.
1: Ez a lényeg, hogy segítetek. No, hát és van még valami, ami téged különbé tesz a kollégáknál, a szaktársaknál, hogy benne vagy nyakig egy könyv készítésben, ami tulajdonképpen 30 év tapasztalatát foglalja össze, azt a 30 évet, amit ma ugye egy kerek évfordulóval, de ünnepelsz, mint születésnap, testi jelek, lelki folyamatok, emberi történetek mind.
2: Az írás egy terápia, és egyre jobban élvezem a könyv írását, és fantasztikus segítséget tud nyújtani. És az írás az abszolút 200%-ban mondanám, hogy gyógyít. Egyébként azért írok, mert a vendégeim is kérték, hogy hagy vigyék haza azt, amit tanítok, és ezt szeretném egy könyvben, vagy akár kettő könyvben is, mert egy szakmai könyvben is gondolkodom, hogy segítsek azokon, akik éppen most kezdik ugye ezt a szakmát, illetve ugye nyilván a hozzám fordulóknak, hogy legyen egy mankó a kezükben, és tudják ezt használni.
1: Tehát ez az érintésművészete, amit te
2: igen.
1: képviselsz, és azon ritka művészek közé tartozol, ha már művésznek hívlak, akik mennek is házhoz, meg hozzád is lehet menni több helyszínre.
2: Így van, így van. És az a jövőbeli célom is egyébként, hogy például holnap egy elvonuló központban fogok dolgozni, 15 embert fogok masszírozni, őket segíteni fogom abban, hogy jelenleg ők méregteleníteni fognak, tehát ez egy lébőjt kúratábor Erdőtelken, a Pandida Meditációs Központ szervezésével történik ez, és ide meghívtak. De igazából a világon több helyen is járok és meghívnak, tehát hastánc csoporttól kezdve.
1: Nemrég mondd is el, Párizsban jártál.
2: Így van, így van, így van. És nagyon szeretem az e fajta meghívásokat, sokat jártam Spanyolországban is, és nagyon sok helyre járok, és igen, én ezt a réteget fogtam meg annó Dunakeszin is, hogy házhoz járok, hiszen nekik sokkal könnyebbé teszem így az életüket, és mindent viszek, fantasztikus, kényelmes ágyam van, mindenféle olajakkal, gyógynövényekkel érkezem, hangtálakkal, tehát ez a legújabb például, hogy most már hangtálterápiát is csinálok, hangtállal masszírozok, és emelem ugye a rezgéseket, mert ez a legfontosabb, hogy megemelkedett rezgésben legyünk.
1: Hát pont ezért hívtalak, mert annyira ritka, hogy valaki ennyi mindent ötvözzön egy hivatásban, hogy én nagyon sok kitartást kívánok neked az úton, meg hát ha olyan lesz a következő 50 év, mint az első, akkor nagy baj nem lesz?
2: Akkor nagy baj nem lesz.
1: Jó, és most van az a lélektani pont, hogy mondd el, kérlek, hogy hol találnak meg a hallgatók. Hol érnek el téged?
2: Elérhetnek ugye a weboldalamon, a lumenara.hu.
1: Lumenara.hu,
2: illetve a 0623380004-es telefonszámon.
1: Na, még életemben egy vendégben nem mondta itt a telefonszámát, de esküszöm ez most. Ja, különleges, hogy
2: és Tatán is. Tatán megtalálható leszek jövő héttől. A Facebookon is megtalálható vagyok, a Csincsi Leila oldalon, illetve a Lumenara Leila oldalon, és Tatán a Wagner Ház Szépségklinikán egy nagyon kedves barátomnál fogok dolgozni.
1: Hát és akár Dunakeszin is.
2: És akár Dunakeszin is.
1: Nagyon örülök, hogy itt voltál, a jó Isten éltessen, és köszönöm, hogy a születésnapod estét ránk szántad. Sok csillogó szempárt kívánok, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszönöm
1: jó ez útravalónak?
2: Igen.
1: Köszönöm, nagyon. Hogy itt voltál. A hallgatóknak is, de ne menjenek még sehová, mert Leilától ugyan elköszönök, de folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mostantól kevesebb NKA pénzről dönthet a kulturális miniszter. Magyar Péter kivizsgálná a vadállatok tetemeivel pózoló Kaprinyák Tibor tisztás képviselő ügyét. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ötszázalékra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról közvetlenül a miniszter dönthetett. Ezt 5%-ra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján, írta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közeledtével látványosan felgyorsult a pénzosztás. 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta. Magyar Péter a Tisza frakciója és elnöksége elé vinné Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a képviselőről készült vadászfotók. A tiszás politikus többek között egy elejtett oroszlánnal is pózolt, miközben ő az élő környezetért felelős bizottság alelnöke. Magyar Péter szerint tisztázni kell, hogy mi fér bele a közösségükbe, ezért hétfőre kezdeményezte az ügy megtárgyalását a frakcióban. Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen következményt tartana indokoltnak. Gajdos László miniszter korábban jelezte, hogy a képviselőnek nincs tisztsége vagy feladata a minisztériumban, a bizottságba pedig a Tisza frakció jelölte. Hatházi Ákos és több civil szervezet és aktivista Kaprinyák lemondását sürgeti a bizottsági alelnöki posztról. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jázmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából a 9. kerületben, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanótestek a nemzetközi 7-es kikötőnél kerültek ki a Dunából. A tűzszerész járőr azonosított több különböző méretű német repesz aknagránátot. Ezek szállítható állapotban voltak. A katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik őket. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. Ma még marad a túlnyomóan napos meleg idő, de a réteges öltözködés javasolt, hiszen a reggel még elég hűvös. Délután viszont már 25 fokot mérhetünk. Eső még nem jön. Csütörtökre ideér a front és a nedvesebb légtömegek. Országszerte lehet számítani esőre, záporra, főleg délután és este. Nyugaton már holnap is hűvös lesz, péntekre pedig az egész országban 16-20 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Tudják, kedves hallgatóink, estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek itt ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, illetve képesek hatással lenni erre a bizonyos kulturális életre. Hát maradt Viki jó régóta. Hatással van, mindig mondom. A mi életünkre.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát jó, hogy
2: jöttél, és köszönöm.
1: Rég találkoztunk.
2: Nagyon is érdekel a kultúra, és nagyon érdekel minden, ami ide tartozik, az építészettől kezdve a színházon át, minden, csak valahogy, amikor magamra gondolok, akkor lehet, hogy nem ez jut eszembe, hanem az őrült rock and roll, ahol tépem a hajam, és...
1: Oké, de gondolnád, hogy mennyi szabadságot meg energiát adsz a közönségnek ezzel?
2: Igen, pont most gondolkodtam rajta egyébként, hogy vannak, akik így oda jönnek koncert után, és mondják, hogy annyira feltöltöttek, hogy aznap nem kell bevenniük az antidepresszánst. meg most volt hétvégén egy olyan koncertünk, ahol nagyon úgy éreztem a közönség energiáján, hogy olyan szomorúnak éreztem őket. Mostanában nagyon, nagyon érzem ezt, hogy lehet, hogy aztán nem jól, vagy éppen az én aktuális hangulatom is befolyásolja azt, ahogy fölmegyek a színpadra, de úgy éreztem, hogy nagyon nehéz kihozni őket abból a kicsit ilyen enervált állapotból, és aztán úgy éreztem, hogy persze 2000%-ot kell teljesíteni, vagy 2000 fokon kell égni ahhoz, hogy elmozduljanak onnan, de sikerült, és a végén mosolyogtak, és táncoltak, és énekeltek, és mindenre vevők voltak, és akkor ilyenkor érzem azt, hogy igen, ezért mindig megéri, hogy ha csak egy embert látok mosolyogni, akkor már megérte. Annó, amikor indult a zenekar 23 évvel ezelőtt, akkor én még gyerek voltam, szerintem ezt így kimondhatjuk, és sokszor gondolkodtam azon, hogy voltak olyan fellépéseink, ahol 8000 ember volt, meg nem tudom hány ezer ember volt, és hogy én még ilyen 20 évesen, meg 21-nehány évesen nem tudtam ezzel mit kezdeni, szerintem így, hogyha mai fejemmel visszagondolok erre. Szinte ilyen eufórikus állapotba kerültem, mert azt érzékeltem, hogy ekkora embertömeg az mekkora energia, és azt is éreztem, hogy megvan ez az energetikailag ez az adok-kapok, de valahogy most, szerintem most ilyen 40 pluszosan jutottam el odáig, hogy szerintem most már sokkal jobban tudok kommunikálni is a közönségemmel, sokkal jobban érzem őket, érzem magamat, tudom, hogy én mit akarok, mit nem akarok, és ezek olyan jó belső igazságok, és szerintem igen.
1: Ez egy fontos téma, amit érintettél, hogy te lettél érzékenyebb intuitívan, mert ugye az ember változik.
2: Igen, így van.
1: Van nektek egy budapesti bástyátok, az Orfeum.
2: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, hogy mi ott időről időre mindig, hát rendszeresen végülis lehet azt mondani, hogy van egy klubunk ott, és ez azért is örömteli, mert hogy ez egy nagyon bensőséges dolog, itt olyan közel vagyunk egymáshoz, nincsenek kordonok, elérjük egymást, megérintjük egymást akár, és kommunikálunk test közelből a közönséggel, beöltöznek. Ez egy olyan este, amikor tényleg így mindenhogyan vissza tudunk repülni az időben egy kicsit, meg úgy repkedünk, mert hogy az kötődik hozzánk, ez a 60-as évek világ, ezért kis estéiben jönnek, vagy éppen kartonruhában, vagy amit ehhez igaznak éreznek, de most például, ami lesz az Orfeumban október 30-án, ez egy Halloween party lesz, és akkor már én is így gondolkodtam rajta, hogy bár megmondom őszintén, hogy nekem se a Valentin nap, se a Halloween, semmi

0: válogatjuk a dalokat is a zenekarral, úgyhogy szerintem még ilyen téren is lesz meglepetés.
1: Mennyit kell készülnötök egyébként? Vagy általában ti próbáló zenekar vagytok?
0: Igazából, hogyha van valami változás a műsorban, az muszáj, persze. Úgy általában nagyon demokratikusan mindenkinek van beleszólása. Van egy olyan fix setlist, amit tudjuk, hogy mindenki szeret játszani, amire így számítunk, vagy ami olyan dramaturgiailag, hogy lehet rá számítani, hogy megvan az íve a másfél órás koncertnek. És akkor vannak még pluszban mondjuk egy ilyen papír aljára fölírva azok a dalok, amik a vágyaink hangulatilag, hogy milyen a közönség, hogy most már figyelünk mindenre érzékenyen, hogy nem tudom, hogyha egy céges rendezvényre megyünk, és ott azt mondják, hogy kimondottan nagyon szeretnék hallani a Subidubi Május című dalt, vagy a...
1: Nőnap volt, vagy utcabál a körúton.
0: Így van. Nagyon jó vagy.
1: Hát a Halloween party ott az Orfeumban, amikor megint láthatunk benneteket. Árulj el, kérlek, kulisszatitkokat.
0: Mi nagyon ilyen energikus kezdéssel szoktuk indítani a koncerteket. Egyébként mindegyiket, nem csak az Orfeumban. Rock and roll és kész. Igen. Vagy a rock and roller, vagy a come on baby, let's rock meg roll. Tehát, hogy mindig valami nagyon-nagyon pörgős energikussal, és akkor még ezt megfejeljük gyorsan egy Elvis egy veleggel, amit csak lányok éneklünk. És az számomra attól is különleges, mert hogy ez nem egy megszokott dolog, hogy Elvis dalokat lányok énekelnek.
1: Hogy mondtad, 23 év?
0: 23 év, igen.
1: Most nem akarok azzal jönni, hogy még ez gombócból is sok, tényleg sok, de azért az egy nagyon szép szám.
0: Igen.
1: Arról is beszéltünk már, hogy érik az ember, hát 23 évvel később meg már másképp is lát sok mindent, mint annak idején. De ezt az egész világot, amiben te beleszülettél, amit megszerettél annak idején, és amit képviselsz még ennyi idő után is, az egy kegy, meg felelősség.
0: Ez így van, sokszor gondolkodom azon is, hogy most, hogyha nagyon spirituális vonalra térek, akkor ugye nekem a bátyám, a Flipper öcsi, és az ő csillagjegye ikrek, ő ikrek csillagzat alatt született. Nekem az aszcendensem ikrek, tehát hogy én valószínűleg ott kapcsolódtam hozzá. A 20 év kor különbséggel és azzal, hogy mi testvérek vagyunk, és az, hogy ő behozta ezt, és hogy még a 20 évvel fiatalabb húgát is úgymond nem tudom, megfertőzte ezzel az egész rock and roll-lal, ami nagyon, nagyon hülyén és bután hangzik így, hogy mert hogy ez egy csodálatos dolog egyébként, és valahogy azt érzem, amikor arra gondolok, hogy mi volt ennek az egésznek az értelme, hogy valahol olyan, mint hogyha ez meg lett volna írva, hogy nekem ezt tovább kell vinnem. Azt, ami neki fontos volt, és hogy mi nem csak a csillagjegyeinkben és a genetikában vagyunk összekapcsolódva, hanem ezzel a dologgal is, a zenével is össze vagyunk kapcsolódva. És hogy igen, felelősség is, úgy érzem. De ez egy nagyon szép felelősség, és el nem tudnék képzelni magamnak más stílust. Az a durva, hogy 23 év alatt tényleg annyira sokat fordul és változik az ember, és mégis azt érzem, hogy nekem ez a stílus, ez a mindenem.
1: Azért ez egy nagyon fontos misszió, szerintem még kívülállóként is így tűnik, amit ti képviseltek, mert a múltat kötitek össze a jelenen, és egyébként meg tele vagytok új dalokkal is, úgyhogy a jövőt is építitek.
0: Igen, és ez is nagyon fontos nekem, és nagyon jó, hogy ebben is megtalálhattam itt zenekaron belül a helyem, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra, hogy okay, hogy van egy stílus, ami által ugye nyilván kötötté válik egy zenekarnak az útja, de hogy azért beengedjük az újat is, és nem csak hangszerelésben, hanem témában, témáinkban is a számunkra aktuális témákkal foglalkozhatunk, hiszen azok is mindig változnak, hogy éppen időszakosan mi az, ami fontos nekünk, hogy például volt egy korszakunk, amikor mindenkinek gyermeke született a zenekarban,

0: karban, és akkor nyilván ez az irány is, ez egy nagyon fontos irány, és szerintem mindig úgy tudunk egy kicsit a korosztályunkhoz is szólni, és nem csak ahhoz a korosztályhoz, akik annó, mit tudom én, a 80-as években voltak fiatalok, és amiatt volt rájuk nagy hatással mondjuk a rock and roll, vagy ez a zenei stílus, hanem itt tényleg szerintem a generációk között is lehet ez egyfajta híd, és szerintem ez nagyon szép, hogy a zene eleve egy híd.
1: Ti meg vagytok a hídépítők, de ez egy szép küldetés. Az új dalokkal hogy állsz?
0: Igazából én van, hogy minden nap leírok egy-egy gondolatot, de van olyan, hogy mondjuk nem jön hetekig, és teljesen kiszámíthatatlan. Nekem mindig éjszaka jönnek egyébként, amikor ilyen minden elcsöndesedik, vagy éppen pánikolok valamin, hogy hozzáértem valami növényhez, és nem tudom, kiütések lettek az ujjamon, és akkor erre pánikolok rá, vagy éppen jó paszban vagyok, és akkor jönnek gondolatok, amiket le tudok írni, és van egy, most már 2019 óta van egy dalszövegbankunk a zongoristánkkal, Pirisi Lacival, és ide gyűjtjük az érdekes gondolatokat, gondolatmeneteket. Nekünk is egy terápia, és milyen szerencsés helyzetben van a művész, nem? Mindig mindent elmondhat egy dalban, megírhat egy versben, vagy egy könyvben.
1: De ti ilyen kísérletező zenekar vagytok? Tehát szívesen tesztek be új dalt egy ilyen Orfeum műsorba?
0: Igen. Most már azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt jöttünk ki a Mesztelen című dalunkkal, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ott tényleg nagyon nagy szerepem volt a szövegírásban is, és bár ez még mindig csak azt hiszem, hogy egy szárny próbálgatás a részemről, és én még mindig nem vallom magam mondjuk szövegírónak, mert én mindig is csapatjátékos voltam, és én ebben is csapatjátékos vagyok, hogy nekem fontos az, hogy mindenki beletegye a saját gondolatát, és akkor úgy jön ki belőle szerintem egy valami jó dolog. És a Mesztelen is ilyen egyébként, de hogy ott abszolút az irányvonal az tőlem jött, és akkor végül is Pirisi Laci fűzte össze olyanná azokat a gondolatokat, amik jöttek, amiket nagyon megszerettem, és ami a Mesztelen most, és például ezt is játsszuk az Orfeumban.
1: Ugye a kedves hallgatók pontosan tudják, hogy ebben a műsorban itt a Slágerkultban nálunk nincsen zene, csak próza, viszont ha Vikivel elköszöntünk, akkor az legyen az első dolguk, hogy a Marót Viki és Nova Kultúrzenekar oldalán, a YouTube-on, a Spotify-on, bárhol, ahol zenélni lehet, ott keressék meg az új dalokat.
0: Mindenhol és bárhol.
1: Október 30-a a következő alkalom, amikor találkozhatunk veletek itt, Budapesten, az Orfeumban. De ott a zenekar weboldalán, meg a Facebook oldalán gondolom minden pontos, fontos információt megtalálnak. Szeretitek ezt a milliót azon túl, hogy be fogtok öltözni? Mert azért ez egy nagyon intim közeg ott az Orfeumban.
0: Igen, igen, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Azt is szeretem, hogy Budapesten van. Azt is szeretem, hogy egy nagyon elegáns hely, egy elegáns közeg, és a közönség is nagyon elegáns mindig. Ez egy külön világ, és nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok rá, hogy itt időről időre mindig felléphetünk. Olyan teltházas koncertek voltak ott, hogy még a Csilláról is lógtak.
1: Hogy állsz most az új alkotásokkal? Mennyire jársz előttünk? Tehát vannak olyan dalok, amiket már csak fel kell énekelned?
0: Igen, nagyon szeretnék. Most nagyon sok minden születik bennem, úgy érzem. Úgyhogy szerintem a közeljövőben, igen, várható.
1: Van neked egy másik nagy szerelmed is. Ingatlanokkal foglalkozol, de nem átlagos módon.
0: 2 nagy szerelmet hozok otthonról, gyerekkoromból. Ez egyik a bátyám által kapott rock and roll. Igen, és a másik az édesapámtól jövő építészet. És például gyakorta kapom magam azon, hogy ami nagyon veszélyes is, hogy a belvárosban, amikor bemegyek, akkor a piros lámpáknál mindig az épületek tetejét nézem, és azt csodálom, és akkor van, hogy rám dudálnak, hogy induljak már el, mert már réges-régen zöld a lámpa, szóval egyébként nagyon benne lennék valami olyan belvárosi túrában, ahol a belvárosi épületeket lehet megnézni, olyan helyekre is esetleg be lehet menni, ahova egyébként nem. Hogyha lenne valami művészettörténész, aki csatlakozna hozzám, és akkor csinálnánk egy ilyet, az nagyon szuper lenne. De hogy igen, tehát hogy ez a másik, amit így hozok otthonról, az épületek iránt érzett szeretet, vagy szerelem, vagy tisztelet, vagy nem is tudom, minek nevezzem, csodálat, szerintem ez is egy művészet, és a legnagyobb művészek azok az építészek, és hát igazából én 8. osztály után építőipari szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, mert hogy az volt a célom, hogy építészmérnök legyek, de aztán ezt 2 év után megkérdőjeleztem, és nem értettem, amikor kicsapó zsinórral a kezemben álltam, hogy de mit is keresek én itt? És akkor átmentem gimnáziumba, és ezt teljesen előről kellett kezdenem, és most már ezt nagyon megbántam, és annó még a Covid időszakban elkezdtem egy magas építő technikumot, amit szintén ugyanúgy a hiányzásaim miatt be kellett fejeznem, és akkor gondolkodtam, hogy akkor hogy teljesíthetném ki, vagy zárhatnám le az életemnek ezt a részét, vagy hogy kerekíthetném ki, és így jött a lakberendezés, úgyhogy lett egy, tulajdonképpen lakberendező lettem, és ez a másik szenvedélyem.
1: Erről fogunk legközelebb beszélgetni. Ígérd meg, kérlek, hogy visszajössz, és akkor beszélgetünk egy hosszabbat.
0: Jó, nagyon köszönöm.
1: A kedves hallgatóink, a műsor második részének vendégétől is elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Csincsi Leilának és Marót Vikinek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Januártól jön a vagyonadó, és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozás jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthon Start program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 000 forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hideg front nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiborítól hallották.
4: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt! Jönnek a közlekedési információk. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóút csomópontja között. A Letenye felé vezető oldalon zárva a külső és a belső sáv burkolatfelújítás miatt, így a forgalom a leálló sávban és az ellenkező oldal belső sávján haladhat, így aztán Budapest felé ott a külső és a külső, a középső és a külső sáv használható. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak. Legyenek figyelmesek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Budapest 19. kerületében a Vakbottyán utcában a Józsika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat át, javítják ugyanis a vízvezetéket. A Hung Expo területén pedig rendezvényt tartanak a mai naptól, így a környéken már akár a reggeli órákban a szokottnál erősebb forgalomra lehet számítani, viszont mint mindig ilyenkor a 10-es autóbusz sűrűbben indul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Ez is csak egy munkanapi, jó reggelt kívánok.
5: Így van.
4: De már szerda van a hét kellős közepe, úgyhogy innen a következő hétvége az pont annyi, mint az előző volt.
5: De jó matekos vagy így korán reggel.
4: Hát nem jártam matekos suliba.
5: Jó reggelt kívánok. Somogyi Zoltán.
4: És Sportnál Petra köszönti önöket.

0: Sláger reggel.
1: Peti kérdésére válaszolva, nem, ma reggel nem találkoztam a fehér autós szépszeművel. Nem?
2: Petra kérdése is ez lett volna. Igen? Az első, megerőszek. Persze.
1: Hát majdnem Péter lettél el végre.
2: Hát egyébként igen.
1: Ugye?
2: Hát csak ja. Aztán végül
1: nem volt. Néztem, azon gondolkodtam, hogy valamelyik nap lehet, hogy majd fér rá.
2: Igen, és várok.
1: Fél rálok még, és picit várok, és kimaxolom, hogy amikor már nagyon muszáj tovább menni, mert csak akkor jövök tovább. Hát, ha ott lesz. Nem.
2: De merre ment a szépszemű? Szépszemű fehér autós?
1: Hová? Milyen jó dalszerzőknek? Ilyenekből írnak dalokat,
2: egyébként
1: nem?
2: Igen.
1: Én meg nem tudok mihez kezdeni.
2: Ez a fehér autót nem tudjuk, milyen fehér autó? Véletlenül? Nem tudjuk.
1: Nem.
2: Te nem jegyeztél meg egy autótípust?
1: Nem jegyeztem meg, nem.
2: Mazda hogy lehetséges? Volt, Mazda?
1: Vagy Ford, valami ilyesmi. Mindegy, engedjük el.
2: Hát azért annyira nem akartam elengedni, azt hittem, hogy folytatódik a brazil szappanoperán.
1: Nem, de úgy ahhoz már zenét is kéne keríteni. Jobb ez így mindenkinek.
2: Sajnálom.
1: Ez van. Holnapra elfelejtem.
2: Igen? Ma ja. Még benned él?
1: Most jutott eszembe, de már tegnap estére is elfelejtettem. Illetve amikor mentem hazafelé, úgy alakult, hogy csak ilyen 9 körül mentem innen hazafelé, akkor így pont néztem, hogy na most véletlenül itt az Erzsébet
2: hidat nincs.
1: Mi hát meg volt fel? Még más dolgom, igen.
2: Volt a jó ég.
1: Ja. Na, de most van. Ma van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Így van. Kim Kardashianről fogunk beszélgetni majd hamarosan, aki öt dadus mellett is ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, hogy ő lásson el néhány feladatot, néhány anyai feladatot a gyerekei körül, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk. Egyébként ez nekem tök szimpatikus volt, hogy azért neki van csilliárd dadája, gondolom, de hogy vannak dolgok, amiket igenis ő szeretne a gyerekeivel csinálni.
1: És beszélünk majd a szerencsésebb találkozásokról, illetve arról, hogy volt-e olyan váratlan találkozás az életükben, vagy váratlan esemény, ami alapjaiban változtatta meg a sorsukat, vagy az életüket. Ezt nem tudom, ezzel nem kell gondolkodni, mert az embernek vagy rögtön eszébe jut valami, tényleg egy ilyen sorsszerű találkozás, vagy történés, vagy nem. Ha igen, akkor 0630-30-30-95-8, ez az a szám, amin egész reggel elérnek minket, illetve itt lehet jelentkezni a hablatjátékba is, ahol ugye például a Macskamánia, Magyar Macska Egyesület jóvoltából ilyen mindenféle eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomagot lehet vinni, tehát macskások előnyben!
2: Így van, de aki mondjuk szeretné megnézni a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress kiállítást, akkor erre is van lehetőség, illetve van egy egyéves Sláger FM prémium emelő fizetésünk zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és ma kávézunk is, úgyhogy tessék gondolkodni azon, hogy milyen kávét szeretne inni korán reggel. Zoli már kortyogatja a sajátját, ő kapszulából készíti. Amiben a tej is kapszula. Tehát nem beleöntöd a tejet, meg habosítod, ugye? Hanem a tej is, a tej része is kapszula, meg hát a kávé része
1: is. Így az egyszerűség.
2: Tehát persze, persze.
1: Nem vagyok egy gurman a kávét, illetve szeretem, hogyha jó íze van, nem szeretem, hogyha túl karcos, de inkább ilyen lightosabbakat. Tehát espresszót nem iszom, hanem mindig valami latte, teljes kávé, cappuccino, tehát valami legyen még benne, és ebből a szempontból ez tudom, hogy a kapszulást szoktuk bántani, hogy a környezet terhelés, meg stb., de viszonylag kevés kávét fogyasztom, tehát hogy azt gondolom, hogy ez így oké, és na mindegy. Igen.
2: Hát meg most mit csinálj? Tehát, hogyha kitalálták ezt a formátumot, pont azért, hogy egyszerűsítse az életünket, akkor most hát...
1: Nézd, itt nincs, eleve nincsen ugye tűzhelyünk, tehát nincs. Nem tudok odarakni egy kotyogós, persze, bármennyire szeretnék, meg arra mondjuk így most reggel itt nem nagyon lenne kedvem, időm, energiám 6 órakor kotyogni. Kotyogok én. Kotyogjunk mi. Kotyogjunk tovább, Teddy Swims-el.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk. Fél hét lesz, 8 perc múlva.
2: Mi ez a hang?
1: Nem tudom.
2: Honnan jön ez a hang?
1: Mi szól?
2: Nem tudom. De furcsa volt. Olyan volt, mintha valami dobot ütnének, vagy nem is tudom. Lehet, hogy a kamerád végén mutasd?
1: Igen, a kamerád végén szerintem valami volt, és ezt a gép...
2: eddig még soha nem hallottuk.
1: Mert mindig lekeverem,
2: tudom.
1: Beállítom, igen. De a gép néha nem azt csinálja. Ugye itt az AI korában járunk, igen. És itt ez a jó kis szoftver, meg ez a számítógép. Én bingizek rajta hosszú perceken keresztül egy-egy keverés, hogy beállítsak valamit, és utána ő másképp gondolja, és
2: hogy
1: nem azt csinálja.
2: Szóljon, igen.
1: Igen. Tehát, hogy ez vajon... És akkor ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy valóban önvezető autókat akarunk, tehát hogy majd azt mondom, hogy le akarok menni, vigyél a bükkbe! És alszom egyet, az fölébredek, és a Mátrában leszek, mert ő úgy döntött, hogy
2: igen,
1: inkább a
2: Mátrában
1: is.
2: Igen.
1: De hogy egyébként most vettem egy új televízió készüléket 11-nehány év után, hogy fú, ez már ilyen Google TV-s, és okos TV-s, és összekapcsolja, és izé, és figyelj, hogy tök jó, de hogy minden ötödik, negyedik bekapcsolásnál, és egy márkás tévéről beszélünk, nincsen kép, csak hang.
2: Aha,
1: tök mindegy, hogy a YouTube-ot nyitod meg, igen. Vagy a tévétársaságnak az applikációját, vagy stb. A hang van, tehát a betekintő úgynevezett ez a thumbnail, az ott van, tehát amikor kiválasztod a YouTube-ról, ugye ott vannak egymás alatt a különböző videók, akkor ott látszódik a kép. Ráböksz valamelyikre, elindul a lejátszás, de csak hangban, és sötét a képernyő.
2: Az nagyon jó.
1: És tudod, ilyenkor van az, hogy vakarom a fejem, hogy
2: mi történik,
1: gyerekek, tehát
2: igen.
1: Állítólag AI, meg fú, meg így, meg már a világ, meg a high-tech, meg a stb. De hogy egy tévé, ami 50 év ezelőtt bekapcsolódott és működött, az már nem sikerül igen. Megoldani. És hogy autóban is hány ilyen funkció van, hogy fú, már csillog-villog világít, beszél, izé, de egyébként az, hogy A-ból B-be elvigye, az nem megy.
2: Igen.
1: Az nem megy.
2: Úgy, nekem a kedvencem az, hogy pattogatott kukoricát csinálhatsz az autóban, Kínában. De
1: jó,
2: miért?
1: Hát az...
2: De miért?
1: Igen.
2: Értem, azért, mert van beépített tévé is, ugye a hátsó ülésben, a támlában, de hát, hogy...
1: Hát igen, de azzal is le lehet kötni a gyereket. Apropó gyerekek, ugye az előbb emlegetted, hogy Kim Kardashiannak van négy, legalább négyről tudunk,
2: igen.
1: Ugye? És a négy gyerek mellett van 5 dadus. Persze a váltásban, tehát nem egyszerre figyel 5 dadus a négy gyerekre, bár lehet, hogy a Kardashianéknál ez is tök normális lenne, váltják egymást, de, és akkor itt jön az, hogy ez a fú, nem készültem ilyen zenével, tudod, ilyen és de bezzek Kim Kardashian annyira jó anya, hogy bár 5 dadus gondozza a négy gyermekét, de azért az iskolába ő maga személyesen Kim Kardashian viszi el. Mert nem tudom.
2: Szerintem tehát, hogy... ez tök jó fej dolog a részéről.
1: Hogy van 5 dadus a
2: hogy
1: négy
2: neki...
1: gyerek?
2: Nem. Hát nyilván a dadusok
1: hogy a saját
2: kell...
1: gyerkeit nem csak megszülte, hanem még foglalkozik is.
2: Hát az, hogy,
1: wow!
2: Hogy neki ez fontos, hogy együtt vacsorázzanak, hogy ő vigye el őket az iskolába, és hogy azért ne csak a dadusok foglalkozzanak velük, hanem az anyukájuk is ezeknél a fontos dolgoknál, hogy beszélgessenek az iskola felé, meg hazafelé a suliból, megkérdezze ő maga, hogy mi történt a gyerekkel, ne a dadus legyen az első, akivel interakciója lesz a gyereknek, mikor kilép az iskolából.
1: Hogy ez a félig telapár vagy félig üres, igen. Honnan nézzük? Ha ebből az irányból nézzük, hogy egyébként megtehetni, hogy ültet mellé egy társalkodó nőt a vacsorához, mert mérő foglalkozol, hát ehhez képest kétségkívül ez egy...
2: Esténként mesét olvas nekik, ami szerintem szintén nagyon szép, mert vannak most már olyan normál hétköznapi szülők is, akik nem feltétlenül ülnek le a gyerek mellé, hanem odaadják neki a tabletet a kezébe, hogy tessék, akkor nézz a tabletet.
1: Bocsát, nem vagyok gazdag ellenes, ezt nem mondanám, de hogy azért a normál átlag szülő az lehet, hogy mondjuk robotol két műszakban valahol, meg még nem tudom mit csinál, és ezzel most nem a felmentést akarom megadni, apropó, majd felmentésekről is lesz szó a mai napon, de hogy tehát egy Kim Kardashiannak, ő mit csinál egész nap? Tehát azon kívül, hogy van,
2: hát
1: és ezt
2: a cégeit irányítja. Tehát ő nem csak van, tehát Zoli azért abból, vagy tehát valamiből ezt a egymilliárdos vagyont, vagy nem is tudom mennyi pénze van, tehát nagyon sok pénze van, azt valahogy össze kellett hozni. Tehát nem hiszem, hogy ő csak úgy
1: hát
2: van.
1: Hát ebben azért vastagon benne volt a magamutogatás, gondolom.
2: Hát igen.
1: Másrészt a cégeit, azt gondold el, hogyha 4 gyerekre van 5 dadus, azt ne gondold, hogy a nem tudom, 6 darab cégét, azt ő ül, bemegy, reggel fölveszi a kis kosztümöt, bemegy, bekéreti a dokumentumokat, így véglapozgat, nem tudom hány oldalt, végig szörfeli a tőzsde állását és döntéseket hoz. Tehát hidd, hogy Kim Kardashiannak van, nem tudom, 6, 8, de lehet, hogy csak egy nagyon jól megválasztott bizalmi embere, aki ezeket így oda tolja elő, meg szépen aláírja.
2: Egyébként 1 milliárd 200 millió dolláros a vagyona, tehát 700 milliárd forintja van a Forbes adatai szerint. Na, ez a becsült
1: ő is fizethetne vagyonadót.
2: Hát igen, az biztos.
1: Jól járnánk vele. Átköltözhettem Magyarországra.
2: Nem biztos, hogy fog. Szerintem jól érzi ott magát Amerikában.
1: Igen, szóval, hogy, tehát, hogy értem, és persze nem akarom annak a jelentőségét kisebbíteni, hogy tök jó, hogy egy anyuka a saját gyerekével foglalkozik. Csak hogy azért most azért PNS-re ne emeljük már Kim Kardashian-t, hogy ó, hát ez olyan tüneményes, hogy együtt vacsorázik a gyerekekkel, meg elviszi őket iskolába, Isten.
2: Jó, tehát, ebben tartunk,
1: hogy, erre már azt kell mondani, hogy ó.
2: Jó, ebben igazad van, de azért nagyon sok olyan sztárcsemetenő úgy fel, hogy később pszichológusnál mesélik el, hogy mennyire nem foglalkoztak velük a szüleik mondjuk gyerekkorukban. Érted? Tehát ezért
1: is,
2: tök jó dolog, hogy Kim Kardashiannek fontos, hogy a Kanye West-tel közös gyerekeket nevelgesse, meg beszélgessen velük, meg mesét olvasson, meg menjen értük a suliba, és a többi.
1: Jó, hát ugye a Király udvarokban volt régen dadus, tehát
2: volt,
1: ott
2: volt,
1: tök normális bevett dolog volt, csak hát mondjuk az máskor volt, mert hát azért sokak ugye egészségügyi szempontból sem álltak olyan jól, és mondjuk nem tudták táplálni a piciüket, és akkor ilyenkor jött ugye egy olyan dadus, akinek az volt a legfőbb tulajdonsága, hogy ő jól tudja táplálni a picit, meg hát azért itt a Király udvarban nyilván a királynőnek, vagy királylánynak,
2: nevelőnő
1: vagy nem tudom,
2: is
1: tehát, hogy neki vissza kell térni mindenféle reprezentációs feladatokhoz, és másképp gondolkodtak szerintem az emberi testről is. Tehát ott meg ott az utódlás, ott ugye alapvetően az volt, hogy hát bocsánat, mint hogy az István királyban, hogy csinálni egy gyereket. Igen. Tehát, hogy volt, megvan az utód, szevasz, de hogy mondjuk ettől még fura, hogy nem alakult ki egy anyában az a fajta ösztönös kötődés. Tehát, hogy ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy de hát mi elsősorban emberek, ugye ilyen
2: most is vannak olyan anyák
1: vagyunk.
2: Sajnos, akiknél nem ez nem alakul ki. Ez ösztönös kötődés, szóval, hogy a világ sajnos azóta sem változott sokat. Na most akkor örüljünk Kim Kardashiannek, vagy nem?
1: Én nagyon örülök.
2: Döntsék el önök, hogy milyen anyuka.
1: Mit gondolnak, Kim Kardashian milyen anyuka? És nem tudom, ki hogy van ezzel a kérdéssel, hogy most akkor együtt vacsorázni, vinni a gyereket. Hol
2: mesét olvasni, az annyira szép. Nekem az tök fontos, hogy egy szülőnek ez fontos, hogy mesét olvasson a gyerekének. Nekem olvastak mesét a szüleim, főként anyukám. Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valami van a levegőben.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
3: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
4: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzá. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2-1-3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
11: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
14: A reklám után.
15: Ma még marad a napos idő, igen kellemesen alakul az időjárásunk, most egyelőre még hűvös kés a reggel, szóval mindenképpen vegyenek fel egy vastagabb kabátot, mert csak 8 fokot mérünk, viszont délután akár le is vehetik, ugyanis akkor már 25 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Én tegnap konkrétan hosszújúban megsültem hazafelé, úgyhogy pedig reggel még azért jól esett a bőrcseki alatt, szóval öltözzenek rétegesen, talán ez a megoldás, és használják ki ezt a kellemes időt, hiszen holnaptól már csapadékosabbá válik az időjárásunk.
16: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: A MÁV Inform stúdiójából Kis Horváth Levente jelentkezik. Mi újság a vasúton? Jó reggelt!
18: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vétel körzetében jelentősebb fennakadás nélkül, azonban a keleti, délkeleti agglomerációban kisebb késésekkel indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Az éjszaka déli pályaudvaron helyreállították a hétfői balesetben megrongálódott váltót, így ismét zavartalan a vonatközlekedés a pályaudvaron. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítás, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
17: köszönjük szépen. Az M3-as autópályán szokatlanul erős forgalom tapasztalható 60-nál a főváros felé, úgyhogy már kisebb torlódás is kialakult. Illetve az M1-es autópályán a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között is jelentősebben lelassult a haladás a főváros felé. A fővárosban pedig a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál lezárták az egyik sávot vízvezetékjavítás miatt, így a két irány forgalmát felváltva engedik át.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47. Ha már itt az előbb a kávékat emlegettük, Írországban a University College Cork kutatói egy stressz neurobiológus vezetésével azt vizsgálták, hogy a kávé az egyébként ténylegesen hogyan hat, mert ugye ezzel kapcsolatban vannak azért ilyen városi legendák, hogy tulajdonképpen oké, van benne koffein, tudjuk, a koffein az pörget, de hogy azért van egy pici placebo hatása is, erre majd mindjárt mondok valamit. És a lényeg, hogy a kísérletben résztvevők 2 hétig egyáltalán nem fogyasztottak kávét, tehát mondhatni, kiürült a szervezetükből minden, ami
2: én
1: a kávéhoz
2: meghalnék
1: kapcsolódik. És aztán a vaktesztben a résztvevők vagy koffeines, vagy koffeinmentes kávét kaptak.
2: Tehát vakteszt, nem tudták.
1: Nem tudták, aha, hogy, okay, hogy mit isznak, tehát okay, így lehet ugye vizsgálni, így hogy van, akkor mi az, amit ténylegesen hat, kémiailag, és mi az, amit te csak bebeszélsz, aha, magadnak. Igen, memóriateszteket végeztek a résztvevőkkel, és jelentős javulás volt tapasztalható azoknál, akik csak koffeinmentes kávét ittak.
2: Na,
1: tehát a memóriateszten ők jobban teljesítettek, mint azok, akik koffeines kávét kaptak. Azt mondják egyébként a kutatók, és most nyilván vizsgálódnak, hogy a bél és az agyunk kapcsolatában rejlik ennek a paradox helyzetnek a megoldása, mert a kávében nagyon sokféle vegyület van, és ezek közül ugye csak az egyik a koffein. És ezt nagyon sokszor mondják, ugye például a gyógyszerekkel kapcsolatban is, hogy azért nem mindegy, hogy mikor veszed be étkezés előtt, közben vagy után, vagy hogy mivel együtt, vagy például van olyan vitamin, ugye, amit nem szabad narancslével inni, mert kiütik egymást a különböző összetevők. És valószínűleg, valószínűsítik, hogy ez lehet a koffeinnél is, hogy ám bár ott van a koffein a kávéban, olyan egyéb más vegyületek is vannak, amik nem biztos, hogy feltétlenül hagyják a koffeinnek, hogy azt csinálja, amit kell.
2: Tehát az igazából egy placebo hatás, hogy én reggel úgy érzem, hogy amikor megiszom a kávém, akkor vagyok jól. Onnantól kezdve pörög az agyam, mert előtte ugye mindig úgy érzem, hogy meg kell nyomnom azt a gombot, hogy megihassam a kávémat, és ting, olyan leszek utána, tudod, mint a kvarlipi, amikor a sajtot megszagolja. Tehát én pont így működöm.
1: Sohohohohoho, és elkezdek ugye repülni, talán meg,
2: tényleg ez van, tehát nekem kell, és amikor elmentem fogfehérítésre, belehaltam, hogy nem lehetett egy hétig kávét inni.
1: Mert függő vagy.
2: És tudod, mit csináltam? Na persze, az meg, abszolút kávéfüggő vagyok. Igen? És tudod, mit csináltam? Koffein tablettát vettem, és azt vettem be,
1: ne,
2: és az is ugyanolyan jó. De, muszáj, nekem kellett, én úgy érzem, hogy az én testemnek kell.
1: Aha. Hát figyelj, most az jut eszembe, amikor egyszer életem leghosszabb vezetése az volt, amikor Biarritzból, ami a spanyol-francia határ, de az óceán, az Atlanti óceán partján, tehát pont még a túloldalon, onnan hazajöttem egy ilyen, hát cirka 26 órás vezetéssel, úgyhogy közben 2x30 perc pihenőt tartottam. Volt ennek oka, hogy miért akartam ennyire hamar hazaérni. És,
2: mi volt az ok?
1: Hát nő van a dologban. Na,
2: okay.
1: De nem itthon, hanem hogy, tehát nem az volt a lényeg, hogy ide megérkezzek minél hamarabb,
2: hanem
1: onnan minél inkább, minél hamarabb tudjuk lesz az utat, az utitár. Na mindegy, nem menjünk bele az utitárságba. És közben, amikor elindultunk, akkor figyelj, Franciaországban még ott nem tudom hányszor megálltam az autópályán, és folyamatosan iszogattam a kávét, és meggyőztem magam, hogy ez jó, de valójában nem éreztem semmit. És egyébként te tudod, hogy én nagyon könnyen elalszom. Tehát ha én iszom egy kávét, és lefekszem 10 perc múlva, simán elalszom, tehát
2: igen,
1: semmi. Ellenben, hogy egyébként nem a koffein tényleg a probléma önmagában, hogy az ne hatna. Van ugye olyan edzés előtti ilyen kis pörgetőszer, amiben mit én kreatin van, meg koffein például. Na abból volt olyan, hogy pont néhány napja, hogy ugye fölkészültem, hogy akarok menni edzeni, és megittam ezt az edzés előtti tök legális, tehát hogy ez egy sima ilyen citromvízű, nem tudom micsoda por, és utána kiderült, hogy valami még közben jött. Figyelj, örülj neki, hogy nem találkoztam vele.
2: Tényleg?
1: Fél óra, eltelt a fél óra, nagyjából ennyi a ható ideje, és figyelj, mint a kengyelfutó gyalogkakuk, de hogy az a...
2: Menjünk már, csináljuk már. Igen.
1: Mint Peter, amikor Red Bull ivott a Family Guy-ban, hogy valaki látta azt a részt, tehát hogy így mentem, és akkor jó, fölvettem, menjünk, gyerünk, nyisd már meg, tehát hogy... És abban is ugye van koffein, tehát olyankor például abban hatott, ott lehet, hogy olyan dolgok voltak, amik kölcsönösen felerősítették
2: egymás hatását. És ez meddig tart annak a hatása egyébként?
1: Figyelj, már a fülem bizsergett, meg a sejhajom, tehát nem tudtam leülni, mert olyan volt, mint egy csiklandoz, vagy így szurkálnák egy kis tűvel, vagy, tehát ilyen furcsa bizsergető érzés. Hát tart egy ideig, és utána mondtam is valakinek itt, hogy figyelj, muszáj vagyok menni, mert végem van. Muszáj valamit csinálni. Volt olyan, ez pár évvel ezelőtt hasonló, hogy megittam, és akkor kiderült, hogy óha valami közben, elkezdtem futkosni. 10 percig, hogy mondom, kicsit levezesse ezt a plusz feszkót. Szóval a koffein egyébként működik, csak lehet, hogy valóban nem a kávéban.
2: Igen,
1: a kávéban
2: más anyagok kellenek hozzá. No, hogy iszták a kávét, illetve tapasztaltak-e már hasonló?

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, hét előtt, 7 perccel, pörgünk már nagyon, kávé nélkül is.
2: Itt van velünk Fecó, jó reggel.
1: Pláne, szia!
3: Jó reggelt mindenkinek.
2: Azt nem tudjuk, hogy te mennyire pörögsz, de azt írtad, hogy már kortyolgatod a presszó kávédat kizárólag feketén.
3: Igen, de nem pörgök annyira tőle, azt csak halljuk. Úgy megindít.
2: Csak úgy megindít. Aha, de kell neked is ahhoz, hogy felébredj rendesen, ugye? Úgy
3: érzed? Bizony. De hát az segít a bútolásban.
2: Ugye? Aha.
1: De figyeljetek, szerintem ebben egyébként benne van maga a szertartás élménye.
2: Abszolút.
1: Is, nem? Tehát, hogy nem is feltétlenül a koffein, hanem hogy megadod a módját, hogy fölkelsz, hogy egy cselekvést csinálsz, picit ami magadnak, eleve igen. Pszichésen is beindítja, hogy na, elindult a napom. Igen. Szerintem ez hozzátartozik.
3: Egy gomnyomásos cselekvés, igen.
1: És te, Fecó, kotyogsz, vagy kapszulázol?
2: Gomnyomásos,
1: vagy...
2: azt mondja, egy gomnyomásos hát cselekvés.
1: Ja.
2: Hát akkor...
1: Várj, és akkor melyik gomnyomás?
3: Most jelen pillanatban kapszulázunk, de otthon, mert most nem vagyunk otthon viszont ilyen nagyon frankó barista gépünk van, úgyhogy én ezt nagyon szeretem.
1: Ezek nagyon divatba jöttek most.
2: És ez... milyen jó kávét csinálnak, igen.
3: Nagyon finomat, az nagyon jól indít reggel.
2: És egy nagyon helyes dolgot még írtál nekünk SMS-ben, hogy a feleségednek is te készíted a kávéját?
3: Hát van, hogy igen, de nem mindig, nem 100%-ban, de van, hogy igen, és most is én csináltam meg neki.
2: És ez mi múlik?
1: Hát, hogy
3: attól, hogy felkelek a hamarabb, mint ő.
2: Ja, oké. És ő hogy iszta a kávét?
3: Hát ez a ovistejes kávét iszik, ez a egy vagy két presszó, egy-két pöttyivel, az az édesítő, és felőtt a jó sok tejjel.
1: Ja, azt hiszem, hogy maci kávézik.
2: Én is, igen, nekem az az ovis kávé, az igen, a maci kávé. Maci kávé. Mert abban nem volt koffein, de kávé íze volt.
1: Na jó.
3: Hát olyasmi.
1: Fecó, kellemes ébredezést kívánunk
2: köszönjük,
1: még neked.
2: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Szia!
3: Köszönöm.
2: Szia! Hello!
1: Nem tudom, mert ugye az is számít, szokták mondani, hogy milyen vízből készül a kávé, tehát hogy van keményebb víz, lágyabb víz, ez nem csak a mosogatógép vagy mosógép szempontjából fontos. A kávéz ugye nem tudsz kalgont adagolni, tehát hogy ott más lesz az ízélmény, meg hogy tényleg milyen tejjel öntöd föl, meg nyilván sorrend is számít, tehát hogy mikor teszed bele a cukrot, az édesítőt, nem tudom, úgyhogy mindjárt kerítünk majd egy profit, ha már így elkezdtünk kávézgatni, aki majd segít. Választanunk is, hogy egyáltalán, tudod, most már bemész egy kávézóba, és már azért nem megy, mert zavarba vagyok, hogy akkor most arabikát, vagy nem tudom mit, vagy a blond, vagy a nem tudom mit kér, és nem tudom, vagy egy kapucsinót, mit tudom én, stb. Olyan nehéz választani.
2: Emlékszel, hogy régen divat volt ez a filteres kávé? És azt én már nem tudnám meginni, mert az már olyan rossz.
1: Az nagyon rossz, igen.
2: Ugye? Emlékszel?
1: Emlékszem, hogy amikor voltunk egyszer Németországban, akkor hoztak anyuék, 90-es években, akkor itthon nem nagyon volt, és hoztak ezt a filtert, és hoztak hozzá, nem tudom hány filtert, hogy itthon nem lehetett kapni. Megkérték az elsőt, hogy fú, de rossz! Tehát, hogy, hát az igaz, ilyen víz kávé.
2: De ezt még iszta valaki?
1: Hát szerintem igen. Hát például Amerikában is ugye az van, amit látsz a filmekben, tudom, amikor ülsz a piros ilyen műbőr fotelekben, vagy ülésekben a kávézóban, és akkor hozzák a kancsóban, és azt öntik.
2: Az
1: hát az nyilván azt nem persze, mert abból innál egy kancsóval fejreállál valószínűleg. Igen, ja. Igen. Ez a Sláger reggel, és benne a Bagosi Brothers háztáji dala következik. Hát a lekvár. A lekvár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Oldtimer Show.
11: 100 évnél öregebb automobilok,
10: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
11: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes.
10: Október 17-én és 18-án. Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
12: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
14: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Mostantól kevesebb NKA pénzről dönthet a kulturális miniszter. Magyar Péter kivizsgálná a vadállatok tetemeivel pózoló Kaprinyák Tibor tisztás képviselő ügyét. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ötszázalékra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról közvetlenül a miniszter dönthetett. Ezt 5%-ra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján, írta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közelettével látványosan felgyorsult a pénzosztás. 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta. Magyar Péter a Tisza frakciója és elnöksége elé vinné Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a képviselőről készült vadászfotók. A tiszás politikus többek között egy elejtett oroszlánnal is pózolt, miközben ő az élő környezetért felelős bizottság alelnöke. Magyar Péter szerint tisztázni kell, hogy mi fér bele a közösségükbe, ezért hétfőre kezdeményezte az ügy megtárgyalását a frakcióban. Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen következményt tartana indokoltnak. Gajdos László miniszter korábban jelezte, hogy a képviselőnek nincs tisztsége tevékenysége vagy feladata a minisztériumban, a bizottságba pedig a Tisza frakció jelölte. Hadházi Ákos és több civil szervezet és aktivista Kaprinyák lemondását sürgeti a bizottsági alelnöki posztról. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jázmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából a 9. kerületben, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanótestek a nemzetközi 7-es kikötőnél kerültek ki a Dunából. A tűzszerész járőr azonosított több különböző méretű német repesz aknagránátot. Ezek szállítható állapotban voltak. A katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik őket. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. Ma még marad a túlnyomóan napos meleg idő, de a réteges öltözködés javasolt, hiszen a reggel még elég hűvös. Délután viszont már 25 fokot mérhetünk. Eső még nem jön. Csütörtökre ideér a front és a nedvesebb légtömegek. Országszerte lehet számítani esőre, záporra, főleg délután és este. Nyugaton már holnap is hűvös lesz, péntekre pedig az egész országban 16-20 fok lesz a maximum.
16: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda.
17: Egyiptom, minden itt kezdődött.
18: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 95-ös kilométernél a Kál erdőtelek csomópont közelében egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, így a forgalom most csak egy sávon haladhat Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc irányában, lelassult tehát a haladás. Szintén az M3-oson, ám de a főváros felé 60-tól csak arra szolgatnak a járművek. Nincsenek különösebb oka, bár azt hiszem, hogy ott még van egy terelt szakasz a főváros felé, de a lényeg, hogy nagyon sokan autóznak most Budapest irányában, ezért lassult a haladás. Ami a fővárost illeti, a Budörsi úton befelé a Sasadi úttól szintén érezhetően lassabban lehet már csak előrébb jutni. Hasonlóképp a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-esen a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M3-as bevezető szakasza szintén zsúfolt a Szerencs utcánál. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át vízvezeték javítás miatt, és egyelőre ennyi. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
19: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most folytatódik a Sláger reggel.
18: Na hát találtunk egy igazi kávés szakit, aki majd elmondja, hogy hogyan kell ezt a műfajt úgy űzni, hogy abból kihozzuk a maximumot.
21: És tudod, mi lesz a kérdésem hozzá, hogy szerintem melyik a legjobb kávé? Mármint típusra, tehát a ristretto, a doppio.
18: Melyik ujjamba harapjak, hát, ezt fogja mondani,
21: na,
18: ugye?
21: Hát ez az.
18: Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 4-8 előtt, 1 perccel, és ha már az előbb gondolatban legalábbis elkezdtünk kávézni, ígértük, hogy kerítünk egy profit, egy igazi szakértőt, és meg is találtuk Federico Roncari személyében. Buongiorno, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Buongiorno, sziasztok!
0: Café Pertétől már a harmadik generációból, ugye nagypapát kezdett el annak idén a kávéval foglalatoskodni, és hát bocsánat csak, hogy megalapozzuk a hangulatát ennek a beszélgetésnek. Annyi ilyen vicces videót láttam, amikor Olaszországban rendel valaki kávét, és ugye ilyen mindenféle furmányos dolgokat kér hozzá, hogy legyen dupla, legyen rajta ilyen. Mondasz nekünk olaszul egy ilyen hosszú mondatot, hogy kérek egy, nem tudom, és kicsit cifrázd, hogy hangzik ez?
2: Olaszországban én maximum csak olyat hallottam, hogy salve, buongiorno, un caffè.
1: Un caffè.
2: Egyébként un cappuccino.
1: És a per favore se szokott ott lenni? Tehát az sincs már. Un café, és ennyi? Per favore nincs?
2: Un café.
1: Un café.
2: Jó. Persze, indul egy beszélgetés, de azt nem biztos, hogy már érteni fogják.
1: Ja, persze.
0: Oké, és hogyha egy amerikai megy be kávét rendelni Olaszországban, az hogy hangozna olaszul?
2: Hát, ugye az amerikaiak, ők leginkább cappuccinot kérnek ma Olaszországban, amerikának már annyira nem mernek kikérni. Poharuk sincsen nagyon sok kávézónak.
1: Hogyha neked kellene megmondanod, hogy melyik a legjobb kávé, akkor te mit mondanál már, mint típusra? Neked melyik a kedvenced? Espresso, ristretto, doppio, lungo? Melyik az, ami a te szíveted a legközelebb áll?
2: Hát szerintem egy kávét a legjobban akkor lehet megismerni, amikor tisztán isszuk.
1: Aha.
2: Tehát teljes cukor nélkül. És emellett igazából én a espresso mellett gondolok, de hogyha a koffeinre kicsit érzékenyek vagyunk, akkor ristrettót ajánlom inkább.
0: Te egyébként hiszel a koffein erejében? Mert pont nemrég meséltünk egy friss kutatásról, amiben azt hozták ki, hogy tulajdonképpen a vakteszten a koffeinmentes kávét fogyasztóknak inkább javult a memória készsége, mint azoknak, akik koffeines kávét fogyasztottak.
2: Igazából a koffeinmentes kávénak is van egy fogyasztói köre, meg például én is szoktam koffeinmentes kávét inni este, ma nagyon hiányzik a kávé íze. De attól függetlenül a koffeinmentes kávét sem úgy mondanám, hogy annak lennének rossz hatásai, vagy kevésbé lenne jó. Szerintem sokkal természetesebben meghagyjuk a kávénak azt a formáját, hogyha koffeinesben hagyjuk, vagy semmilyen beavatkozás nem éri.
0: Aha.
2: Mert ahhoz, hogy egy koffeinmentes kávé legyen, ahhoz ugye beavatkozás szükséges. És akkor nem csak a koffeint szűk el tőle, hanem sok mást is.
1: Ah, ezt nem is tudtam. Hogy, tényleg, hogy veszik ki belőle a koffeint a kávéból?
2: Három eljárás van. Aha. Az egyik az egy vegyszeres, az a legkevésbé hangzik jól.
1: Igen.
2: A másik széndioksziddal, aztán pedig vízzel kimossák belőle. Ez a három verzió van.
1: Nem is gondoltam, hogy kimosható belőle a koffein.
0: Technikai megoldásoknál tartunk, az igaz, hogy aki például ilyen instant kávét vesz, az valójában igazi kávét vesz, tehát az is kávé, csak le van főzve, és aztán liofizálják, vagy nem tudom.
1: Liofilizál,
0: porítják az egészet, de hogy az tényleges kávé. Hát az más kérdés, hogy az ízhatás az nem feltétlenül ugyanolyan, mint a frissen főzött kávé.
2: Igazából a liofilizált kávé, persze az is kávé, de ez egy, már egy, így nagyon elmentünk már így nagyon messzire az olasz espresszóktól, hogy ez egy nagyon tőlem egyébként nagyon távoli dolog, de természetesen kávé.
1: Mi annak az oka, én bármikor járok Olaszországba, hogyha a legkisebb helyre megyek be, mindenhol finom kávét adnak. Ezt hogy csinálják szerinted?
2: Hát ezt mutattam is egy pillanat, hogy hozok hozzá egy kis eszközt.
1: Jó.
0: Na.
2: Tehát hallani fogjátok, Olaszországban ott jó a kávé, ahol ezt a hangot halljátok. Nem az van, hogy lerakják a csészét, tehát hogy így, csak így finoman, csak
0: egy,
2: van idő erre és arra is, hanem amikor már rádobják a kanalat a csiatálszára.
1: Aha!
0: Mert ez mit jelent?
2: Hát egy nincs idő. Tehát nincs idő ott azzal foglalkozni, most szépen oda teszi, hanem már meg kell fordulnia, mert még van 3, 4, 5 vagy 10 rendelés akár.
1: Aha. De tényleg, tehát ez egyszerűen hihetetlen, hogy bárhol járok Olaszországban, mindenhol jó kávét
0: itt. Megyek az autópályán, Olaszországban félreállok, és ott ugye ott is hát tömegével állnak, és tényleg non-stop csörömpölés hallatszik, akár az autogrillből, akár máshonnan, és hogy mindenhol igazi, mintha tényleg kávémesterek dolgoznának, de valóban mindenki szakértője a kávé elkészítésének, vagy ennyire jók például maguk az eszközök is, tehát mondjuk azok a kávéfőző gépek, amiket mindenütt használnak, ezek a presszógépek.
2: Az eszközök persze borzasztóan fontosak, de A legfontosabb kérdés igazából az, hogy mennyire friss a kávé. Aha. Mert ugye Olaszországban van egy ilyen zsák kávét, amit megbontanak, az lehet, hogy egy pár órán belül elfogy.
1: Aha.
2: És okay. Ez egy nagy segítség, mert onnantól kezdve megbontjuk az acskót, akkor maximum van 2 napunk, amíg a kávé tudja azt a minőséget tartani. Tehát sokszor lehet, hogy ha mindent jól is csinálunk, pont csak itt hibázunk, hogy nem fogy el a kávé 2 napon belül, miután megbontottuk az acskót. És Olaszországban ezért nagyobb az esély, hogy jobb kávét iszunk, mert ugye sokkal többen járnak kávézni.
0: Meg szerintem ebben is benne van, amiről korábban mi itt beszéltünk, hogy maga a szertartás, hogy az érzet, az hozzátesz. Tehát, hogy valahogy az olaszok tisztelik a kávét. Igen. Én ezt látom. Tisztelettel nyúlnak hozzá, és ez az, amit nem lehet, nem tudom, kémiai egyenleteken leírni, hogy nyilván ugyanúgy teszi bele a kávét, meg ugyanúgy nyomkodja le a gépben, de valahogy az a szeretet, ami ehhez társul, én úgy képzelem, hogy ez hatással van a végeredményre.
2: Teljesen. Tehát van, valószínűleg egy olyan mondás, hogy dolce far niente, és általában, amikor ilyen mémeket néznek, amikor keresnek ilyen dolce far niente képeket, mindig egy olasz úrt látni, aki éppen a presszós csészéjét forgatja.
1: Igen.
2: Nem véletlen.
1: Édes semmittevés, az tényleg az, amikor kiülsz egy jó kávéval, nézed a tengert, és mi bajod lehet?
0: Édes semmittevés, itt egy csaj ül szalmakalapban, egy elegáns teraszon, és
1: vagy
0: nézi a tengert.
1: Ja,
0: igen,
1: hát az
0: is jó. És kávézik, nem,
1: hát igen,
0: kávézik közben. Kávézik. Figyelj, Federico, és egyébként az ilyen kapszulás kávét, ugye ez az utóbbi éveknek a nagy divatja, azt szentségtörésnek tartod, vagy ebben is van azért ráció szerinted?
2: Hát igazából nem. Miért lenne szentségtörés? Hát persze. Én egyébként olyannak vallom magam, aki azt ki is mondja, hogy én otthon nem szeretek kávét inni. Mert én tudom, hogy nem fogok olyan minőséget kapni, amit mint egy kávézóban kaphatnék, egy nagyipari gépen. De persze otthon valamikor szükséges, hogy legyen egy kis kávéfőző természetes, de nem ezzel van a baj. De én szeretem, amikor azt a minőséget kapom, mint egy kávézóban. És egy kapszula az meg azért jó, mert hogyha valaki csak ritkán iszik otthon kávét, egy keveset, mondjuk napi 1-2-t, akkor egy jó választás lehet, mert ugye, hogyha egy zaskó kávét venne, az nem biztos, hogy elfogynak 2 napon belül.
1: Így van.
2: A kapszula meg jobban tartja a minőséget.
0: És hát a kapszulában ugye az egy tévhit, hogy ne lenne rendes kávé, pont ugyanolyan igazi minőségi kávét tesznek bele, hát legalábbis a jobb fajtákba.
1: Persze.
2: Ez így van.
0: Jó, hát meg a közösségi élmény, hogyha nem otthon iszod, mondjuk egyedül, hanem bejössz valahova, még ha magad vagy is, tehát nem társasággal mentél, akkor is ott vannak körülötted az emberek, hallod azt a csörömpölést, amit az előbb mutattál, és ez is hozzátesz az élményhez, hiszen ne feledjük, hogy minden érzékszervünk egyszerre dolgozik. Az illatok, azok a hangok. Hát, kellemes kávézást
1: nagyon
0: kívánunk,
1: köszönjük.
0: És köszönjük Federico Roncalinak a Café Pertétől. Szia!
1: Szép napot, szia!
0: Közben még nyugodtan megírhatják, hogy milyen a kedvenc kávéjuk. Addig is Pain and Glory, Freddy érkezik 7:22-kor itt a Sláger reggelben.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:05, pontosan 5 perccel.
2: Hogy mi mindent okozhat, ha nem iszunk kávét, figyelj Zoli. Sziasztok, Miki vagyok. Én átlagosan egy, esetleg két kávét iszom. Egyik nap nem ittam, mentem, tettem a dolgom, délben már fájt a fejem, nem voltam túl jól. Délben ittam egy kávét, de az már késő volt, még jobban fájt a fejem. Étvágyam sem volt, ittam vizet, kólát, de semmi sem volt jó. Próbáltam aludni, az sem ment. Fürödtem, nem lett jobb. Hány ingerem is volt, ittam még egy kávét, próbáltam tovább pihenni. Este lett majdnem, mire kitisztult a fejem. Szóval egy pici eltérés a megszokottól, és tessék, ilyen vészhelyzetet tud okozni. Azóta már többször hagytam ki napokat, de ésszel egyre kevesebb és lájtosabbat ittam, így el lehet utána hagyni napokra is. Egyébként igen, hogyha fokozatosság elvét követjük, az mindenben egyébként jól működik. Dri azt írja, én tökre bírom a filteres kávét, bár 1000 éve nem iszom már. Komolyan? Dri!
1: Nekem volt olyan, hogy napokig azért nem ittam, mert egyszerűen elfelejtettem. Tehát, hogy valami másban voltam benne.
2: Elfelejtettél kávét?
1: De hétvégén például, és akkor fölkeltem reggel, elkezdtem valamit barkácsolni, kimaradt, már jött az ebéd, mondom, most ebéd előtt nem, majd akkor később délután elmentem a strandra, meg biciklizni, és akkor este 8-kor lehet, hogy ma nem ittam kávét. Másnap ugyanez, semmi nem történt.
2: Nem hat, mondom, rád sehol.
1: Rám tényleg nem hat a kávé. És mondom, ha megisz, ugyanez fordítva, ha megiszom, fél óra múlva simán le tudok feküdni, aludni. Tehát van, hogy este 9-kor, 9:30-kor iszom egy kapucsinót társaságban, mert úgy jön ki a lépés, hogy még simán este valahol vagyunk a városban. Hazamegy, simán alszom.
2: Jó, de te
1: tőle.
2: Bárhol el tudsz aludni.
1: Na, meg de pont ezért, hogy tett nekem, igazából a kávé az tulajdonképpen egy ilyen közösségi élmény, egyfelől, másfelől meg egy szertartás. Például itt reggel bejövök, és nem tudom elképzelni azt, hogy elkezdjük a slágerreggelt, anélkül, hogy itt kevergetném a kis kapucsinómat, vagy a láttét. Most jön ugye a pumpkin spice korszak.
2: Mit iszol? Most toffee?
1: Most az majd karácsony előtt jön a toffinát. Látta, most a pumpkin spice-nál tartunk.
2: Most pumpkin spice van? Igen. Jó. Krista azt írja, jó reggelt, mi imádunk a férjemmel reggel együtt kávézni, valamelyikünk megcsinálja, kiülünk a nappaliba és beszélgetünk. De ha én hazaérek munkából, fodrász vagyok egyébként, leülök egy láttéval, és egy fél órát csak nézek ki a fejemből. Igen. Jó kávézást, milyen igazad van, Krista, hogy leírtad.
1: Leültök a férjeddel egy fotelbe és nézitek egymást, az olyan fura, de hogyha van egy kávés csésze előttetek, és közben kevergeted, és belekortyolsz, tehát hogy ennek van egy ilyen etikettje, ez az egész, ahogy mondom, ez egy ilyen szertartás.
2: Figyelj, mi evés közben
1: van egy dramaturgiája.
2: Tehát, hogy...
1: De eztek közben, de csak úgy nem ültök le két fotelbe, és nézitek egymást.
2: Nem, ilyen még nem volt.
1: Olyankor már más is van, igen. Jön a játék, a hablaty. Most tessék jelentkezni. 0630 30 30 95 8, küldjék el a játék szót, vagy a Cila szót, vagy a hablaty szót.
2: Tegnap
1: vagy
2: azt, ugye...
1: hogy én.
2: Tegnap
1: vagy
2: volt,
1: azt, hogy...
2: tegnap
1: vagy
2: volt az... helyes megfejtésünk, úgyhogy ma csak új szívatlan. Feladvány érkezik. Lehet nyerni belépőt a Nemzetközi Macska kiállításra, a WordPress fotókiállításra, és van egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk is.

0: Survivor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus újranyitási akció a Jysknél Solymáron. A Jyskáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jyska mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
7: Mit csinálsz, Anna?
6: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
7: Megint felújítás?
6: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
7: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
12: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A Fidesz szerint hatalmas adóemelést jelent a KATA módosítása. Bulgária nem kéri a NATO kollektív védelmi szabályainak alkalmazását a dróntámadás miatt. A végéhez közeledik a székesfehérvári jégcsarnok felújítása. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Komoly aggályokat fogalmazott meg Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza kormány új adózási terveivel kapcsolatban. A kata terhe a duplájára nőhet, ami éves szinten 600 ezer forintos többletet jelenthet az érintetteknek. Ez szerinte brutális adóemelés. A képviselő szerint a vagyonadó és az ECHO átalakítása pedig munkahelyeket és fizetéseket is veszélyeztet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 2027-től bevezetik a vagyonadót, bővül a kata és megszűnik a hivatásos sportolók kedvezőbb ECHO-s adózása. A kormányfő szerint az adórendszer igazságtalanságait szeretnék megszüntetni, miközben az ellenzék továbbra is az oligarchák érdekeit védené. Bulgária nem kéri a NATO kollektív védelmi szabályainak alkalmazását, annak ellenére, hogy dróntámadás ért két bolgár hajót a Fekete-tengeren. Rumen Radev miniszterelnök szerint az incidensek a bolgár partoktól mintegy 130 kilométerre, az ország kizárólagos gazdasági övezetében, de nem felségvizein történtek. Az egyik hajó elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másikon tűz keletkezett, 18 fős legénységét kimenekítették. Két matróz súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A bolgár hatóságok vizsgálják, honnan érkeztek a drónok. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába, közölte az intézmény a Facebook oldalán. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyezte, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. Megszüntette a Kecskeméti járásbíróság annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben vettek őrizetbe még szeptemberben. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben, így engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik ellenük. A végéhez közeledik a székesfehérvári ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok 3,5 milliárd forintos felújítása. A munkálatok várhatóan 2027 első felében fejeződnek be, a csapatok pedig a 2027-28-as idényben térhetnek vissza. A csarnok megőrzi ikonikus főlelátóját és a katlan hangulatot, miközben korszerűbb öltözők, nagyobb konditerem és új közösségi terek készülnek, írja a FEOL. A beruházás részeként az Árpád Technikum akadémiai szárnyát is felújítják.
15: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még marad a napos meleg idő, egyelőre még csak 12 fokos a reggelünk, délutára pedig már 25 fokot ígérhetek. Tegyenek egy nagy sétát, szippancsanak egy jót a friss levegőből, és használják ki a napsütéses órák számát, ugyanis holnap azért érkezik egy kis csapadék, és kisebb lehűlés is várható majd péntektől.
16: Hogy volt a fűdala, tehát én a szippantás, ja nem az a másik,
15: hogy szippantás szeretem a azt jóból. A dalt. Ez nagyon jó kis Fincsi. Dal.
17: Igen. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
16: Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között baleset történt. A forgalom most csak egy sávon haladhat, már több mint 3 kilométeres a torlódás. A Pesti úton, a Csabai út közelében itt Budapesten szintén baleset nehezíti a közlekedést, de úgy nézem, hogy egyelőre ennyi, mármint ami a rendkívüli helyzeteket illeti. A vonalban viszont Kis Horváth Levente a MÁV Informtól, a vasúton mi újság most? Jó reggelt!
18: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vétel körzetében jelentősebb fennakadás nélkül, azonban a keleti, délkeleti agglomerációban kisebb késésekkel indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Az éjszaka déli pályaudvaron helyreállították a hétfői balesetben megrongálódott váltót, így ismét zavartalan a vonat közlekedés a pályaudvaron. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítása, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
19: A közlekedési hírek támogatója az Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánunk, Krisztálak.
2: Hello, szia.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Nem tudom, a kávé megvolt a reggel, vagy hogy vagy ezzel a kávézás dologgal?
3: Már régen, mindjárt a második következik.
2: Az igen.
1: Nem aprózzuk el.
2: 8-kor?
3: Nem, azért vagy, egy kicsit később, 10 óra felé.
1: De nem este 10-kor?
3: A férjem simán bedönti a presszót, még este 10-kor is.
1: Na, és rá sincs elhatással? Vagy olyankor meg te, asszony, gyere!
3: Nem. Azt mondja, kell az emésztéshez, meg a vacsora után, meg ilyen.
2: Mondjuk figyelj, az olaszok is isznak esti kávét, tehát, hogy nekik is ez teljesen normális.
1: És nagyon fontos, hogy ugye a kapucsinót azt valójában reggel isszák, és a reggelit megelőzően kell elvileg elfogyasztani. Bár nem tudom, mert éjgyomorra meg elvileg nem jó.
2: Én mindig éjgyomorra iszom a kávét, és
3: mi is azzal kelünk.
1: Jöhet a feladványunk, Krista?
3: Hát próbáljuk meg.
1: Jöhet.
4: Sose találod ki.
1: De azért reméljük, hogy igen, mert egy nagyon jellegzetes dallamotívum volt itt benne. Az legelején meg a közepén.
3: A dallam megvan, de...
1: Igen?
2: Na, akkor dúdold, hát ha úgy tudunk segíteni.
3: Fogadjunk valami kávésnóta.
2: Nem, képzeld el, nem. Egyébként nem.
3: Nem tudom.
2: Tényleg nem.
3: Cilla nagyon szépen tud énekelni, de nem tudom. Nem, tényleg
1: elengedjük.
3: Azt tudom, hogy magyar-e vagy esetleg külföldi előadó. Nem, jó. Elpasszolom, mert nem tudom.
2: Nagyon sajnáljuk, de örülünk, hogy beszélhettünk
1: vele. És akkor igyál még egy kávét hamarosan. Szia!
3: Jó, oké. Köszönöm, sziasztok!
1: Milyen
2: most igen, még így is, hogy nem nyert. Most sajnos nálunk maradt a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat Nemzetközi Macska Kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés Zavartalan Rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap. Tessék már most jelentkezni.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
3: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Macskamániások riadó! Happy-ket nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
10: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: Schlager FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
12: Januártól jön a vagyonadó és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthonstart program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hidegfront nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
13: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
14: Egyiptom, minden itt kezdődött.
15: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüggedés Kál között egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, így ott csak egy sávon lehet haladni Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc irányában, már több mint 3 kilométeres a torlódás, idejében induljanak tehát útnak. Sokan autóznak egyébként az M1-esen is, főváros felé Bicskés-Herceghalom között szakaszos torlódás is kialakult, illetve az M2-esen Dunakeszi térségétől, valamint az M7-esen a főváros felé Török-Bálint térségében a terelésnél szintén kisebb-nagyobb torlódás alakult már ki. Budapesten baleset történt az Erzsébet hídon, Budára a Pesti hídfő után. Itt is torlódásra kell készülni, és egyébként ezt meg is írta nekünk Réi SMS-ben. Azt itt, hogy 4-es karamból. Ó, akkor azzal egy ideig ellesznek, amíg kitöltik a lapokat. Szóval az Erzsébet hídon Buda irányában. Oké, okay. Aztán a Pesti úton is baleset nehezíti a közlekedést, méghozzá a Csabai út közelében. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm.
16: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Ha előfordult már önökkel, hogy egy váratlan találkozás vagy valamilyen váratlan esemény alapjaiban változtatta meg az életüket, akkor szeretnénk, ha ezt megosztanák velünk.
18: Akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0630 30 30 95 8.
15: Jó reggelt, 8 óra 8-kor! Sláger!

0: A Maroon 5-ot hallottuk, ez volt a Priceless. Hát igen, minden más ott a kártya.
1: Abszolút, de... igen.
0: Nos, Isten éltesse a zsenit, Christoph Waltz 70 éves, 1956-ban született, októberben, így október elején Bécsben, egy művész családban egyébként, díszlettervező volt az apukája, az anyukája jelmeztervező, viszont a nagymamája például színésznő. És ő maga is vágyott a deszkákra, meg a reflektorfénybe, operaénekes szeretett volna lenni eredetileg.
1: Na, ezt nem gondoltam volna.
0: És aztán később valahogy úgy alakult, hogy inkább a színészet felé fordult. Bécsben is tanult egyébként, de New Yorkban is. És hát nagyszerű felmenők, ide 70 év, oda legyünk őszinték, hogy még nincs 20 éve, hogy igazán megismertük őt, mert ugye Quentin Tarantino 2009-ben készített el a Becstelen Brigantik című filmet, és ez volt az, ami meghozta az áttörést Christoph Waltz számára, meg hát például az Oscar-díjat is kapásból, aztán ugye utána már jött a Django elszabadul, még egy Oscar bácsi befigyelt, hát hiába nem nyomta fullban a kretént, hogy a klasszikust idézzük. De figyelj, tehát a Bestelen Brigantikban, én emlékszem a mai napig, igen, a moziban láttam, és ugye egyszerűen el voltam ájulva, hogy ez a csávó, ez, amit ott a filmvászton nyújtott.
1: Végig, igen.
0: Igen, tehát hát meg az, ahogy tökéletesen beszélt. Abszolút. Németül, angolul, franciául, igen, és egyébként valóban mindhárom nyelvet beszéli, tehát nem csak a szerep kedvéért tanult bele, hanem folyékonyan beszél három nyelven, és egyszerűen a csávónak az intelligenciája átjön a vászonról, és igen, én ezt nagyon szeretem.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a szemén látszódik, hogy ő mennyire intelligens ember lehet. Tehát, hogy nézed az arcjátékát, az valami egészen lenyűgöző, és pont ezért jutott eszünk be, hogy ugye Quentin Tarantino meglátta benne a lehetőséget, és azt is, hogy oké, hogy itt van egy 50 éves színész, na, de ő szeretné továbbvinni, és azért vitte például a Django-ba is, mert ő tudta, hogy abban a karakterben is pontosan tökéletesen fog játszani, teljesen mást, ugye? Egy nagyon szerethető és kedves figurát.
0: Mondhatjuk egyfelől, hogy jó, oké, itt tekintünk sikernek, mert például mint a Derek egyik epizódjában is feltűnt annak idején, tehát játszott azért kisebb sorozatokban, vagy tévéfilmekben, meg színházban is, tehát azt nem mondhatjuk, hogy teljesége sikertelen lett volna, de amennyire tehetséges Christoph Waltz, tényleg megérdemelte az Oscart, és azt a nemzetközi áttörést, és azt a figyelmet, amit most már a magáinak mondhat, és ebből a szempontból tűnik egy kicsit igazságtalannak a sors, hogy erre ilyen 51-nehány éves koráig várni kellett. Ugyanakkor ez felcsillantja a reményt számunkra, hogy hát igen, ugye mondják, hogy a tehetség utat tör magának, vagy nem tör utat magának, tehát hogy azért kell hozzá egy adag szerencse, és esetében ez a Quentin Tarantinoval történt találkozás volt.
1: Hogyha esetleg volt olyan találkozásuk, egy esemény, vagy egy ember az életükben, aki alapjaiban megváltoztatta az életüket, vagy hozott egy olyan sorsfordító dolgot, amire előtte nem is gondoltak volna, akkor osszák meg velünk a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 06 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:56, és figyelj, tényleg az élet írja a legjobb forgatókönyvet. Egy piros lámpánál hátulról nekimentem az előttem álló autónak. A sofőr meglepően türelmes volt, és később kávézni hívott. Az esküvőnkön azt mondta, én voltam az első nő, aki szó szerint belerohant az életébe.
2: De szép sztori.
1: Hát azért én nem mennék neki annak a fehér autónak, ha újra találkoztunk.
2: Nem, de névjegykártyát adhatsz, mint amit ugye tegnap hallottunk.
1: Aztán várjál, volt egy másik ilyen ismerkedős sztori. Itt van, Judit, hogy volt, 2022-ben lekéste a pécsi vonatot, és beült kávézni a következő IC indulásáig. Ugyanígy járt akkor valaki más is, aki azóta a férje, és akivel 20 éve házasok, és mindig mondják egymásnak, hogy ne siess, nem éri meg. Ezt így elhiszem, hogyha így jöttetek össze. És van egészen más típusú sztori is. Jenci egy pénztárcát talált az utcán, voltak benne iratok, úgyhogy visszavitte a tulajdonosának. És kiderült, hogy a fickó egy nyomdát üzemeltet, Jenci pedig éppen melót keresett, szót követett, és mivel ilyen becsületes emberekre mindig szükség van, most idézek, felvette őt. Mert hogy ráadásul tényleg pont új munkatársakat keresett akkoriban ez a fickó. Nem tudom, hogy ez hány év, ez nem derült ki, de...
2: Na ilyen is, ehhez hasonló történeteket várunk, akár a Sláger FM Facebook oldalán, hiszen például a szerelmünket is csak így egy véletlennek köszönhetően is megtalálhatjuk.
1: Véletlen, sorsfordító találkozások és események 0630 30 30 95 8 vagy a Facebookunkon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalatban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
5: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
8: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
9: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keresetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kaland. www.babasafari.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kigyulladt egy szeméttelep Kistarcsa és Csömör között. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Ingyenes jóga és tájcsi edzéseket tartanak Újpesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kigyulladt egy szeméttelep Kistarcsa és Csömör között, közölte a katasztrófavédelem. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat. A rajok munkáját 3 munkagép is segíti. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Az erről szóló döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy a jelenlegi rozsdaövezet helyén egy európai léptékű, élhető új budapesti városrész jöjjön létre. A tervek szerint megfizethető lakások, új zöld felületek és jól használható közösségi közlekedési kapcsolatok szolgálnák az ott élőket. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lakásépítéseknek illeszkedniük kell a Vekertle Sándor lakásépítési program célkitűzéseihez. A fejlesztés részleteiről ugyanakkor továbbra sincs egyetértés, mert Zugló képviselőtestülete egy saját fejlesztési tervet fogadott el a terület jövőjével kapcsolatban. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jázmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. A kerület szerint a parkolási bevételek fővároshoz kerülése jelentős terhet ró a költségvetésre. Több mint 21 millió forint értékű, korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centruma. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint 1,5 éves adománygyűjtése tette lehetővé. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. Továbbra is ingyenes jóga és tai chi edzésekkel segíti az újpestiek testi és lelki jóllétét az újpesti önkormányzat. Az őszi időjárás miatt a gerinc jóga már az újpesti kulturális központba költözött, a tai chi pedig október 6-ától beltérben folytatódik. A foglalkozásokra a termek befogadó képessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges. A saját testsúlyos edzéseket továbbra is a szabadtéri kondi parkokban tartják.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, már 13 fokos a reggel, délutára pedig 24 fokot ígérhetek, úgyhogy használják ki a jó időt, érezzék jól magukat, és töltődjenek a napenergiával.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
15: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 95-ös kilométernél, ez Nagyfüged és Kál között található, egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A forgalom továbbra is csak egy sávon haladhat, így több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha már a gyorsforgalmi utaknál tartunk, sokan haladnak Budapest felé az M1-esen, főleg Bicske és Herceghalom között lassult le emiatt a haladás, illetve szakaszos torlódás is kialakult, de erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán is, nagyjából az M0-as csomópontjától, az M2-esen Dunakeszi térségétől, illetve az M7-esen szintén a főváros felé Török Bálint térségében, főleg ott ugye van egy új terelésünk most az elmúlt néhány napban. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán autóznak még meglehetősen sokan. Budapesten az Erzsébet hídon, Budára a Pesti híd fő után baleset lassítja a haladást, torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca útvonalon. Legyenek óvatosak, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel. 3:49 lesz egy perc múlva, és ha már Wolf Kati énekelt, a Wolf Katinál is úgy van, nem? Ahogy beszéltük Christoph Waltz kapcsán az előbb, hogy oké, a Katinál is ugye ott volt, mit tudom én, a Vuk, mint hogy a Christoph Waltznak ott volt, hogy játszott a Derrickben, meg persze szerepelt színpadon, de hogy az igazi nagy áttörés, az valahogy váratott még magára egy kicsikét. Hát Christoph Waltz esetében ő már ugye 50 elmúlt, mire Quentin Tarantinótól megkapta azt a bizonyos szerepet a Bestelen Brigantikban, ami után végre az egész világ felfigyelte, és ami után hát bátorkodom azt mondani, hogy tényleg a helyére került, az őt megillető pozícióban. Nem véletlen aztán azóta ugye a két Oscar-díj, meg hát egyáltalán a rajongás, ami körülveszi. És hogy azért a Katinak is kicsit várnia kellett, de hogy is volt ez pontosan? Szia, kedves Wolf Kati!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hölgytől ilyet nem illik kérdezni.
1: 35
2: igen,
1: voltam de már.
2: 35 voltál?
1: Igen.
0: Még most se vagy annyi, nem?
2: Hát ez az, ránézek a Katira, és most 35, de tényleg.
1: Igen, én még magzati korba jelentkeztem az ispatóra. És már két gyerekem volt. Az igaz, hogy előtte is énekeltem. Persze. Nagyon nagy elánnal, de azért volt civil munkám,

0: van a magad elé állított polc, hogy mit kell így ahhoz van. Tenni, hogy kilép a színpadra. Tehát szerintem, hogyha valaki csak ösztönből jó, és nem tanulja, akkor lehet, hogy nincsenek benne olyan gátlások szerintem, mint amikor ezt tanulod, és tudod, hogy mondjuk a te szakmádban a színvonal mit jelent. És akkor ami én azért úgy voltam vele, hogy amíg nem éreztem azt, hogy visszahallgattam, és na jó, ezzel már ki lehet menni színpadra, holott már álltam színpadon 1000 éve, vagy nem éreztem magam olyan biztosan, mert még nem énekelek úgy, mint ahogy az általam nagyon szeretett emberek, ami ugye nem jó, mert igazából, ha az ember nem gondolkodik, csak csinálja, amit szeret, akkor néha az a bátorság, az könnyebben előre.
1: Hát rendíti. Látunk erre példát, amikor valakiben nincs gátlás, és csak úgy...
2: De lehet, hogy ő lehet, hogy könnyedebbén veszi az akadályokat. Én tökre értem, amit mondtak.
1: Van benne logika, persze.
2: Bennem van görcs egy csomó helyzetben, és nem érzem azt, hogy én ezt meg tudom ugrani, pedig meg tudom ugrani, és amúgy kiderül utólag, de mégis, mert van egy elvárás, amit támasztasz magaddal szemben, te is, én is, Zoli is, és emiatt egy kicsit néha előfordul, hogy az ember jobban ráparázik valamire.
1: Meg hogyha vannak ilyen felmenők, meg olyan körökben mozogsz, akkor ráadásul a külvilágtól is folyamatosan kaphatsz olyan visszajelzést, mint hogy Christoph Waltz is beszélt erről egy interjúban, hogy őt próbálták lebeszélni, akár a szerette is, hogy figyelj, engedd most már ezt az egészet, mert inkább csinálj valami más, hát ha abban sikeres leszel. És biztos te is kaptál ilyet, hogy így finoman valaki célozgatott rá, hogy hát, Kartikám, lehet, hogy valami más is kéne most már.
0: Igen, nem is a célozgatás, hanem tényleg, amikor mit tudom, a 30 fölött vagy már férjhez mentél, két gyereked van, nem tudom, és akkor jelentkezem mondjuk egy ilyenben, mint én az X-faktorban, akkor nyilván nagyon sokan megfordult, hogy ez nem normális. Hát most már mit akarod? Amúgy sem. Akkor ez volt az első olyan tehetségkutató, ahol nem szórták ki az öregeket, kvázi az idézelben az öregeket, tehát ahhoz nagyon kellett egy olyan közeg is, aki azt mondja, hogy jó, ez is egy sztori, mert ugye mindig történetekhez tudsz kötődni. Azt, hogy valaki jól énekel, az nem elég. És akkor ez egy sztori volt, amit fel is vállalt akkor az a csatorna, hogy én leszek az, aki már gyerek pipa, férj pipa, már valami munka pipa, jön, és most jön a pályának az a karrier része, vagy az ismert része. Szóval, hogy azért sok-sok összetevője volt, de én is azt mondom, nagyon-nagyon sokan jeleztek vissza akkor is, és a mai napig, hogy mondjuk egy olyan szakmában, ami nem a nagy közönség előtt zajlik, ott is kell, hogyha elmúltál már x éves, de akarsz váltani, vagy akarsz egy nagyot lépni, ott is kell, hogy legyen valami támogatásod. És hogy tök sokan jeleztek vissza, hogyha tényleg egy ilyen kicsit azért embertelen szakmában, mint igen. A pop énekesi, lehet egy ilyet lépni, akkor bárhol. És
2: nem bántad meg, ugye? Nem bántad meg, hogy te akkor kerültél ebbe bele, tehát nem bánod azt, hogy nem 20 évesen.
0: Sőt, szerintem sokkal felvértezettebb voltam idegileg arra. És ha bevonok, hogy én micsoda egy csirke voltam 20 évesen, tehát azért van olyan tényleg, aki nagyon keményen bírja ezt 20 évesen, le a kalappal előtte. Én biztos, hogy nem bírtam volna ilyen...
1: Meg kellett érned.
0: Kati,
1: figyelj, még búcsúzol, akkor egy útravalót adjunk a hallgatóknak, aki járt már ilyen cipőben, vagy ilyen cipőben jár most, hogy így próbálják eltántorítani, de ő szeretne valamit, hogy hogyan ne adják fel.
0: Hát, figyelj, szerintem... Én mindig abba szoktam belegondolni, hogy 5 év múlva mire leszek mérges, hogy nem próbáltam meg, vagy az, hogy megpróbáltam, és nem sikerült. Ha nem próbálod meg, akkor 5 év múlva visszatekintesz, micsoda barom voltam, legalább nem próbáltam meg.
2: Mert mi a legrosszabb, ami történhet, tudod?
1: Elutasítanak. Tehát,
2: de tényleg, és mi a legrosszabb?
0: Kiderül. Nem sikerül.
2: Így van, és
1: akkor legalább kiderül, és megnyugszol, hogy nem megy.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen Wolf Katinak.
2: Nagyon köszönjük.
0: Egy tündér vagy. Köszönöm szépen. Hajrá mindenkinek, aki újat csinál.
2: Így.
1: Szép napot.
0: Sziasztok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
4: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
5: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
6: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
6: Megint felújítás?
7: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
6: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör, Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
10: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
11: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek Nemzeti Lovasszínház.hu.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Gyulán mondott beszédet Magyar Péter az aradi vértanúk emléknapján. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Betört a Magyar Színházba és jelmezeket próbált fel egy fiatal fiú. Jó napot kívánok, Szendőf Gori vagyok. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, mondta Magyar Péter miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Hozzátette, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője az aradi vértanúk emléknapján a Batthyány örökmécsesnél a szerintük politikai okokból fogva tartottak szabadonbocsátását követelték. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicvírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Október 1-től ismét igényelhetnek fűtési támogatást a 16. kerületi nyugdíjasok és nagycsaládosok. A kérelmeket november 15-ig lehet benyújtani. A támogatás jövedelemhez kötött, az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 76.950 forintot. A támogatás decembertől márciusig havi 4.000 forint, vagyis összesen 16.000 forint, amelyet januárban egy összegben folyósítanak. Parkolótáblával tört be a Magyar Színházba egy fiatal fiú, aki aztán jelmezekbe bújt. Az esetről a budapesti rendőrfőkapitányság egy videót osztott meg a Facebook oldalán. Ezen látszik, ahogy a 18 éves fiú egy parkolótábla talapzatával betöri a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található színház vészkijáratát. Majd bemegy az épületbe és elkezdi felpróbálni a színdarabokhoz használt jelmezeket, köztük egy kalapot és egy kesztyűt. A betörő összekészített magának egy elektronikai cikkekből álló csomagot is, amit megpróbált ellopni, azonban a helyszínre érkező rendőrök a színházban elfogták. A rendőrség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a tettest. Magához tért és már kommunikál az orvosaival az a nő, aki túlélte a saját kivégzését. Krista Pike-nak a múlt héten két halálos injekciót is beadtak egy Tennessee államban lévő börtönben, de ezek nem vették el az életét, igaz pár napra kómába került. A halálra ítélt nő továbbra is kórházban van, bilincsben fekszik, állapotát kezelik, ügyvédei szerint azonban hosszú felépülés várhat rá. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen tartós egészségkárosodást szenvedhetett, illetve hogy a hatóságok megpróbálják-e újra végrehajtani rajta a halálos ítéletet, mert ilyen eset korábban sosem fordult elő. A most 48 éves nőt 30 éve ítélték halálra egy 17 éves osztálytársa brutális meggyilkolása miatt. Ma még marad a túlnyomóan napos meleg idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A hőmérséklet csúcsértéke 24-25 fok körül alakul. Holnap eleinte kisüthet a nap, aztán erősen megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már délelőtt, a fővárosban pedig délután és este várható csapadék. A hűvös csak péntekre ér ide, akkor már csak 15-20 fokot mérhetünk. Emellett szeles, záporos idő valószínű.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Az M3-as autópályán korábban baleset történt a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között Vásárosdamény irányában. Egy sávon engedték csak a forgalmat, több kilométeres torlódás alakult ki, kérnénk szépen még egy kis türelmet. Az összes többi autópályán is, de inkább a főváros felé, hiszen az M1-esen, az M2-esen, illetve az M7-esen is érezhetően lassabb a haladás a reggeli csúcsforgalom miatt. Az M7-esen ugye ráadásul új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópontja között. Az Erzsébet hídon át Budára a Pesti hídfő után baleset történt, itt 4 gépjármű ütközött össze, ezért a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon is lelassult a haladás. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Józsika utcánál vízvezeték javítás miatt sávzárás van, a két irány forgalmát felváltva engedik át. A 37-es és a 37-es A villamos ma délután 3:30-ig az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik egy rendezvény miatt, és rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén is, így a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, a 10-es busz viszont sűrűbben közlekedik.
16: A közlekedési hírek támogatója az
17: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Ha azt mondjuk, hogy te adtad meg a kártyaadatokat, ezért loptak meg az áldozathibáztatás. A gyereknek sem mondhatja a tanár, hogy lusta, és a multik tehetnek az elhízásról nem te magad. Jó az, hogyha mindig megadjuk a felmentést?
19: Hamarosan erre válaszol F. Takács István pszichológus.
15: Szerinte fontos az egyén felelőssége. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt! Tegnap reggel kiberbiztonsági szakértőnkkel beszélgettünk az éppen aktuális kártyás, bankkártyás csalásokról, és valahogy közben elhangzott egy mondat, ami megütötte a fülem, hogy ő nem szeretne belemenni az áldozat hibáztatásba, de aztán valahogy mégiscsak pillanatok alatt eljutottunk odáig, hogy ezért aktív közreműködés nélkül senki nem válik áldozattá. Tehát, hogy ahhoz, hogy valakit lehúzzanak, meglopjanak, ahhoz bizony az ő tevőleges hozzájárulására is szükség van. És ez elgondolkodtatott. Mert én nem tudom, abban hiszek, hogy ahhoz, hogy megküzdjünk a démonnal, ahhoz szembe kell vele nézni. Szóval, hogyha egy gyereknek nem mondhatja azt a pedagógus, hogy fiam, ne legyél lusta, mert hogy ez ma már bántónak számít, és nem elég PC a világban. Vagy amikor a fitness guru azt mondja, hogy nem tehetsz arról, hogy elhisztál, mert ez csak a multiknak a bűne, meg a feldolgozott élelmiszeré, akkor úgy érzem, hogy elmulasztjuk azt a lehetőséget, hogy önkritikát gyakorolva kicsit inspiráljuk saját magunkat. De valóban így van ez? Hívtunk egy igazi profit, F. Takács István pszichológus ül velünk itt a stúdióban.
2: Jó reggelt
3: kívánok.
1: Egy szóval válaszol, igen vagy nem?
2: Ez nagyon nehéz.
1: Aztán
2: majd
1: kicsorgolva.
3: Igen, hát nagyon köszönöm a provokatív kérdést. Tudjátok, hogy nagyon szeretem az olyat, amikor olyannal hívtok, amire nincs egyértelmű igen. vagy nem a válasz. Uh-huh. Meg aztán a 90-es évek klasszikusa jutott eszembe, hogy az igazság oda át van, de hát ugye ez csak a sorozatban volt így. Szóval, hogy nincs egyértelmű igen vagy nem erre. És megmondom őszintén, én, ahogy így készültem a beszélgetésre, hoztam nektek is egy ábrát, ezt nyilván most a hallgatók nem látják, de...
2: De lefotózzuk és látják, jó? Lefotózzuk.
3: Megpróbálom nekik elmondani, ez a kontrollkört tartalmazza ez az ábra, közepén ott vagyok én, és ezt egyébként mindenkinek javaslom, hogy egyszer érdemes ezen így végig gondolni, és egy papírra lesz tényleg megcsinálni.
1: Ha megengedett, tehát hogy a kör közepén állok, nem az Edda dala, és akkor vannak, látom a körön belül és a körön kívül gondoltak. A körön kívül ott van az, hogy mások mit gondolnak, mit éreznek a gazdasági társadalmi körülmények, tehát a rajtunk kívülálló dolgok. Ha jól értem, most csak próbálok érni. És a körön belül van viszont az, hogy én mire figyelek, hogy én mit gondolok, és én hogyan döntök. És most nagyon lerövidítettem mindazt, amit a kezembe adtál.
3: Tehát a körön belül az van, amire valóban van ráhatásom, amire valóban van kontrollom, és hogyha ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, ezt a körön belül, körön kívül kört, akkor a körön belül elsősorban azok a tényezők vannak, ahogy én reagálok, a saját érzelmem, a saját gondolataim, a saját reakcióim a világra, és tulajdonképpen minden, ami ezen kívül van, az a saját kontrollkörömön kívül van, és itt ne csak azért olyanokra gondoljunk, hogy globális problémák, háború, gazdasági hatások, vagy klímaváltozás, vagy nem tudom, hogy micsoda, hanem a másik embernek a viselkedése is itt van, és a másik ember például rám adott reakciói is itt vannak, tehát ezen azért érdemes elgondolkodni, hogy bizony, ezek jó részt a saját befolyásom, a saját kontrollomon kívül vannak. És ez akkor ugye mit jelent alapvetően az emberre nézve, hogy így a saját működésemet, a saját energiáimat és a saját önismeretemet is abba az irányba érdemes fókuszálni, amire nekem van ráhatásom. Uh-huh. Hétköznapi példával élve, tehát mondjuk, ha nem tudom én, konfliktusom van valakivel, akkor elsősorban arra érdemes koncentrálni, hogy én hogy tudok erre reagálni, nekem ebben mi a nehéz, és én mit tudok változtatni azon magamban elsősorban, ami például segít megváltoztatni a viszonyomat a másik emberrel. És hogy ez hogy kapcsolódik a te kérdésedhez, vagy a ti kérdésetekhez? Ez úgy kapcsolódik azért, hogy a valóságban valahol szerintem az igazság a kettő között van. Tehát az, hogy hogyan működöm, hogyan viselkedem, hogyan gondolkodom a világról, tehát hogy le tudok-e fogyni, miért nem tudok odafigyelni, miért okoz nehézséget számomra mondjuk az időbeosztás. Annak valószínűleg van valamilyen engem meghatározó, tőlem független oka. Például a tehetséggondozásban, hogy ne csak szigorúan pszichológiai témát hozzak be, például a tehetséggondozásban szokták ugye azt mondani, hogy a tehetség biztos, hogy utat tör magának. Ez így azért nem igaz. Tehát nyilván az, hogy egy tehetséges gyerek beleszületik egy családba, és hogy annak a családnak milyen az értékrendje, annak a családnak milyen a gazdasági helyzete, vannak-e otthon könyvek, van-e otthon hangszer, van-e otthon internet, és hogy ez a család milyen gazdasági társadalmi környezetben él, az igenis meghatározza ennek a gyereknek a mozgásterét. Tehát az, hogy ő miből jön, az igenis fontos. De hogy akkor egy kicsit pszichésebb kérdésre is nézzünk rá. Tehát az egy örök törvényszerűség, hogy az, aki én ma vagyok, az alapvetően abból a mikro és makro környezetből áll össze, amiből jövök. Nyilván mindenki születik valamilyen idegrendszerrel például. Mondjuk, hogy valaki mennyire reaktív, impulzív, tehát mondjuk, hogy mennyire intenzíven reagál élethelyzetekre vagy konfliktusokra, annak van egy idegrendszeri háttere. De az, hogy stresszt hogyan kezelünk, konfliktust hogyan kezelünk, arra hogyan reagálunk, annak azért a jelentősebb része tanult viselkedéses következmény, tehát felnőtt korunkban teljesen természetesen az alapján működünk, amilyen környezetből jövünk. És itt még egy nagyon fontosat kiemelnék. Az, hogy milyen alkalmazkodási stratégiákat tanultunk meg az életünkben. Tehát mondjuk, hogy én nagyon önalávető vagyok, nagyon alkalmazkodó vagyok. Az valószínűleg abból fakad, persze ennek ezer oka van, hogy mondjuk annyira nem volt lehetőség gyerekkoromban nemet mondani, érzelmeket kifejezni, szükségleteket megfogalmazni, és azt tanultam meg, hogy az a jó, ha én csöndbe maradok. És itt szeretnék egy nagyon-nagyon fontosat mondani, hogy ez a fajta alkalmazkodás, ez természetes és normális a gyerek részéről. De az lehet, hogy felnőtt koromban ez a fajta tanult működés már nem szolgálja az érdekeimet, nem szolgálja az előrehaladásomat, a párkapcsolatomat, a munkahelyi működésemet, és a többi, és a többi. És ezt tulajdonképpen tekinthetjük úgy, hogy idézőjelben ki vagyok szolgáltatva annak a szocializációnak, annak a tanult működésmódnak, amiből jövök. De ez nem kell, vagy és ez nem kell, hogy több legyen, mint tény, mint egy olyan körülménynek az ismerete és elfogadása, amiből érkezek.
1: Rendben, érkezem valahonnan, de merre tartok? Innen folytatjuk mindjárt F. Takács Istvánnal.

0: Ez a Sláger reggel.
1: F-Takás István pszichológus a vendégünk, és az előbb itt érdekes dolgokat mondta azzal kapcsolatban, hogy például ki hogyan nő fel, mit szokott meg. Én szoktam vállalni, és ezzel igazából rájöttem, hogy a mai napig nincs bajom, ezt tesómmal is megbeszéltük, hogy minket viszonylag rövid pórázon fogtak, vagy fogalmazunk úgy, hogy szigorúan neveltek. És én nagyon sokszor szembesülök azzal a mindennapjaimban, hogy ugye van az a dal is, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz, és azt gondolom, hogy ma nagyon sokszor rázós szituációkon azért tudok felülkerekedni, és azért nem viselnek meg, mert annak idején megszoktam azt, hogy igen, hogy kitartónak kell lenni, amit mondtál, lehet, hogy nem mondtam nemet, nem tudom, édesanyámnak vagy édesapámnak bizonyos kérdésekben, de én ezért, ha ma visszagondolok, akkor igazából hálás vagyok, mert azt érzem, hogy ellenállóvá tett a kegyetlen külvilággal szemben.
2: Hát itt most nagyon sok olyat mondtál, ami egyrészt, hogy a külvilágot te kegyetlennek látod, vagy nehéznek látod.
1: Hát mindenkinek vannak nehézségei.
2: Természetesen.
1: Most így gondolhatok betegségre, tehát valóban ki általunk nem befolyásolható tényezőkre,
2: van,
1: gondolok ilyenkor.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként minden családban megvannak az alapvető normák, szabályok, és azok a fajta ilyen hiedelmek, amiket közvetít a család a gyerek számára, és majd a gyerek felnőtt korában az egyéni életében ki fog derülni az, hogy ezek a hiedelmek ezek segítették, vagy nem segítették. A te értelmezésedben ezek a kompetenciák, amiket te kaptál a szüleitől és a családtól, ezek téged segítenek, és ez tök jó, és ez azt is jelenti, hogy rajtad vélhetően akkor nincsen szenvedésnyomás így az élet nehézségeit tekintve, vagy legalábbis kompetensnek tartod magad, és szerintem egyébként az életben ez a maximum, hogy az élet nehézségeivel szemben én kompetensnek tartom magam, és ha ez így van, akkor ez pipa és tök jó. Ugye itt az előbb én is igyekeztem körbejárni azt, hogy a külvilág és a külvilág ránk gyakorolt hatásai azok azért jók, ha tényként kezelődnek bennünk, mert akkor rólunk le tudják venni azért azt, hogy kevésbé szégyeljük magunkat, kevésbé tartjuk hibásnak magunkat a tekintetben, hogyha valami nem megy. És de. Itt jön a másik tényező, tehát a kérdéseteknek a másik oldala, az pedig az, hogy az egyéni felelősséget, és azt, hogy én a saját nehézségeim és a saját képességeim és a saját tapasztalataim függvényében milyen mozgásteret találok magamnak, az viszont rettenetesen fontos lesz, és rettenetesen fontos lesz, hogy megtaláljam azt, hogy én hogyan tudok a saját nehézségeimhez alkalmazkodni, és abból valamilyen erény, sikert, stb. Kovácsolni. Tehát én azért terápiáson is azt szoktam mondani, hogy az egyéni felelősséget nem tudjuk megúszni. És ez a kontrollkör is erről szól, amit itt beszéltünk a mai találkozásunk elején, hogy oké, hogy vannak nehézségek, oké, hogy van a világ körülöttünk, meg emberek, meg munka, meg magánélet, meg stb., de az végeredményben az utolsó kérdés úgy is az lesz, és az úgy is rajtunk csapódik, hogy oké, és akkor most ebben a helyzetben én mit tudok tenni. Uh-huh. És ezért az rettetesen fontos, és szerintem az iskolában is ez, terápiában is ez, és ez a két tényező egészen hasonlít egymásra, az tök fontos lesz, vagy például addikciók kezelésénél ez elképesztően fontos, hogy az egyén agenciáját, tehát a cselekvő képességét tágítsuk. Tehát, hogy azt tanulja meg az egyén, hogy ő mit tud tenni annak érdekében, hogy neki jobb legyen. És ezt nyilván általánosságban elmondani nem lehet, hogy ez kinek micsoda, de az egyén életében, az egyén nehézségei tekintetében biztos megtalálhatók azok a mozgásterek, amik az ő életében saját maga számára, saját képességeinek megfelelően kivitelezhetők.
3: Pont tegnap egy kedves ismerősömmel beszélgettünk erről, ő járt terápiára, és járt ilyen csoportos terápiára is, és ott volt olyan hölgy, aki folyamatosan a szülőjét hibáztatta azért, ami vele történik. És valóban nagyon sok borzasztó dolog történhet egy emberrel, vagy csak mondjuk az, hogy nem foglalkoztak vele gyerekkorában, és ez tény, hogy rányomhatja a bélyegét arra, hogy ő milyen felnőtté válik. De szerintem azért van az a pont, ahol a szülő hibáztatás után a saját felelősségünket is meg kell találni, hogy az életünk hogy alakul úgy, ahogy. Mert ez rendben van, hogyha mondjuk elszúrtak valamit, és ettől mi boldogtalanabb felnőttek lettünk, oké, elmegyünk terápiára, megpróbáljuk ezt kezelni, na de nem lehet egész életünkben azt mondani, hogy azért, mert az anyám vagy az apám ezt csinálta.
2: Erre két egészen konkrét dolog jutott eszembe, az egyik, hogy ez első hallásra akár tűnhetne egy ilyen klasszikus áldozatszerepnek. Uh-huh. Ugye az áldozatszerep az azt jelenti, hogy nem gondolom magamról azt, és lehet, hogy nem is tudom magamról azt, hogy milyen képességeim meg lehetőségeim vannak arra, hogy változtassak az életemen. És ugye az áldozatszerep az így kiszokta jelölni a társas kapcsolatokban azt, hogyha én vagyok az áldozat, akkor engem vagy megmenteni lehet, vagy jól üldözni lehet. Mind a kettő tök jó, mert mind a kettő, tehát ha nagyon segíteni akarnak rajta, voltam, vagy nagyon bántani akarnak, az mind a kettő megerősíti az én áldozat szerepemet. Ugye ilyenkor szoktam én is azt a kérdést megkapni, hogy jó, és akkor ebből hogy lehet kilépni, hogy lehet ezen segíteni. Hát úgy, hogy ne áldozatként kezeljük a másikat, hanem például kérdezzük meg tőle, hogy oké, és akkor miben segíthetek neked. Szerintem sokan voltunk már olyan beszélgetésben, baráti beszélgetésben, hogy beszélgettünk nehézségekről, és a másik fél mindig egy ilyen igen, de játszmát nyomott, és akkor ott ültünk benne, hogy jó, de hát akkor hogy lehet ő neki segíteni, úgy látszik, hogy sehogy. Hát például ezzel a kérdéssel, hogy oké, hallom, hogy semmi nem megy, de akkor hogy tudok neked segíteni. A másik, az meg egy terápiás alapvetés, az az, hogy a szülőket hibáztatni nem érdemes. Érdemes abból kiindulni, hogy a szülők a saját képességeinek megfelelően valószínűleg a legjobbat akarták nekünk, de így sikerült. És ahogy sikerült, abból mi most cipelünk magunkkal egy hátizsákot, és az a hátizsák az a mi egyéni felelősségünk lesz. Egyébként Zoli, legkomolyabban azt gondolom, hogy a felnőtt élet egyik legfontosabb kompetenciája az a felelősségvállalás.
3: Így van.
2: Szóval, hogy ott van a hátizsák a hátunkon, és a mi dolgunk az, hogy ezzel csináljunk valamit, és valahogy megdolgozzuk ezt a hátizsákot úgy, hogy az a mi életünkben aztán a lehető legjobb legyen.
1: Na jó, csak itt jut eszembe megint a kiindulási pontunk, hogy cipelem ezt a zsákot, vajon nem lesz-e jobb a megküzdési stratégiám, ha nem kímélnek meg mindig mindentől, hanem pacekban megmondják azt, hogyha valami nem kerek. Ami lehet, hogy nem túl PC, de esetleg segítheti a túlélésem. Erről beszélgetünk még mindjárt F. Takács Istvánnal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Oldtimer Show.
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbicikli, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jármű. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
8: Oldtimer Show a Vasút történet.
10: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Drágám, mondanom kell valamit.
13: És mit?
12: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
13: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
12: Azonnal.
14: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
15: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
16: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
17: Autóüveg Pilkington.
18: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
19: Gyönyörű napos időre számíthatunk, most már 17 fokot mérünk, délutára pedig 24 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszálat. Tessék kihasználni a napos órák számát, most még lehet, holnaptól aztán már érkezik a csapadék, péntektől pedig egy erősebb lehűlés. De ne aggódjanak, jövő hétre visszatér a napsütés és a 18-19 fok.
20: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
21: Az M3-as autópályán korábban baleset történt a 95-ös kilométernél Nagyfüggedés Kál között Vásárosdamény irányában. Egy sávon engedték csak a forgalmat, több kilométeres torlódás alakult ki, kérnénk szépen még egy kis türelmet. Az összes többi autópályán is, de inkább a főváros felé, hiszen az M1-esen, az M2-esen, illetve az M7-esen is érezhetően lassabb a haladás a reggeli csúcsforgalom miatt. Az M7-esen ugye ráadásul új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópontja között. Az Erzsébet hídon át Budára a Pesti hídfő után baleset történt, itt 4 gépjármű ütközött össze, ezért a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon is lelassult a haladás. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Józsika utcánál vízvezeték javítás miatt sávzárás van, a két irány forgalmát felváltva engedik át. A 37-es és a 37-es A villamos ma délután 3:30-ig az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik egy rendezvény miatt, és rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén is, így a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, a 10-es busz viszont sűrűbben közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Eftakács István pszichológussal folytatjuk még egy utolsó körre. Beszélünk nagyon sokat, emlegetjük a terápiákat, hogy hogyan tudunk felülkerekedni azon, amit mondjuk kaptunk útravalónak a gyermekkorunkban. De akkor itt megint eszembe jött az a kérdés, hogy és nincs bennem prekoncepció, félrenés, tehát nincs meg, hogy mit szeretnék hallani, hanem még mindig kíváncsi vagyok, hogy vajon nem jobb-e az, hogyha mondjuk gyermekkorban, tehát amikor még alakul a személyiségünk, akkor már pedig a tanár ránk szólhat valamiért, és utána nem megy be anyu és apu, és nem szúrja le, tehát hogy merte azt mondani a gyerekemnek, hogy ő egy lusta disznó. Szóval hogy nem jobb lenne az, hogyha nem akarnánk annyira PC-k lenni, hogy mindenkinél mindent elfogadunk, hogy hát őt így kell elfogadni, ő úgy van, ne akarjuk megváltoztatni, mert ezzel pont oda jutunk, amit mondtok mind a ketten, hogy majd felnőtt korában meg mehet a terápiára, mert nem nincsen megküzdési stratégiája, mert nem kellett megerősödnie, mert gyermekkorában nem szembesült azzal, hogy mondjuk valamire nemet mondanak neki.
2: Természetesen az, hogy egy gyerek e tekintetben milyen környezetben nő fel, szerintem ott az lehet egy ilyen általános alapelv, hogy közvetítsünk neki olyan kompetenciákat, ami várhatóan a felnőtt életben őt segíteni fogja. Uh-huh. És ezek a kompetenciák talán nem lesznek túl általánosak, amiket mondani fogok. Az, hogy egy érzelmi biztonságban nő fel, egy autonóm környezetben nő fel, egy önkifejező környezetben nő fel, tehát ahol például megtanul érzelemszabályozni. Felnőtt életben ez is elképesztően fontos. Hogy tud érzelemszabályozni, tanulni egy gyerek? Úgy például, ha kimondhatja az érzéseit, és egy 5 évestől ne várjuk el, hogy ő tudni fogja, hogy érzi magát. Tehát ott azért a szülőnek is szüksége, vagy a szülő szempontjából is fontos lesz az, hogy mondjuk elkezdjen beszélgetni róla, hogy most örülsz, most szomorú vagy, most dühös vagy, és hogy egyébként ezek az érzések, ezek tök okék. És ez nem azt jelenti, hogy mindig minden helyzetben ezt rá kell hagyni, tehát hogy mindig minden helyzetben ez így rendben van. De azt lehet validálni, tehát lehet leokézni a gyerek esetében azt, hogy az, hogy most így érzel, az oké, de lehet, hogy hasznosabb lenne így. Vagy segítek neked feldolgozni ezt az érzést, segítek neked elmagyarázni, megélni azt, hogy lehet ezt hasznosabban csinálni. Uh-huh. És igen, ezt aztán nyilván viszi tovább az iskola is, és ahogy nő fel a gyerek, még itt egy kompetenciát talán kiemelnék, az a kerettartás. Tehát az, hogy talán ebben ma van egy egészen intenzív vita, akár pedagógiában, akár pszichológiában, hogy mennyire engedjük szabadon a gyerekeket. Nyilván ez megint életkor függő. Nem szeretnék feltétlenül normatív lenni jelen pillanatban, de az, hogy még egy koraserdülő gyereknek is azért arra szüksége van, hogy legyenek körülötte keretek, az tény. Hát én annak idején is, amikor iskolában is dolgoztam, én is tapasztaltam ugye azokat a gyerekeket, akik mondjuk velem szemben is oponáltak, keresték a határaimat, próbálták feszegetni, ugye ezek a tipikus rossz gyerekek. Igen. Mondjuk az órán, igen, nevezzük így. És ott is én is azt tapasztaltam meg, hogy itt nem arról van szó, hogy engem utál, vagy nem tudom én micsoda, hanem egy picit keresi azt is, hogy én hogy reagálok rá, mert neki fontos tudnia azt, hogy ha nehézség van, vagy baj van, akkor számíthat-e a felnőttre.
3: Meddig mehet el.
2: Meddig mehet el. De a meddig mehet el is arról szól, hogy ha én valami gáz szituba fogok keveredni, akkor számíthatok-e anyára meg apára, és ilyenkor persze nehéz a szülőnek azt mondani, hogy lehet, hogy most azzal segítek, hogy kicsit keményebb vagyok, és azt mondom, hogy nem, ez most nem.
3: De kell is annak lenni szerintem. Én azt látom a pozitív példákban, tehát az ismerőseimnél, akik szigorúbban fogják a gyerekeket, és nem durva dolgokra gondoljatok, sokkal jófejebbek azok a gyerekek, sokkal inkább tudják a kereteket, ugyanúgy elevenek, csak nem őrültek, mint azok, akiknek mindent megengednek.
2: Igen, meg én azt gondolom, csak ezt tudom, hogy ez így a hétköznapi gyakorlatban nagyon-nagyon nehéz, ez inkább egy ilyen attitűd, meg életfelfogás, hogy ha én egy olyan környezetben növök fel, amiben pszichológiailag biztonságban vagyok, tehát, hogy kifejezhetem magamat, az ellenállásomat, a nem tetszésemet, az örömemet, a bánatomat, stb. Tehát azt tudom, hogy a körülöttem lévő felnőtt világ stabil és számíthatok rá, akkor én azt feltételezem, sőt, talán azt állítom, hogy akkor, amikor a nehézségekkel fogok szembe találkozni fiatalkoromban, felnőttkoromban, akkor nagy valószínűséggel kiegyensúlyozottabban fogok reagálni rá.
3: Köszönjük.
1: Valaki, bocsánat, még egyetlen.
3: Igen.
1: És ha valaki nem volt ilyen szerencsés, és mondjuk felnőtt korban, csak hogy a másik példához visszatérjünk, azt mondja, hogy, és ez kicsit megint az, hogy a körön kívül van, ugye, hogy mások mit gondolnak róla, én ebben egyébként hiszek, hogy valójában minden embert érdekel, hogy mit gondolnak róla, hiszen ez a társas együttélésünket segíti elő. Tehát aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, meg amikor az a jó tanács, hogy ne foglalkozz, hogy mit gondolnak.

0: ettől függ-e vagy sem. Tehát, hogy az, hogy én mit gondolok magamról, és rendben gondolom-e magamat, az kívül van, és csak attól tartom magamat okénak és validáltnak, hogy megkapom ezt a megerősítést, na, ez a problémás, de az, hogy szeretném, hogy ha csináltam valami jót, arra visszajelezzenek nekem pozitívan, munkahelyen, otthon, csak bárhol, az természetes, és ezt ne is spóroljuk meg, mert gyerekkorban is a felnőttkori pozitív önbizalomnak ez az egyik alapja, hogy gyerekkorban ezt így kívülről megkaptam. Hát senki nem úgy születik erre a világra, hogy tudja, hogy ő kompetens meg értékes.
1: Köszönjük szépen, Eftakács István pszichológusnak.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Most így az István után még pont eszembe jutott, hogy például nekem sincs mindig kedvem menni edzeni, de hogy ilyenkor összeszorítom a fogam, hozzákezdek, és csak mondom, nagyon sokszor pont ezek a napok sikerülnek a legjobban. És hányszor hallottam már ugyanezt másoktól, például a futás vagy séta kapcsán, hogy nem fülik hozzá a fogam, és akkor belekóstol valaki, akkor rájön, hogy tulajdonképpen elkapja a gépszi. Tényleg én most csak motiválni próbáltam volna itt ezzel a témával mindenkit. Remélem nem ment félre.
2: Nem hiszem, én nem gondolom. Sőt, én szerintem újra meg fogom hallgatni, mert nagyon értékes gondolatokat mondott nekünk F. Takács István. Ja, és tessék csekkolni azt a bizonyos ábrát, amiről ugye beszélt, hiszen a Sláger FM Facebook és Insta sztoriában is láthatják, úgyhogy keressék meg, és nézzék meg tényleg, mert ez nagyon hasznos tud lenni, hogy mi az, ami rajtunk múlik, és mi az, ami rajtunk kívülálló ok, és hogy ne stresszeljük már magunkat olyanon, ami mondjuk nem tudunk változtatni.
1: Azon ne, viszont egyébként az önkritika, az már pedig építő és hasznos az lehet alkalmanként. Van. Én is most elmegyek befelé fordulni.
2: Elmegyek és gyakorlom, igen.
1: Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozzunk holnap reggel is. Viszal.
2: Csók.

0: something I want to talk about.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metro Dombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metro Dombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
1: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Hétfőn kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, lezárult a paksi fenékküszöb katonai építése, és újszülöttet helyeztek el tegnap este a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök szerint az MKIF tulajdonosi köre elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziót. A kormány szeptemberben jelentette be, hogy felmondaná a szerződést, és büntető feljelentést tesz az ügyben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azt közölte, hogy az állam saját számításai szerint lényegesen olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani a gyorsforgalmi úthálózatot. Az MKIF 2022 óta több mint 1200 kilométernyi autópálya működtetésért felel. A szerződés eredetileg 35 évre szólt. Lezárult a paksi fenékküszöb építése, amelyen csaknem 1000 katona dolgozott, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A honvédek több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Újszülött kislányt helyeztek el hétfőn az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os 45 cm-es baba az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Jelenleg a kórház intenzív centrumában gondoskodnak róla. Az intézmény közlése szerint ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A gyermek további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják. Az emeltszintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csaknem 26 000 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15 000-et emelt szinten. 4 napon tart kiképzési gyakorlatot októberben a kecskeméti repülődandár, ezért több térségben a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A pilóták október 7-én, tehát ma, illetve a holnapi napon 8-án délutántól este 9:30-ig, majd október 13-án és 15-én hasonló időszakban hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem biztosítása. A zaj többek között Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Kaposvár és Veszprém térségét is érinthetik. Ma éjszaka megtisztítják a Szabadsághidat az őszi hídmosási akció részeként. A budapesti közművek tájékoztatása szerint este 11:30 és hajnal 17:30 között kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel végzik a munkát. A hidat ez alatt néhány órára ideiglenesen lezárják a közúti forgalom elől. A munkálatok a BKK járatait nem érintik, mert a tisztítás csak az utolsó villamos elhaladása után kezdődik. Még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként zavarhatják felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben több felé még élénk lehet. A maximum hőmérsékleti értékek pedig 23-24 fok körül alakulnak a mai napon. Fronthatásra és csapadékra sem kell számítani.
0: Baleset nehezíti a közlekedést továbbra is az Erzsébet hídon Budára, a Pesti hídfő után torlódás alakult ki. A Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon ennek kapcsán lassú a haladás az M1-M7 közös bevezető szakaszon a Kőérberki úttal és tovább a Budaörsi úton a Szél Kálmán tér környékén. Torlódásra kell készülni az Ülői úton is befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, ahogy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is nagyon sokan haladnak a közös csomópontnál. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon tud haladni, váltakozva vízvezetékjavítás zajlik ott. Az M3-as autópályán a Vásáros Namény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között teherautó személyautóval ütközött össze, egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-esen Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható ezek kívül lassulás, torlódás, kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük a legnagyobb slágerekkel változatosan, amiknek hála gyorsabban elpörög a munkaidő. Dance Cake by the Ocean, ezzel indulunk. Sláger.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ava Max után hadd adjak hírt arról, hogy egészséges, stabil állapotú kislányt helyeztek el a János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammal és 45 cm-rel született újszülöttről jelenleg a perinatális intenzív centrum szakemberei gondoskodnak. Az intézmény tájékoztatása szerint ő az első baba, akit ebben az inkubátorban hagytak. A további sorsáról pedig a hatóságokkal együttműködve döntenek majd. Ez mindig ilyen vegyes érzés, hogy szegénynek a szüleivel mi lehet, miért döntöttek így, de az viszont egy jó hír, hogy így döntöttek, és egészséges, stabil állapotú, így ebben a formában a kislány, úgyhogy tényleg a végén szerintem azért tudunk ennek örülni. Kim Wilde és a UK érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Miles Smith és a Nice to Meet You zárta ezt az órát, illetve az első felét, aztán hamarosan érkezik az időjárás és közlekedési infók után. Chaperone a Good Luck Babe-el nyílik az óra második fele.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. Magyartüzép.hu.
9: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: A reklám után.
14: Tovább élvezhetjük a napos meleg időt. A ma délelőtt folyamán is marad a száraz idő a térségben, fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a felmelegedés miatt vérnyomás ingadozás, keringési panaszok és szédülés is jelentkezhet a volán mögött. A déli délkeleti szél a Dunántúlon és északon sokfelé megélénkül, északnyugaton erős lökések is lehetnek, így ott érdemes két kézzel fogni a kormányt. A maximum hőmérséklet ma délutánra 23-24 fok körül alakul, frontra tehát és csapat nem kell számítani.
0: Baleset nehezíti a közlekedést továbbra is. Az Erzsébet hídon Budára a Pesti hídfő után torlódás alakult ki. A Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon ennek kapcsán lassú a haladás az M1-M7 közös bevezető szakaszon a Kőérberki úttól és tovább a Budaörsi úton a Szél Kálmán tér környékén. Torlódásra kell készülni az Ülői úton is befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, ahogy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is nagyon sokan haladnak a közös csomópontnál. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon tud haladni, váltakozva, vízvezetékjavítás zajlik ott. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között teherautó személyautóval ütközött össze, egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-esen Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható ezek kívül lassulás, torlódás, kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy különleges évforduló a mai, ugyanis pontosan 67 éve, 1959. október 7-én küldte vissza a szovjet Luna 3 űrszonda az első történelmi fotókat a Hold

ember számára eddig teljesen rejtett túlsó oldaláról. Amint egy 63 ezer kilométer távolságból készült 29 felvételből álló sorozat azonnal felfedte, hogy a hátoldal jelentősen eltér a megszokottól, hiszen onnan szinte teljesen hiányoznak a sötét hold tengerek. 67 évvel ezelőtt már ilyennel foglalkoztak. Jadenyi Adrien, és ha megindul a Föld érkezik, ennek örömére itt a Sláger FM-en.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Valami van
5: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
8: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élfőszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Kezdjen vele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lemondott a médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. És defibrillátorokat helyeznek el a Magnetbank valamennyi fiókjában. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csukos Ágitól hallják. Benyújtotta lemondását az NMHH média tanácsában betöltött tisztségéről Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. A Mi Hazánk jelöltjeként bekerült jogász azzal indokolta döntését, hogy szeptember végén a párt alelnökévé választották, ami összeférhetetlenséget teremtett. A Mi Hazánk korábban jelezte, hogy új jelölési eljárást kezdeményez, és a Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját kívánja delegálni a testületbe. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Azt kérik, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen megalázó vagy bántó bánásmódot elszenvednie, és nagyobb hangsúlyt kapjon a megelőzés, családegyesítés, valamint a megfelelő nevelőszülők kiválasztása. Fontosnak tartják a független gyermekképviseletet, a bántalmazással szembeni zéró toleranciát és a családterápia elérhetőségét is. A közlemény szerint jelenleg több mint 23 ezer gyermek él a hazai gyermekvédelmi rendszerben. Az év végéig mind a 28 Magnet Bank fiókban éjjel-nappal elérhető fél automata defibrillátort helyeznek el. A program elsőként 12 kelet-magyarországi fiókban indul, majd fokozatosan terjesztik ki az egész hálózatra. A bank munkatársainak és a helyi közösségeknek újraélesztési és defibrillátor használati oktatásokat is szerveznek. A Magnet közlése szerint a solymári fióknál már évek óta működik ilyen készülék, amelynek segítségével eddig 2 alkalommal sikerült életet menteni. Vádat emeltek egy 45 éves addiktológiai konzulens ellen, aki az ügyészség szerint olyan fiataloknak adott el kábítószert, akiknek terápiás munkája során segített. A vád szerint a férfi maga is drogot kezdett fogyasztani, majd több támogatottjának is adott különböző szereket. Egy fiatal 2024-ben meghalt, miután az ügyészség szerint a férfitől kapott kábítószereket és gyógyszert más készítményekkel együtt fogyasztotta. A vádlott később kiskorúaknak is értékesített drogot. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott. Október 31-ig kérhetnek karácsonyi támogatást a rászoruló újbudai lakosok és a nagycsaládosok. A 3 vagy több gyermeket nevelő családoknál feltétel, hogy legalább 1 éve életvitelszerűen a 11. kerületben éljenek. Akiknek a gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azoknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. Számukra a támogatást hivatalból folyósítják. Az igénylés elektronikusan, postán vagy személyesen is benyújtható. A támogatást decemberben fizeti ki az önkormányzat. Több mint 4300 esetet láttak el idén, eddig a vízimentők a strandokon, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A szervezet munkatársai 61 strandon teljesítettek szolgálatot, és 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóik több mint 300 alkalommal futottak ki, ezek során 97 embert mentettek ki. Emellett műszaki hibás vagy felborult hajóknál is beavatkoztak. Szikrázó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon tökéletes látási viszonyok és száraz burkolatok várják az autósokat. A frontmentes, de melegedő időben fellépő vérnyomás problémák miatt tartsanak megfelelő követési távolságot, és figyeljenek oda a sávváltásoknál előzéseknél. Délutára 24-25 fok lesz a maximum.
12: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pestre, a Szigeti lehajtónál a külső sávban torlódásra kell készülni. Mossák a Szabadsághidat majd ma este 23.30-tól egészen holnap hajnali fél 5-ig. Ezt most csak itt hagyom, hogyha valaki éjszaka tervezne ott közlekedni. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul a kissé a forgalom, majd Óbarok és Piatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás a hegyes alon felé vezető oldalon. Bicske térségében karbantartási munkálatokat végeznek, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométerek között, a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak, torlódnak a járművek. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303098. Előre is köszönjük!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, amikkel pörögnek a munkaórák szépen egyik a másik után. Ketszáj, Animal, egy jó kis kép-apujdonsággal indulunk. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray és a Where's My Husband, ez szólt az előzőekben. Aztán néhány év múlva lehet, hogy az olimpia szurkolói hangozhatnak majd Budapesten, ugyanis Magyarország is érdeklődik a 2036-os olimpia iránt. A friss mesterterv szerint azonban Budapest önmagában nem tudná minden versenyszám igényeit kielégíteni. A koncepció alapján a szörfversenyeket Portugáliába, a kosárlabdát és a golfot Bécsbe, míg a lovas és kajak szlalom számokat Szlovákiába vinnék, a hazai eseményeket hét fő budapesti gócpontra és olyan vidéki városokra osztanák, mint Szeged, Debrecen vagy Székesfehérvár, míg a vitorlázásnak a Balaton adna otthon, de a központ mindenképpen Budapesten lenne. Kíváncsi vagyok, hogy önök mit gondolnak erről. 0630303098, legyen vagy sem budapesti olimpia 2036-ban. Megyünk tovább addig is Bon Jovival, ez a You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en.

Dancing with a Stranger, Sam Smith slágere szólt itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Teddy Swims a The Door-ral nyitja a következő zenei szakaszt.

0: Csodás őszi időben autózhatunk a délelőtt, folyamán a napsütés csak időnként zavarhatják felhők. A közlekedés feltételei kiválóak, de az alacsonyan járó nap miatt a napszemüveg kötelező kellék. Bár időjárási front nincs, a melegedés miatt szédülés és keringési panaszok is előfordulhatnak. A nyugati észak-nyugati tájakon pedig a szelesebb idő miatt fejfájás és ingerlékenység is ronthatja a koncentrációt. A pollen terhelés szerencsére lassan csökken, de a gombas spóra száma még mindig nagyon-nagyon magas. 23-24 fok lesz a maximum.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pestre, a Szigeti lehajtónál a külső sávban torlódásra kell készülni. Mossák a Szabadsághidat majd ma este 23.30-tól egészen holnap hajnali fél 5-ig. Ezt most csak itt hagyom, hogyha valaki éjszaka tervezne ott közlekedni. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul a kissé a forgalom, majd Óbarok és Piatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás a hegyes halom felé vezető oldalon. Bicske térségében karbantartási munkálatokat végeznek, a 33-as és a 39-as kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométerek között, a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak, torlódnak a járművek. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303958. Előre is köszönjük!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! Sláger FM. Után mindenképpen beszéljünk arról, hogy 30 év után trónfosztás történt az ünnepi toplistán. Mariah Carey legendás All I Want For Christmas slágerét az imént hallott ausztrál popcsillag Sia Snowman című dala váltotta a Spotify toplistájának élén. A 2017-es zongorás popballada ezzel a legnépszerűbb karácsonyi számmá vált. Bár Mariah Carey azért így is őrzi a valaha volt legtöbbet streamelt ünnepi dal rekordját, a dobogó harmadik fokára pedig a Wham és a Last Christmas kapaszkodott fel, de az mindenképpen érdekes, hogy Mariah Carey eddig leválthatatlannak tűnt, aztán úgy néz ki, hogy mégiscsak sikerült felkúsznia Sia-nak a Snowman-nel az élre. George Harrison érkezik a következőkben. Ez tőle a Get My Mindset on You, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
13: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 2 külön közszolgálati médiacég létrehozásáról nyújtottak be javaslatot, kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot, és új CT-berendezést adtak át a Bajcsi Zsilinszky kórházban. Köszöntöm Önöket, dél van, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Feloldotta a kormány 8 a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó 2018 és 2020 között készült dokumentum titkosítását. A kormány közlése szerint az iratokból az derül ki, hogy az előző kabinet már 2018-ban foglalkozott az államosítás egyes elemeivel, miközben a nyilvánosság csak 2019 végén értesült a tervekről. A folyamat után 3 nem állami klinika maradt, majd egy 2021-ben elfogadott törvény 2022-től ezek működését is lehetetlenítette. A közített iratok szerint a kormány már a törvény benyújtása előtt tárgyalt a megmaradt intézmények megszerzéséről. Benyújtották az országgyűlésnek a Magyar Rádió és Televízió, valamint az önálló Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról szóló javaslatokat. Az előterjesztések szerint a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat a jövőben a Magyar Rádió és Televízió látná el, míg az MTI külön társaságként nemzeti hírügynökségként működne tovább. A javaslatokat a Tiszapárt 2 képviselője nyújtotta be. Az indoklás szerint a cél az új közmédia struktúra tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes rendezése. Október 26-áig pályázhatnak az alkotmánybírák az Alkotmánybíróság elnöki tisztségére. A megbízatás 3 évre szól, a pályázatról pedig a testület teljesülése titkos szavazással dönt. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. Az elnökválasztás joga egy szeptemberben elfogadott alkotmánymódosítással került vissza az Alkotmánybíróság tagjaihoz. A testület korábbi elnökének, Polt Péternek szeptember elején szűnt meg a mandátuma. Az elnöki feladatokat jelenleg Cina Ágnes elnökhelyettes látja el. Új CT-berendezést adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. A korszerű eszköz a képalkotó diagnosztika mellett összetettebb vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is alkalmas. Az intézményben tavaly csak nem 12 000 CT-vizsgálatot végeztek. Ezek több mint fele sürgős eset volt. A kórház vezetése szerint ezért különösen nagy szükség volt az új berendezésre. Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint a következő években további orvos technológiai fejlesztések is várhatók. 10 nappal meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter közlése szerint így október 17-ig lehet benyújtani a pályázatokat. A tárcavezető azzal indokolta a hosszabbítást, hogy sok kérdés érkezett a programmal kapcsolatban, ezért több időt szeretnének biztosítani a részletes és megfelelően kidolgozott jelentkezések elkészítésére. November 5-ig pályázhatnak Burza Hungarika ösztöndíjra a 17. kerületben élő szociálisan rászoruló fiatalok, a támogatást felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók, valamint felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánók igényelhetik. A pályázathoz az elektronikus rendszerből kinyomtatott űrlapot és a szükséges mellékleteket kell benyújtani a Rákosmenti polgármesteri hivatalhoz személyesen, postán vagy hivatali kapun keresztül. A program célja, hogy segítse a hátrányos, szociális helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányokat. A déli órákban is folytatódik a túlnyomóan napos idő, csapadékra egyáltalán nem kell számítanunk a régióban. 24-25 fok lesz a maximum, front pedig nem érvényesül.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassú kisi a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek. A 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó teréléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, ahol Ócsa térségében folynak munkálatok, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométeres ott a torlódás. Aszfaltoznak továbbra is a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között ott a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak a járművek, úgyhogy lassulásra kell ott is készülni. 06-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Nagyon vidám délutánt és az ebédhez jó étvágyat kívánok. A mikrofonnál Jekkel Dániel itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában itt lesz velünk Edwin Collins, illetve Erika Iglesias is. A Be With You-val indul a délután. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 24-én Budapest ad otthont a Nemzetközi Skander Sport két kiemelt eseményének. A Ríz Levente Sport és Rendezvényközpontban előbb a Judgment Day világkupa küzdelmeit rendezik meg, majd este először érkezik Magyarországra a profi sportág elit sorozata, az East vs. West gála. A rangos szupermérkőzéseken két hazai Skander klasszisnak, Ivánfi Brigitának és Bota Dukát Gábornak is szurkolhatunk, akik egyaránt jobb kézzel lépnek majd asztalhoz a nemzetközi mezőnyben. Ez egy érdekes programnak tűnik, úgyhogy jó, hogy ilyenek is vannak Budapesten, ahol minden rendben, legalábbis a Kompakt Diszkó és a Hősök slágerének címe mindenképpen ez, jön tőlük a Minden Rendben. A minnyi...

0: Ez volt Cher és a Strong Enough. Itt a Sláger FM-en egy picivel járunk fél egy után, amikor is érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd a német DJ producer, zenész, énekes, tulajdonképpen minden Tim Kamrad. És ez So Good nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
9: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
10: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
11: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
12: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A reklám után.
13: Merőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom, esőtől egyáltalán nem kell tartanunk, a jó idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra és a csökkenő koncentrációra érdemes odafigyelni. A nyugati és északnyugati ország részben az erős délies széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek, így ott vezessenek óvatosan. A csúcshőmérséklet ma 23 és 24 fok között lesz.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassú kisi a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek. A 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak a 71 1-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult ugó. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, ahol Ócsa térségében folynak munkálatok, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométeres ott a torlódás. Aszfaltoznak továbbra is a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között ott a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak a járművek, úgyhogy lassulásra kell ott is készülni. 06-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sophie Alice Baxter után megyünk tovább Miley Cyrus-szal, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy egyre több jel utal arra, hogy ő lesz a 2027-es Super Bowl félidei showjának sztár fellépője. A találgatásokat egy hamar törölt Apple Music-os fotó indította el, amelyen egy jól felismerhető sziluett látható. Ráadásul az énekesnő nemrég egy próbálok a Bowl-ra feliratú bejegyzést is megosztott. Miley Cyrus egyébként nem először kollaborálna az NFL-lel, hiszen 2021-ben már fellépett a nagy döntőt felvezető hivatalos eseményen is. Meglátjuk. Érdekes. Az biztos, hogy ő érkezik most. Ez tőle a Flowers. We

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Oldtimer Show.
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbicikli, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy út is Mercedes. Október 17-én és 18-án.
8: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
10: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Több mint 200-an betegedtek meg egy veszprémi általános iskolában, és újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Több vállalkozói érdekképviselet szerint a Kata tervezett átalakítása több régóta fennálló problémát is kezelhet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot. Az ipartestületek országos szövetsége pedig úgy látja, hogy a változások nagy részt összhangban vannak a korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara a fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az iposztársadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány tegnap bocsátott a társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. Lezárult a paksi fenékküszöb építése, amelyen csaknem 1000 katona dolgozott, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A honvédek több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe. A munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Újszülött kislányt helyeztek el hétfőn az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os 45 cm-es baba az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Jelenleg a kórház intenzív centrumában gondoskodnak róla. Az intézmény közlése szerint ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A gyermek további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember vége óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek többsége diák, 4 beteget kórházban is kezelnek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok több mintában kalicivírust mutattak ki, és az is felmerült, hogy a fertőzés étellel terjedhetett. Az iskolában megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a kezelésben pedig kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás. Újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület budapesti tisztújító közgyűlésén. Az építész 3 éve vezeti az MMA-t, új megbízatása 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztért Zoboki Gábor építészmérnökkel versenyzett. A közgyűlés zárt ülésen döntött az elnök személyéről, emellett főtitkárt, alelnököket és elnökségi tagokat is választottak. Ma éjszaka megtisztítják a Szabadsághidat az őszi hídmosási akció részeként. A budapesti közművek tájékoztatása szerint este 12:30 és hajnal 5 között kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel végzik a munkát. A hidat ez alatt néhány órára ideiglenesen lezárják a közúti forgalom elől. A munkálatok a BKK járatait nem érintik, mert a tisztítás csak az utolsó villamos elhaladása után kezdődik. Korán délután kifejezetten kellemes, száraz őszi idő várja a közlekedőket, a napos időszakok jótékonyan hathatnak a közérzetünkre. A front hiánya ellenére a tompaság csökkentheti a koncentrációt a volán mögött, ezért érdemes odafigyelni előzéseknél és sávváltásoknál. A csúcs hőmérséklet is 23-24 fok körül tetőzik.
13: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt. Lassú haladásra készüljön mindenki a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, illetve a Károly körúton is az Astoria felé. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon váltakozva tud haladni, ott vízvezetékjavítás zajlik. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ennek megfelelően. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki Tatabánya térségében, a terelés kezdeténél lassul kicsit a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A hegyes halom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek, a 33-as és a 39-as kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó, folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon. Ócsa térségében a 30-as kilométernél a forgalom egy sávon halad, 4 kilométeres emiatt ott a kialakult torlódó kocsisor hossza.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ebben az órában is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel egy ilyen szép napsütéses szerda délutánon. Avicii-vel és a You Make Me-vel indulunk. Slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az MTK Sportparkban Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vásárát, az Art Market Budapestet. A 16. alkalommal jelentkező eseményen közel 30 ország, mint egy 90 kiállítója, 500 művész, 1000-nél is több alkotását mutatja be a nagy közönségnek. Mindez október 15 és 18-a között az MTK Sportparkban, az Art Market Budapesten. Bonnie Tylerrel folytatjuk ezt tőle, a Holding Out for a Hero.

Jazz. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, na meg a Pink Panthers-szel és Zara Larssonnal közösen. Ez volt a Stateside, ők zárták az óra első felét, egyet fújunk, meghallgatjuk a friss időjárási infókat. Ágitól én pedig hozom a közlekedési tudnivalókat, aztán Hertz, illetve a Purple Disco Machine közöse. A Wonderful Life fogja megnyitni az óra második felét, és ezzel együtt a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Igazi csapadékmentes meleg őszi idő kíséri a kora délutáni órákat, továbbra is a napsütés, a főszerep a forgalomban lévőket száraz utak fogadják. De a napsütés miatt ma is érdemes eltenni a napszemüveget, jó szolgálatot tesz majd. A hőmérséklet lassan eléri a maximumát, egyébként 24-25 fokot ígértek a meteorológusok. A frontmentes idő ellenére még fáradékonyság és dekoncentráltság jelentkezhet, úgyhogy legyenek óvatosak az utakon is, illetve igyanak sok folyadékot és vezessenek türelmesen, mindenki haza szeretne érni.
0: A 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon váltakozva tud haladni, ott vízvezetékjavítás zajlik. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ennek megfelelően. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki Tatabánya térségében, a terelés kezdeténél lassul kicsit a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizsa térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó, folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon. Ócsa térségében a 30-as kilométernél a forgalom egy sávon halad, 4 kilométeres emiatt ott a kialakult torlódó kocsisor hossza. Hogyha önnek is van közlekedési infója, mindenképpen osszom meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hogy a legfrissebb gyerekek egy nagyszabású évzáró koncerttel koronázza meg a 26-os európai turnéval és teltházas nyári fellépésekkel teli esztendejét. Érdemes lehet beírni a naptárba a halott pénz rajongóknak, de valószínűleg ők már beírták, úgyhogy hallgassuk most a Jude Law-val közösen készült 2022-es slágerüket. Ez a Mielőtt megismertelek itt a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a halott pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.
2: Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lourdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Legalább 25%-os azonnali béremelést kérnek a gyermekvédelmi ágazatban. Nem venni el Budapest gazdasági önállóságát a költségvetési felügyelő. Lezárult a Flórián téri felüljárók felújítása. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Legalább 25%-os azonnali béremelést sürget. A Szociális és Gyermekvédelmi Ágazatban a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke. Meleg Sándor egy parlamenti vizsgálóbizottság ülésén azt mondta, a szakember hiány és a fluktuáció már a rendszer működését veszélyezteti. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint 15-16% körüli a betöltetlen álláshelyek aránya, több intézményben pedig pszichológusból, fejlesztő pedagógusból és logopédusból is hiány van. A meghallgatáson az is elhangzott, hogy sok dolgozó már a próbaidő alatt távozik a túlterheltség és az alacsony bérek miatt. Nem venni el a fővárosi önkormányzat gazdasági önállóságát. A költségvetési felügyelő kirendelése, írta a Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása alapján a pénzügyminiszter felügyelőt küld majd Budapesthez, aki folyamatosan figyeli majd a gazdálkodást, a kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi kockázatokat. Kis Ambrus szerint ez fokozott állami kontrollt jelent, de önmagában nem vonja el a főváros döntési jogköreit. Úgy fogalmazott az intézkedés inkább, azt jelzi, hogy az állam közvetlenebb rálátást akar Budapest pénzügyeire. Meghalt egy végzős középiskolás lány ma hajnalban egy hévízi szállodában, ahol osztályával iskolai programon vett részt. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Tájékoztatásuk szerint sem idegenkezűségre, sem önkezűségre utaló körülmény nem merült fel. A helyszínre érkező mentők emelt szintű újraélesztést végeztek, de a fiatal életét nem tudták megmenteni. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium részvétét fejezte ki a családnak és az iskola közösségének. Lezárult a Flóriántéri felüljárók felújítása Budapesten, közölte a BKK. A szerkezeti rekonstrukció már augusztus végére elkészült, mostanra pedig a kapcsolódó hibajavítási és helyreállítási munkák is befejeződtek. A munkaterületet rendezték, megszüntették az ideiglenes tereléseket, és helyreállították a felszíni csomópontot is. A felújítás során kialakított autóbuszokat előnyben részesítő forgalmi változások ugyanakkor megmaradnak a Szentendrei úton és a Pacsirta mező utcában. A rekonstrukció 2025 márciusában kezdődött. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. A Szent János kútvölgyi tömbjében a liftek meghibásodása miatt a sürgősségi osztály átmenetileg nem tudott új betegeket fogadni. A Honvéd Kórházban pedig mindkét CT berendezés leállása okozott korlátozást. A műszaki hibákat mindkét intézményben elhárították. A Honvéd Kórház egyik belgyógyászati osztályán ugyanakkor továbbra is látogatási tilalom van érvényben palici vírus fertőzés miatt. Október 31-ig kérhetnek karácsonyi támogatást a rászoruló újbudai lakosok és a nagycsaládosok. A három vagy több gyermeket nevelő családoknál feltétel, hogy legalább egy éve életvitelszerűen a 11. kerületben éljenek. Akiknek a gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azoknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. Számukra a támogatást hivatalból folyósítják. Folytatódik a napsütéses idővétel körzetünk településein. Csapadékra és frontra a mai napon nem kell számítani, de a vakító napfény miatt ne felejtsék otthon a napszemüveget. A hőmérséklet maximum délutánra 23-24 fok körül alakul.
11: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában, az Astoria előtt az egyenesen haladó külső sávban. Lassú a haladás emiatt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az M1-es autópályán Budapest felé a torlódás mérséklődik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul, kissé le a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze szintén, az M5-ösön szintén a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében, a 37-es kilométernél a két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 kilométer hosszan alaszol a kocsisor. Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres jelenleg a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belt területén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott. Az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták ott is óvatosan.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra, 2 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel együtt a munkaórákat is a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában Sting, Justin Bieber, illetve egy igazi sztárparádé hozza a DNA-t, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter és a Tears szólt az előző percekben. Teljes hétvégi lezárásra kell készülni a déli pályaudvaron. Most hétvégén, október 10-én és 11-én átfogó karbantartást végez, ugyanis a Váva vasútállomáson. A közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a halaszthatatlan munkálatok során kicserélik a kopott síneket és váltókat, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát, valamint felújítják a peronokat és a világítást, hogy megszüntessék a leromlott pályaállapotok miatti sebességkorlátozásokat. Mindez tehát a déli pályaudvaron most hétvégén, aki ott tervez közlekedni, az nézze, hogy honnan valószínűleg Kelenföldről fognak indulni, illetve oda fognak megérkezni a vonatok. Gloria Gaynor pedig hozzánk érkezik meg. Itt van tőle a Can't Take My Eyes Off You.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Robin Thicke, T.I. és Pharrell, illetve Blurred Lines szólt az előzőekben. A következőkben pedig jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala, Huntrix és a Golden nyitja a következő fél órát.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére való. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok! Október 9-től 11-ig.
7: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszere. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Hogy néz ki egy panda?
13: Hát a szeme az fekete.
14: Körül, szeme körül.
13: És a feje az fehér, a füle az fekete.
14: A háta is egy kicsit fekete.
12: Csak fekete és fehér színből áll?
13: Igen.
12: Igen, én is úgy
14: látom. Szokott egy kicsit barnás is lenni.
12: Igen?
15: Lehet az valami csokiba mászott bele, nem?
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
16: Túlnyomóan napos időnk van, a délután második felében esőtől egyáltalán nem kell tartanunk az utakon. A látás és útviszonyok kiválóak, de a meleg miatt sokan lehetnek dekoncentráltak és fáradtak a volán mögött, úgyhogy tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A déli szél a Dunántúlon továbbra is élénk, északnyugaton erős is lehet, amit csökkentheti a menet stabilitást. A délutáni csúcs hőmérséklet nem sokára eléri a 24-25 fokos szintet, frontra pedig egyáltalán nem kell számítani.
0: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth Lajos utcában, az Astoria előtt az egyenesen haladó külső sávban. Lassú a haladás emiatt az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon. Az M1-es autópályán Budapest felé a torlódás mérséklődik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul, kissé le a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében a 29-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze szintén, az M5-ösön szintén a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében, a 37-es kilométernél a két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 kilométer hosszan naraszol a kocsisor. Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres jelenleg a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott. Az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták, ott is óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

a slágerek, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Westlife, és az Uptown Girl szólt itt nálunk. Gollal és két gólpasszal búcsúzott a nemzeti csapattól Lionel Messi. Az argentin válogatott 3-0-ra győzte le Benint a 39 éves klasszis búcsú mérkőzésén, amelyen a teltházas Monumentál stadionban közel 85 ezer szurkoló ünnepelte a világbajnokot. A találkozó után Messi könnyeivel küzdve közel 10 perces beszédben köszönte meg a több mint 2 évtizedes válogatott pályafutást, míg a futballvilág legendái, köztük Neymar és Ronaldinho megható üzenetekkel tisztelegtek a 8-szoros aranylabdás legenda előtt. Lionel Messi tehát mostantól nem fog a nemzeti csapatban játszani. Lionel Richie viszont itt van, tőle érkezik az All Night Long.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsemparkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a Zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
6: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Egzotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
7: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több, mint pizza!
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
9: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Nyomozást indított a BRFK az augusztus 20-ai rendezvény sorozat közbeszerzése miatt, és Ókovács Szilveszter vitatja az operaházat érő kritikákat. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több vállalkozói érdekképviselet szerint a Kata tervezett átalakítása több régóta fennálló problémát is kezelhet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagy részt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány tegnap bocsátott a társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. 100 000 alatt maradt a december 24-i munkaszüneti nappánynyilvánításról szóló népszavazási kezdeményezéshez összegyűjtött aláírások száma, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Emiatt az országgyűlés mérlegelési jogkörben sem rendelhet el népszavazást az ügyben. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította, közben a Tisza párt képviselői külön törvényjavaslatot nyújtottak be, amely már 2026-tól munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Néhány jelenlegi kivétel fenntartásával. Jövő tavasszal szeretné a kormány az országgyűlés elé vinni a velencei tóról szóló törvényt, közölte Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. A vízpótlással kapcsolatban azt mondta, sem karsztvizet, sem ivóvizet nem terveznek felhasználni. A lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek, de gyors megoldásra nem számítanak. A vízügyi szakemberek szerint jelenleg több mint 30 millió köbméter víz hiányzik a tóból, ezért hosszabb távon külső vízpótlási lehetőségeket is vizsgálni kell. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. A 24.hu szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult. Az ügyben korábban a Mi Hazánk tett feljelentést azt állítva, hogy már a pályázat kiírása előtt egyeztetések történtek a későbbi nyertes bevonásával. Radnai Már kormánybiztos ezt visszautasította és azt közölte, hogy sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Ókovács Szilveszter szerint több ponton megalapozatlanok a Magyar Állami Operaházat és a Magyar Nemzeti Balettet érő kritikák. A főigazgató azután beszélt erről, hogy a Táncművészeti Bizottság etikai vizsgálatot kezdeményezett az intézmény működésével kapcsolatban. A testület többek között a balettművészek munkakörülményeit és a vezetők nyilvános kijelentéseit vizsgálná. Ókovács szerint ugyanakkor az elmúlt években emelkedtek a bérek, nőtt a társulat létszáma és több előadást játszanak. Az operaházban közben minisztériumi átvilágítás is zajlik. Ennek összegzése még nem készült el. 4 napon át tart kiképzési gyakorlatot októberben a kecskeméti repülődandár, ezért több térségben a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. A pilóták ma és holnap délutántól este 9:30-ig, majd október 13-án és 15-én hasonló időszakban hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem biztosítása. A zaj többek között Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Kaposvár és Veszprém térségét is érinti. Folytatódik a napsütéses csapadékmentes idő, frontra sem kell számítani, 23-24 fokig emelkedik a hőmérséklet maximum.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé a szakaszos torlódás szépen lassan mérséklődik Tatabánya térségében. A terelés kezdeténél lassul le kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében a 37-es kilométernél. A két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 kilométer hosszanra szolgáltott a kocsisor, Röszke felé Lajos Mise térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott, az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták. Aszfaltoznak továbbra is kitartóan a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért mindkét irányban lassulásra kell készülni, illetve torlódásról is kaptunk ott hírt. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, ha ön is tapasztal valami rendkívüli út közben, írjon, hívjon, segítsen. Előre is köszönjük!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ebben az órában is pörögnek egyik a másik után. Itt lesz velünk Somber, New Radicals, illetve Fine Young Cannibals és a One Republic-kal pedig már el is indultunk.
15: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
14: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a slágerek, amen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, hamarosan megyünk tovább el a Langley-vel, hozom tőle a Be Hurt, de előtte még beszéljünk arról, hogy október 26-a és 30-a között ruhagyűjtő akciót szervez az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézménye. A Család és Gyermekjóléti Központban elsősorban jó állapotú babaruhákat, gyerekholmikat, játékokat, mesekönyveket, valamint babagondozási eszközöket és pelenkákat várnak rászoruló családok számára, de korlátozott számban jó minőségű felnőtt ruhákat is leadhatnak az adományozók. További információk az Újpesti Önkormányzati honlapon. A Szociális Intézmény az, aki szervezi tehát ezt a gyűjtést a Család és Gyerekjóléti Központban október 26-a és 30-a között. És akkor most jön el a Langley.

0: Don't Turn Around, ezzel zárult az óra második fele itt a Sláger FM-en, aztán most hozzuk Ágival karöltve kéz a kézben az időjárási és közlekedési infókat, majd egy vadonatúj Taylor Swift slágerrel, a Patient Zero-val nyílik az óra második fele.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Valami van
4: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
2: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés és passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Drágám, mondanom kell valamit.
10: És mit?
9: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
10: Hú, én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
9: Azonnal.
6: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: A reklám után.
12: Ideálisak az időjárási feltételek, úgyhogy nyugodtan indulhat a délutáni csúcsforgalom, az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat az egész térségben. A napsütés csak időnként zavarhatják felhők, de a melegedés miatt itt tompaság és koncentráció csökkenés ronthatja a reflexeinket a nap végére. Így vezessenek nagyon körültekintően. Az allergiások a magas gombaspóra szám miatt még tapasztalhatnak tüneteket, a hőmérséklet kora estig stabilan a mai 23-24 fok közötti maximum körül alakul. Balesetmentes hazautat kívánunk!
0: Az M1-es autópályán Budapest felé a szakaszos torlódás szépen lassan vérséklődik Tatabánya térségében. A terelés kezdeténél lassul le kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében a 37-es kilométernél. A két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 km hosszanra szolgatott a kocsisor, Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott, az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták. Aszfaltoznak továbbra is kitartóan a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért mindkét irányban lassulásra kell készülni, illetve torlódásról is kaptunk ott hírt. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha ön is tapasztal valami rendkívüli út közben, írjon, hívjon, segítsen. Előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy igazi szakítós zene egyenesen a Little Mix-től. Ez volt tőlük 2020-ból a Break Up Song. Aztán most megyünk tovább a Solvay-vel, illetve a Miattaddal, illetőleg Kiskatával, aki megérkezett, és négytől ő kísér mindenkit haza itt a Sláger FM-en, vagy hogyha éppen nem autózik, hanem már a délutáni pihenés mellé szólunk, akkor amellé is nagyon jó választás. Kiskata, csengő hangja, mert tényleg csengő hangja, érdemes őt figyelni. Én köszönöm szépen a figyelmet Ágival együtt, holnap 10-kor érkezünk. Ugyanitt, ugyanekkor találkozunk 10 órától a Sláger FM-en, a viszont hallásra. Ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élfőszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Holnap folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat béreiről. Vitézi Dávid szerint a kormány felléphet több építőipari cég ellen, és Túri Attila nem tart a Magyar Művészeti Akadémia szerepének visszaszorulásától. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Holnap délután folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat dolgozóit képviselő szakszervezetek és a kormány között a bérek felzárkóztatásáról. A tárgyalást a munkavállalói oldal kezdeményezte. A szakszervezetek jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak és érdemi béremelést várnak. A napirenden szerepel a miniszterelnök által szeptember elején bejelentett a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő bérintézkedés is. A munkavállalói oldal ugyanakkor azt közölte, hogy előzetes írás előterjesztést nem kapott a kormánytól. A kormány felléphet azokkal az építőipari cégekkel szemben, amelyeknél korábbi közbeszerzések kapcsán súlyos szabálytalanság gyanúja merült fel, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Közlése szerint egyes esetekben a jogkövetkezmény akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárás is lehet. Vitézi hangsúlyozta, nem politikai vagy személyes alapon lépnének fel, hanem akkor, ha a cégek megsértették a közbeszerzési szabályokat, összejátszottak vagy veszélyeztették az uniós források felhasználását. A miniszter szerint konkrét ügyekben a következő hetekben várhatóak lépések. Nem tart attól Turi Attila, hogy a Magyar Művészeti Akadémia szerepe az új politikai helyzetben visszaszorulna. Az MMA újra választott elnöke azt mondta, az intézmény társadalmi elfogadottsága erős, ugyanakkor a kommunikáció fejlesztésére szükség van. Turi Attila az NKA korábbi támogatási döntéseiről is beszélt. Azt mondta, 2026-os költségvetéssel azért értett egyet, mert úgy tudta, hogy a felszabaduló forrásokat kiemelt kulturális stratégiára fordítják. De arról nem volt tudomás, hogy később pontosan mire használják fel az összeget. Nem venni el a fővárosi önkormányzat gazdasági önállóságát, a költségvetési felügyelő kirendelése, írta a Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása alapján a pénzügyminiszter felügyelőt küld majd Budapesthez, aki folyamatosan figyeli majd a gazdálkodást, a kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi kockázatokat. Kis Ambrus szerint ez fokozott állami kontrollt jelent, de önmagában nem vonja el a főváros döntési jogköreit. Úgy fogalmazott, az intézkedés inkább azt jelzi, hogy az állam közvetlenebb rálátást akar Budapest pénzügyeire. Lezárult a Flóriántéri felüljárók felújítása Budapesten, közölte a BKK. A szerkezeti rekonstrukció már augusztus végére elkészült, mostanra pedig a kapcsolódó hibajavítási és helyreállítási munkák is befejeződtek. A munkaterületet rendezték, megszüntették az ideiglenes tereléseket, és helyreállították a felszíni csomópontot is. A felújítás során kialakított autóbuszokat előnyben részesítő forgalmi változások ugyanakkor megmaradnak a Szentendrei úton és a Pacsirta mező utcában. A rekonstrukció 2025 márciusában kezdődött. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. A Szent János kútvölgyi tömbjében a liftek meghibásodása miatt a sürgősségi osztály átmenetileg nem tudott új betegeket fogadni. A Honvéd Kórházban pedig mindkét CT-berendezés leállása okozott korlátozást. A műszaki hibákat mindkét intézményben elhárították, a Honvéd Kórház egyik belgyógyászati osztályán ugyanakkor továbbra is látogatási tilalom van érvényben, kalici vírus fertőzés miatt. Erről további tájékoztatást a kórház sajtószolgálata egyelőre nem közölt.
11: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárás. A meteorológusok azt ígérték, hogy ma már egy picivel több felhő lesz fölöttünk az égen. Megszámoltam, tényleg kettővel több van, mint tegnap volt, de még mindig gyönyörűen süt odakint a nap, és a hőmérőnk is egészen kellemes értéket mutat. 26 fokban indulhatunk most haza munka után. Holnap azonban már elkél az esernyő tényleg, mert hogy érkezőben van egy hideg front, ami holnap délutánra térségünkre is esőt hozhat, de a hőmérséklet értékek tekintetében még mindig kényeztet bennünket egy kicsit a mostani ősz, hiszen 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntekre azonban a hűvös idő is megérkezik, akkor már csak 18-19 fokra számíthatunk napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében, úgyhogy a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig csak egy sávon halad, és ezért torlódik a kocsisor. A fővárosban pedig kezd beindulni a délutáni csúcs, úgyhogy legyenek türelmesek, bármerre is indulnak. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
12: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek zavartalan a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Előre jelzem, hogy a hétvégén a déli pályaudvarra nem érkeznek, és onnan nem is indulnak majd vonatok karbantartás miatt, ezért változni fog a vonatok fővárosi végállomása. Viszont addig is változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. További aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
11: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és már is forgatom Lady Gaga dalát. A Hold My Hand érkezik, de előtte a Cat's Eye Animal című dalát hallgatjuk meg. Jó utat kívánok a hazafelé tartóknak, és persze kellemes rádiózást. Sláger.

Ettől a daltól tényleg szerelmes lesz az ember. Ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en is. Önök a Sláger délutánt hallgatják, benne pedig már is ellátogatunk a Rezoárt villába, ahol ma nagyon izgalmas programmal várnak bennünket. 6 órakor a mai Hungarikum este ugyanis két ikonikus magyar család, a Zsolnai és a Cvak örökség került terítékre. Az este során a Zsolnai és a Cvak család története különleges összefüggések mentén elevenedik meg. A két sikeres vállalkozást létrehozó és generációkon át működtető család életútja több ponton is keresztezte egymást. Ezen az estén pedig minden út a Városligeti fasorba vezet majd. Visszarepülünk a 19. századba, amikor a titkos receptek világhódító útjukra indultak, és hát a titkos recepteket is megpróbáljuk megfejteni. No meg azt, hogy a közös sikerek, a közös kihívások és a felelősségvállalás hogyan jelenik meg a Zsolnai és a Cvak márkák mögött álló családtörténetekben. Nagyon jó kis program lesz ez, tehát irány a Hungarikum este a Rezoárt villában, 6 órakor kezdődik a program, még lazán odaérnek. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább már is Glenn Frey dalával. Jön a The Heat Is On.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ale Farvendala forgott, ez volt Bad Ideas, és ugye divat hetek követik egymást ilyenkor ősszel, a milánói divat hét után néhány napja még Párizsra figyelt az egész világ, de hát Jennifer Lopez mindenhol magára vonja a figyelmet. A párizsi divat hét egyik szabadtéri bemutatója pedig különösen emlékezetes marad az énekes színésznőnek. Esett az eső, a szervezők pedig arra kérték a közönséget, hogy csukják össze az ernyőiket, hogy ne takarják el a kifutót, úgyhogy Jennifer Lopez bőrigázott, amíg nézte a bemutatót. Most David Guetta csatlakozik hozzá. Már is közös daluk, a Save Me Tonight forog.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a négy darabos Milszáni panírozott kamember sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Oldtimer Show. 100 évnél öregebb automobilok, motorbiciklik, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
3: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
6: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
11: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
12: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
13: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, nézzük, hogy alakul a csütörtökünk. Nos, nyugat, északnyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Ennek hatására megnövekszik majd a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol lehet számítani. Napközben még 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, viszont pénteken már hűvösebb lesz, akkor 18-19 fok körül alakulnak mindössze a csúcsok, és a következő két napon bizony az esernyőre is szükség lehet, mert elszórtan lehet számítani napközben záporok, zivatarok érkezésére. Hozom a segítséget az úton lévőknek, a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy emiatt lehet számítani itt nagyobb acska torlódásra és nehézkesebb haladásra, de történt egy baleset is a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, úgyhogy itt már a Sasadi úttól nehézkes az előrejutás, és szintén baleset lassítja a haladást a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a Bussában, úgyhogy itt is legyenek óvatosak. Pécelen pedig szintén baleset miatt zárták le a Maglódi utat a Temető utcánál, úgyhogy itt sem tudunk most közlekedni, ráadásul a 169 eljelzésű autóbusz is rövidített útvonalon jár, nem érinti a Pécel Kun József utca és a Rádai Gedeon tér közötti megállókat. Az 52-es számú főúton Kecskemét térségében közel az M5-ös autópálya csomópontjához két személyautó ütközött, az 5-ös kilométernél irányonként váltakozva engedik a forgalmat, az M5-ösön pedig folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségénél, úgyhogy itt is jelentős torlódás alakult ki, mintegy 7-8 kilométer hosszan, arra szól a kocsisor. Kitartást önöknek, ha a volán mögött ülnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek változatosan.

Wolfgangdikotta meg a hazaút ritmusát itt a Sláger FM-en. 6 perccel járunk 5 óra előtt. Érkezik hát Ortutai Dóri hamarosan a friss információkkal, de még a hírek előtt szól a Viva Comet All Stars dala. A zene szól, zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és abban szereplő exitvadon. Jegyek Nemzeti
5: Lovasszínház.hu. Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett két lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott levelezések alapján a cég részletes adatokat ismerhetett meg a tervezett költségvetésről, az alvállalkozókról és a program főbelemeiről. Az ügyben korábban a belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a közbeszerzési eljárás tisztázására. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfő műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállításra használt liftek, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást, a hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csak nem 200 bor közül választották ki az idei Országház Bora verseny díjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az Országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kéz- és gépierővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. Ma még zavartalan volt a napsütés, holnap azonban felhős napsütéses időre számíthatunk. Jóval több lesz már fölöttünk a gomoly felhő, amiből elszórtan még némi csapadékra is számítani kell. A reggelünk 10-11 fokkal indul majd, délutánra pedig még 24-25 fokot ígérnek, azonban napközben az érkező hidegfrontnak köszönhetően megélénkül majd a légmozgás. Esernyő is jó, hogyha van nálunk, mert elszórtan jöhet csapadék is, és ez így lesz pénteken, sőt, szombaton, vasárnap is, bár a hétvége már jóval hűvösebben alakul. Pénteken, szombaton 18-19, vasárnap pedig mindössze 16-17 fok várható napközben. Szétnézünk az utakon, sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ez a Sibrik Miklós úton történt a Maglódi út felé a Gyömrői útnál, illetve az Üllői út 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál is volt egy baleset. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon mindkét irányban, valamint a Kossuth Lajos utcában, illetve a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, de a Kerepesi úton és az Üllői úton is sokan hajtanak a nagyobb csomópontok közelében, akár csak a 6-os főúton kifelé, az M0-ás csomópontja előtt. A Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket, a Döbrentei téren pedig az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, ezért az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Stefánia úton pedig a 14. kerületben lezárták a külső sávot a Hungária körút felé, az Egressi út után és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Kiskata vagyok, és önök a Sláger délutánt hallgatják, és azon vagyok, hogy minden jobb kedvre derítsem önöket így hazafelé menet, vagy éppen munka közben, ha még tart a munkaidejük. Jön Harry Styles American Girls című dala, de előtte Rose és Bruno Mars közöse az Upt indítja az órát.
14: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Egy remek kis dal Whitney Houstontól, ez volt a How Will I Know itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger délutánt hallgatják, és benne egy újabb mai programot szeretnék ajánlani, mert hogy hangfürdőre vár bennünket a Magyar Zeneháza. Ez a program 7:30-kor kezdődik majd. Nagy Zsolt és felesége Nick Brigitta invitál bennünket egy különleges hangutazásra, ahol a rezgések és a meditáció együttes pozitív élettani hatásait mutatják meg nekünk. Nagy Zsolt táncház érdemrenddel kitüntetett népzenész, felesége pedig Brigitta gyógyszerészként dolgozik, és először saját magukon kezdték alkalmazni a hangtálakat, aztán később néhány ismerőst is bevontak, és mivel nagyon jók voltak a visszajelzések, úgy érezték, hogy érdemes ezzel a témával egy kicsit behatóbban is foglalkozni. No hát ma este mi is kipróbálhatjuk, hogy milyen energiákat képes közvetíteni egy tibeti hangtál, és hogyan hatnak ezek az éteri rezgések a testünkre, szervezetünkre. Mindez tehát a Magyar Zeneházában 7:30-tól. Még erre a programra is odaérnek, egy kis pihenés, egy kis lazítás, egy kis feltöltődés. Nagyon jól fog esni, de feltölt bennünket Alex Warren dala is. Már is vele megyünk tovább, jön a Fever Dream.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Csumba van a Tap Tamping című daláról mindig a főiskolás évek és a nagy bulik jutnak eszembe. Ez a dal forgott itt a Sláger FM-en. Érdekes, hogy a nagy bulikra sokkal jobban emlékszem, mint a tananyagra. Önök is hasonlóan vannak ezzel? Akár ezt is megírhatják. 0630 30 30 95 8. Én pedig már is forgatom Kamrád dalát, érkezik hamarosan a Be Mine infoblokkunk után.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. kolornyomda.hu.
13: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
14: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: A reklám után.
0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője és egy szál felhő, nem sok annyi sincs fölöttünk az égen. Holnap azonban már jönnek gomoly és fátyol felhők. Egyaránt, sőt, a gomolyokból a délutáni koresti órákban akár eső érkezésére is lehet számítani. De még holnap is marad a meleg, 11-12 fok lesz kora reggel, ez még nem a meleg része a napnak, 23-24-25 fokot várhatunk napközben, azonban megélénkül a légmozgás, ami egy picikét ront majd a hőérzetünkön. Viszont érkezik a hideg front, ami miatt pénteken, szombaton, vasárnap már jóval hűvösebb lehet, sőt, csapadék érkezésére is lehet számítani, úgyhogy csütörtök estétől kell az esernyő. Gyorsan futunk egy kört a városban, meg városon kívül is, mert sajnos városon kívül is történt baleset a 31-esen, Jászberény és Nagykáta között, a 71-es kilométernél félpályás útzár van érvényben, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Úcsa térségében folytatódik a terelés kiépítése, a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, és 7-8 kilométer a feltorlódott kocsisor hossza, úgyhogy ma is sok türelem kell az M5-ösön. A fővárosban is történtek balesetek, a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, a középső sávban, az Üllői úton pedig a 9. kerületi szakaszon az Árpád utcánál. Itt le is zárták ezt az útszakaszt, csak a BKK járatait engedik át. Amire még fontos odafigyelni, hogy a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert javítják a csatornát, az Esztergomi úton pedig az Árpád híd alatt a gázvezetéket javítják, ezért lezárták a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

a Belong Together itt a Sláger FM-en, amely Mark Embers számára meghozta az igazi áttörést, ez pedig a Sláger délután vége. Búcsú helyett azonban az önök kezébe adom az irányítást, a következő két órában önök mondhatják meg, hogy milyen dalok forogjanak. 0630303095 ide írjanak. A kívánság műsor a hírek után rajtól, most azonban még Méringer dalát hallgatjuk meg. Jön a késő már.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezmények várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
11: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
12: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
13: Mit csinálsz, Anna?
12: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
13: Megint felújítás?
12: Igen, Laci. Mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
13: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
14: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgetőbb problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁVA déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgellért-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalom technikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flóriántéri felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a Budai Családkórház Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 g-os és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek. Mint egy 100 Ikarusz buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarusz találkozón. A rendezvényen számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarusz is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikaruszból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A meteorológusok szerint még egy kicsit kell várni az időjárási fordulatra. Ma délután este még nem érkeznek esőfelhők, és holnap is változóan felhős napos időben lesz részünk, és meleg is lesz. 23-24-25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, azonban a délutáni órákban egyre konkrétabb felhők érkeznek majd fölénk is. Késő délután, kora este az eső is eleredhet, de pénteken, szombaton, vasárnap is hasznos lehet az esernyő is. Megérkezik a hidegfront is, amely ugye a lehűlés és a csapadékot hozza. Pénteken, szombaton csak 18-19, vasárnap pedig 16-17 fok várható. Nézzük, hogy alakul a forgalom. A Múzeum körúton történt egy baleset az Astoria előtt a belső sávban, úgyhogy itt most ezért nehézkes a haladás. A Hungária körúton pedig az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban volt egy baleset. Itt is torlódásra készüljenek. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között. Egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. Az Állatkerti körúton pedig útszűkületen kell áthajtani a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert javítják a távhővezetéket. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, illetve az Ifjúság útja után is. Közműjavítás miatt a 22. kerületben pedig a Gyulavezér úton, a Rákóczi útnál útszűkület van, szintén közműjavítás miatt. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak a számunk 0630303098 és vezessenek óvatosan.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a kívánság műsor, én Kiskata vagyok, és Viki kérését teljesítem, aki Pink Raise Your Glass című dalát választotta. Lina pedig azt írja, Dia barátnőmnek az esti futáshoz játsszátok le egy síren Azizam című dalát. Oké, már is szól a dal Diának.
17: Ez a... Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, és benne Freddie Mercury dala szólt, ez volt a Living on My Own, én pedig Kiskata vagyok, és 8-ig szeretném teljesíteni ma is a kéréseket, jöhetnek az üzenetek 0630 30 30 95 8 a számunk. No de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel és a kérésekkel, sétáljunk egy jót. Ugye nemrég ünnepeltük az Andrássy út születésnapját egy fergeteges fesztivállal, aki esetleg lemaradt volna az ünneplésről, vagy szeretné egy kicsit jobban megismerni az Andrássy útat, az mindenképpen vegyen részt a Pest Budai séták élmény séta eseményén, amely a magyar Champs-Élysées-t mutatja be nekünk, hiszen az Andrássy út nem csak egy egyszerű út, de itt minden lépés egy újabb történetet mesél el, úgyhogy valódi időutazáson vehetünk részt, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. Kaphatunk ízelítőt az Andrássy út luxusából, de drámáiból is, úgyhogy érdemes csatlakozni ehhez az élmény sétához. Mind októberben, mind novemberben két alkalommal vehetünk részt rajta, a soron következő most vasárnap lesz majd, úgyhogy húzzanak kényelmes cipőt, aztán lehet barangolni. És ugye tánccipőket hogyan dolgoztatjuk meg, az már is kiderül. Kedves Kata, szeretnék kérni egy számot a mai kívánság műsorban. Nem tudom, hogy ki az előadó, az a címe, hogy Jól leszek újra, és valami új szám. Lizi írta ezt az üzenetet. Drága Lizi, Nagy Bogi az előadó, a rap betétért pedig Des felel, már is forgatom neked. És Tibitől is jött egy üzenet. Sziasztok, a kollégák az autószerelő műhelyben még hétig dolgoznak, nekik szeretném, ha lejátszanátok a Man at Work Down Under című dalát. Oké, Tibi, akkor az autószerelő kollégáknak már is forog a dal.

0: Nagy Bogi dalasztolt, ez volt a Dessel közösen készített Jól leszek újra itt a Sláger FM-en, és szakítás után beszélgessünk egy kicsit a kapcsolatokról, már azokról, amikben benne is lehetnénk, vagy benne vagyunk. Ortutai Dóri van itt velem a stúdióban, ezt jó megcipráztam. Szia!
1: Igen, én szia, Katám. Én értem, mert tudom, hogy miről szól a hírem. Tulajdonképpen, aki otthon veszekszik a legtöbbet, ez a, itt van a hangsúly, annak van egy jó hírem, és most nagyon megnyugodtam, mert a pszichológusok azt mondják, ez egy jó hír, pszichológusok azt mondják, hogy nem azért vagyunk keményebbek, vagy nem azért vitázunk annyit azokkal, akiket a legjobban szeretünk, mert ez tényleg így van, hogy beléjük rugunk, igen, vagy tudunk a legtöbbet belerugni, mert kevésbé tiszteljük őket, hanem éppen azért, mert ők számítanak a leginkább, és a szakemberek szerint a közeli kapcsolatainkban kevésbé kontrolláljuk magunkat, tehát könnyebben kicsúszik egy bántószó, vagy egy indulatos reakció. A kutatók szerint a jó kapcsolatot nem az mutatja meg, hogy soha nincsen vita, hanem az, hogy a felek képesek utána kibékülni. Na hát nem folytatom, hogy mivel tud itt folytatódni kulcs, egy békülés, de és hogy tudnak-e tovább lépni. Szóval nem gond az, ha picit veszekszünk otthon, nem rossz ez.
0: Tehát, hogyha valaki rámborítja az asztalt, akkor örüljek neki, mert az azt jelenti, hogy ő igazából szeret.
1: Szeret téged, vagy egy picit többet kell edzened, hogy vissza tud ráborítani az asztalt.
0: Igen. Tényleg azokat bántjuk a legtöbbször, akik fontosak így nekünk. Van, igen. És ez olyan rossz tulajdonság, de akkor ezek szerint mögvan rá a magyarázat.
1: Meg, abszolút.
0: Dóri, én most nem bántalak, bár nagyon szeretlek, de ha nem jössz vissza 7-kor.
1: Itt leszek, ez a munkám, okay. Jövök.
0: Jó, van, várunk a friss infókkal, mi pedig megyünk tovább kívánságokkal. Sziasztok, ezt a szót nem olvasom be, vacak napon volt, az új Maroon 5 most jól jönnek, Gergő írta ezt az üzenetet, hát akkor szóljon neki a Maroon 5 dala. Nothing

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élmószerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
9: Igen.
11: Honnan szúrod ki Emma?
9: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
11: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
9: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen is lehet venni.
11: De szemfüles vagy akkor.
9: Igen.
11: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
9: Uh-huh.
11: Mi volt?
9: Az, hogy átmegy a falon. Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után...
13: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Izgatottan figyeljük a hétvégi előrejelzéseket, mert korábban azt ígérték a meteorológusok, hogy bár hűvösebb lesz, de süt majd a nap egész hétvégén. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy szombaton vasárnap is esni fog az eső, viszont a holnapot még megúsztuk szárazon, csupán az esti órákban érkeznek esőfelhők, viszont szelesebb lesz holnap az idő, és már nem csak fátyol felhők, de gomoly felhők is lesznek fölöttünk. Reggel 10-11, délután pedig 23-24 fok várható. Jön a segítség az úton lévőknek. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, úgyhogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. A fővárosban még tart délutáni csúcs, de csökken az intenzitása a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, illetve a Dombovári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig erős a forgalom. Sokan hajtanak a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon mindkét irányban, illetve a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Margit körúton a Széll Kálmán tér előtt. és készüljenek arra is, hogy este 8 órától holnap reggel 5-ig lezárják majd ismét a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt. Itt egyébként napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Jó utat!
14: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Depeche Mode-dal szólt, ez volt az Enjoy the Silence. Imádtam ezt a dalt annak idején, és a videoklipjét is nagyon-nagyon szerettem, bár a videoklip forgatása igen izgalmasan alakult, hiszen állítólag az énekes Dave Gahan egyszerűen megunta a forgatást és hazament. No, de itt a Sláger FM-en tart a kívánságműsor, és jöhetnek az üzenetek a 0630303095-8-as számunkra. Mielőtt a kérésekre rátérnénk, egy picit a stresszkezeléssel foglalkozunk. Ugye a stressz valamennyiünket érint. Persze egy bizonyos mennyiségű stresszre még szükségünk is van, de amikor túl sok stressz ér bennünket, az bizony nagyon megvisel testileg, lelkileg mindannyiunkat, úgyhogy nagyon fontos, hogy megtanuljuk kezelni. Ezen a héten pénteken pedig a Békásmegyeri Közösségi Házban délután lesz egy ingyenes pszichológiai előadás, amelyben pont erről lesz szó, hogy hogyan alakítsuk ki a saját stresszkezelési eszköztárunkat. Az előadás során különböző stresszkezelési és megküzdési stratégiákat ismerhetünk meg, valamint azt, hogy hogyan választhatjuk ki azokat a módszereket, amelyek a személyiségünkhöz, az életmódunkhoz, vagy éppen az aktuális élethelyzetünkhöz a legjobban illenek. Nagyon sokat tanulhatunk és profitálhatunk belőle, úgyhogy jó szívvel ajánlom péntek délután tehát a Békásmegyeri Közösségi Házban. Azért remélem, hogy a zenehallgatás vagy a tánc a lehető legtöbb embernek segítséget jelent a stresszkezelésben, ezért is vagyunk mi itt, hogy az önök zenei kérései teljesítsük. Szilvi a párjának, Gábornak szeretné küldeni My Smith Hold Me in the Dark című dalát, és üzeni neki, hogy köszöni, hogy mindig mellette van. Azonnal érkezik ez a dal. De előtte szól a Bangers dala. Hello, Kata, Zsolti vagyok. Eddig Szabin voltam, ma kezdtem a munkát, és természetesen túlóráznom kell, úgyhogy magamnak küldöm a The Bangers Manic Monday című számát. Zsolti, kitartást kívánok neked. Már is szól a dal.

egyszerre játékos és egyszerre mi ez a dal. Miles Mister szólt a Hold Mind a Dark itt a Sláger FM-en, és zárjuk az órát egy jó kis Well Hello-val, jön az Apu Vedd Meg Ági kérésére, utána pedig Ortutai Dória friss infókkal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valami van a levegőben.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
3: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
4: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
8: Farmer napok a Premier Outletben.
9: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
10: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2-1-3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Tudta, hogy egy speciális és szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében. A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Az ügyészség szerint jogszerű volt Sesták Miklós megfigyelése. Budapesten szakította meg útját egy vizerjárat utas rosszul lét miatt. Történelmi rekorddal rajtol a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A központi nyomozó főügyészség elismerte, hogy egy korrupciós bűncselekmények miatt folyó nyomozás során rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben. Az ügyészség közlése szerint a büntetőeljárási törvény lehetőséget biztosít ilyen bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök alkalmazására. Az ügy azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy televíziós interjúban szóba került a volt fejlesztési miniszter megfigyelése. Sesták Miklós ügyvédje korábban törvénytelen nevezte az intézkedést, mert álláspontja szerint arra még a mentelmi jog felfüggesztése előtt került sor. Az ügyészség ezt vitatja és állítja, hogy a megfigyelésnek megvolt a jogi alapja. A BKK szerint nem tervezési hibáról van szó az újpesti István úton kialakított nagy visszhangot kiváltó mozgássérült parkoló esetében. A közösségi médiában terjedő fényképek egy még be nem fejezett állapotot mutatnak, a végleges kialakítás ennél eltérőbb lesz. A tervek szerint a mozgássérült parkoló egy új parkolósáv részeként működik majd, mellette pedig egy több mint másfél méter széles biztonsági zónát alakítanak ki, amely elegendő helyet biztosít a kerekesszékkel közlekedők számára a kis beszálláshoz. A terveket részletesen tárgyalta a Közlekedési, Klíma és Városfejlesztési Bizottság, továbbá azokat a BKK rehabilitációs szakmérnökei is véleményezték. Hasonló forgalomtechnikai kialakítás Budapest más pontjain is megtalálható. Nem tervezett leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air Basel és Kisinyov között közlekedő járata. A Budapest Airport megerősítette, hogy a gép azért szakította meg útját a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, mert egy utas rosszul lett a fedélzeten. A járat délelőtt néhány perccel 10 óra után szállt le Budapesten, hogy a szükséges egészségügyi és repülésbiztonsági intézkedéseket elvégezhessék. Az érintett utas ellátását követően a repülőgép csak nem egy órával később újra felszállt, majd elindult eredeti célállomása a Moldovai Kisinyov felé. A rendkívüli leszállás a repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően történt. Október 22-én végleg bezár a Bookline Asztóriánál lévő könyvesboltja, amely évek óta a budapesti könyvbarátok egyik népszerű találkozóhelye. A vállalat e-mailben tájékoztatta törzsvásárlóit a döntésről. Fontos változás, hogy az üzletbe már csak október 7-ig lehetett Bookline rendeléseket kérni, október 8-ától pedig az Asztória bolt átvételi pontként sem működik tovább. A társaság közölte, hogy más átvételi lehetőségeket továbbra is biztosít az olvasók számára. A bezárás után személyesen a Bookline Móricz könyvesboltja marad elérhető a vásárlók számára Budapesten. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett, a klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 000-et Magyarországon. A távfutóinak 52%-a magyar, a résztvevők 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeznek. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából érkezik a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Dél-Korea és Írország is. Az indulók közel egyharmada első maratonjára készül, a legidősebb résztvevő pedig 82 évesen áll rajthoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Szóltejtünk az időjárásról. Csütörtökön délután érkezik majd a hidegfront, amely miatt több helyen előfordulhat. Már holnap estétől kezdve eső és pár fokkal hűvösebb is lesz a hétvégénk, de a front megérkezéséig azért holnap is alapvetően napsütéses időre számíthatunk, de olykor-olykor már gomoly felhők árnyékolják majd a napot. Reggel 10-11 fokkal indul a nap, délutánra pedig 24-25 fokot ígérnek, azonban pénteken már csak 18-19 fok lehet, ennyit ígérnek szombatra is, viszont vasárnap 16-17 foknál úgy tűnik nem lesz melegebb. Szétnézünk az utakon. Villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, és ez várhatóan november végéig így lesz majd. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat is lezárták a Fehérvári útnál a vasúti híd felújítása miatt. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt, a Városligeti fasorban pedig tart a csatorna felújítása. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, ezért csak a szervizúton tudunk közlekedni. És van egy előrejelzésünk, ma este mossák majd a Szabadsághídat, úgyhogy 23.30-tól hajnali fél ötig nem tudunk rajta keresztül hajtani. És ha már az előrejelzéseknél tartunk, ugye a Gubacsi úton tart a vasúti híd felújítása, itt napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat, azonban este 8 és hajnali 5 óra között teljes széles lezárják ezt az utat is. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Folytatódik a kívánság műsor Nikinek és Boginak. Köszönöm a meglepít, és küldök nekik egy Kowalski számot. Ezt a Rita írta nekünk, illetve itt van Erika üzenete is. Szia Kata, Katy Perrytől a Hot and Cold-ot jársz le, léci. Semmi akadálya, ezzel indul az óránk. Slágerek.

Bár már ez a dal is klasszikusnak számít, a klasszikusokra lehet a legjobban táncolni. Ez volt a Bananarama és a Vénusz itt a Sláger FM-en, ez pedig a Kívánság műsor, és ugye tudják, SMS és telefonszámunkat 0630303095-8, ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Ugye tart a Múzeumok őszi fesztiválja, ami szerte az országban fantasztikus programokat kínál nekünk. Így például ezen a hétvégén érdemes lesz ellátogatni itt Budapesten a Kassák Múzeumban, hiszen egy beszélgetős workshopra várnak bennünket. Ugye manapság mindent behálóz a mesterséges intelligencia. Ezen a beszélgetésen, műhelyfoglalkozáson arra derül fény, hogy hol a határ az AI által generált és az ember alkotta a képek között, de szóba kerül az is, hogy hogyan formálják a képek a valóságról és önmagunkról alkotott elképzeléseinket. A közös gondolkodást pedig egy alkotói gyakorlat is követi, ahol mindenki saját önismereti kollást készíthet. Nagyon izgalmasan hangzik tehát mindez a Kassák Múzeumban itt Budapesten szombaton, hogyha szeretnének rajta részt venni, akkor mindenképpen előzetesen regisztráljanak, és lehet regisztrálni a Kívánság műsorba is. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, szeretném kérni a Europe-tól a Végső visszaszámlálást. Ez volt gyerekkorom kedvence, és küldöm az öcsémnek, mert neki kellett hallgatnia folyamatosan. Évi írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, de előtte, hello, ha lehet, én egy Céline Dion-dalt szeretnék kérni mára. Szerintem ő a világ legjobb énekesnője, imádom minden számát. Ez pedig Anditól jött, úgyhogy az ő kérésére szól a Death the Way It Is.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Sabrina Carpentertől szólt az Espresso egy kis zenei koffein, és hogy aztán mivel megyünk tovább, az már is kiderül. Szia Kata, szeretnék kérni egy geszti számot, neked küldöm, hiszen még tart a szüli heted. Nagyon boldog szüli napot egész hétre, és magamnak is küldöm, mert én is nagyon szeretem. Dia írta ezt az üzenetet, Dia, nagyon szépen köszönöm, már is teljesül a kérésed, mint ahogy Kingáé is. A kívánság műsorban kérem az esti műszaknak a Halott pénz, valami van a levegőben című számát. Oké, Kinga, ezzel megyünk tovább.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Érdemes előkészíteni a következő napokra az esernyőket, mert érkezik egy hideg front. Igaz, csak csütörtökön a késő délutáni koresti órákban ér majd el bennünket, és onnantól lehet számítani csapadékosabb időre, de az már mindenképpen jó, hogy jön egy kis eső. Az kevésbé jó, hogy a hétvégén is esni fog, de nagyon kell a földnek a csapadék. Egyébként egy hosszan elnyúló hideg front éri most el az országunkat, ez hoz záporokat, zivatarokat és nagyobb lehűlést, amely véget vet az elmúlt napok meleg időjárásának. A hétvégén a csúcshőmérséklet már a 18-19 fokot is alig-alig fogja elérni, de holnap még 23-24-25 fokra számíthatunk. Már csak a Kossuth-Lajos utcában erősebb a forgalom, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha-Lujza tér között, és a Károly körúton az Astoria felé, ezt leszámítva egészen jól lehet már közlekedni a fővárosi utakon. Városon kívül azonban nem ilyen jó a helyzet, az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy kis teherautó motortere gyulladt ki Török Bálint térségében, az 5-ös kilométernél a gépjármű a lállósávban veszteg el. Az M5-ös autópályán pedig kiépült az új terelés Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között, a 22-es és 30-as kilométer közt a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom, ami nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, így maradjon inkább a saját oldalán a külső sávban. Vissza a fővárosba, tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakasz. Csak a szervizúton lehet közlekedni, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton is az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket. Itt jelzőlámpa segít a közlekedőknek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez a slágerek.

pia mi a diszkó, pia mi a disztó, piakori história, bioalgoritmusa vagyok. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, benga. Ide-oda inog az egész, zsenga. Csapatos túl, csapatunk, mert a

A Fanna Blondes Dallas volt, ez volt a WhatsApp itt a Sláger FM-en, és lassan, de biztosan közelít a kívánság műsor vége, úgyhogy már nem sok időnk van. Gyorsan írják meg, hogy milyen dal dobnál fel a délutánjukat, estéjüket, 0630303095-8 számunk. Én pedig igyekszem még pár dalt leforgatni a mai kívánság műsorban, és igyekszem önöket elcsábítani egy péntek esti különleges előadásra a Csillaghegyi Közösségi Házba, ahol Grecsó Krisztián és Rutka Róbert vár majd bennünket a Miénk a Ház című zenés irodalmi pódium estjükkel. Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén a nagyszülők, a család történetei kerülnek elő, úgy, ahogy régen társaságban volt szokás, dalban, mesében, adomában mondva el. Zene, irodalom és a színházi éter találkozása lesz ez az este, énekelt versekkel, a szerzők közös dalaival, új Grecsó írásokkal, egy kis jazzzel és hát persze remek anekdotákkal, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot is, tehát péntek este a Csillaghegyi Közösségi Házban. Itt a Sláger FM-en pedig teljesül Ádám kérése. Sziasztok, épp úton vagyok az M3-ason Miskolc felé, sűrű, de jó a forgalom. Meghallgatnék egy Bye Alex számot, ha lehet ilyet kérni. Ádám természetesen lehet, már is szól a még mindig.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Taylor Swift vadonatúj dala forgott, ez volt a Patient Zero, ez pedig a Kívánság műsor utolsó dala, ami most jön. Zolától a Sehova se passzolok című számot választotta Máté, úgyhogy ma ezzel zárjuk be a Kívánság műsort, de holnap innen fogjuk folytatni. Nekem az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100

0: 40 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Székre állok.
6: A Sláger FM műsora.
7: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Sokat beszélgettek a suliba szünetbe?
10: Igen.
9: Miről?
10: Mindig a táborról, karatéról, a suliról.
9: Mind a ketten karatésztók?
10: Igen.
9: Téglát már így el tudtok karatézni?
10: Nem. Készen.
9: De az a cél, hogy az legyen majd.
10: Igen.
9: Milyen övesek vagytok?
10: Mind a ketten narancs.
11: Az mit jelent a narancs?
9: Hát narancsból van az ő.
5: Székre állok.
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. Sláger FM.
12: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több magyar nagyvárosban szennyezett a levegő. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol folytatódik az oktatás. Újraindul a Diákváros projekt Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az ország több pontján is romlott a levegő minősége a tartósan száraz és többnyire szélcsendes időjárás miatt. Az időkép tájékoztatása szerint elsősorban a szállópor feldúsulása okoz problémát, de számos térségben az ózon és a nitrogén-dioxid koncentrációja is emelkedett. Jelenleg Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden és Békéscsabán a legkedvezőtlenebb a helyzet. Szombathelyen a szállópor magas koncentrációja miatt a levegő minősége már egészségtelen kategóriába került. Az előrejelzés szerint azonban csütörtöktől az élénkülő szél és az érkező hidegfront javíthat a levegő állapotán, és csökkenhet a légszennyező anyagok koncentrációja. Ki kellett üríteni a Fejér megyei Kincsesbánya általános iskolájának épületét, miután egy statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította azt. Az épülettel kapcsolatos szerkezeti problémák több mint egy évtizede ismertek, a repedések pedig az elmúlt időszakban tovább romlottak. A mostani intézkedés 124 diákot és 25 dolgozót érint, mondta el a Sláger FM-nek Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.
14: Egy rejtett hibát találtak az iskola épület feltárása során, és egy nagyon profi statikusunk van, aki azt mondta, hogy ezzel a hibával tovább nem vállalhatjuk azt, hogy a gyermekek az iskola területén tartózkodjanak. Ez azt gondolom egy nagyon bátor döntés volt, hogy szeretnénk az állagmegóvás után mindent végignézni, és csak a teljesen biztos épületben folytatni a tanítást. Tankerületi központ segített volna a gyermekeinket utaztatni más területre. településekre. Azt szeretnénk, hogyha itt tudnának tanulni, az önkormányzat tudott biztosítani olyan épületeket, amiben külön az alsó tagozatosokat és külön a felső tagozatos diákokat el tudtuk helyezni, úgyhogy most óriási költözködés van, minden szülő segít, nagyon örültek neki, hogy nem kell a gyermekeiknek elmenni a településről, és itt tanulhatnak tovább. Bízunk benne, és hisszük azt, hogy Kincsesbányán marad az iskola, és sikerül forrás találnunk a felújításra.
13: A tervek szerint a felső tagozatosok a művelődési házban, az alsósok pedig egy másik önkormányzati épületben folytathatják a tanévet hétfőtől Kincsesbányán. Fél évtizedes szünet után újraindul a budapesti diákváros beruházása, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt célja, hogy érdemi megoldást kínáljon a főváros egyre súlyosabb kollégiumi férőhely hiányára, miközben enyhítheti a lakhatási problémákat is. A tervek szerint a Ferencvárosban található rozsdővezeti területen új kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, megfizethető lakhatást biztosítva az egyetemisták számára. A tárcavezető közlése szerint a főváros közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez a kormány a rendelkezésre álló uniós forrásokból biztosítana támogatást. A projekt részleteiről és a tovább fejlesztett tervekről a következő időszakban egyeztetnek. A magyarok közel kétharmada támogatná, hogy Budapest rendezze meg a 2036-os olimpiai és paralimpiai játékokat. A Medián Közvélemény és Piackutató Intézet szeptemberi kutatása szerint a megkérdezettek 64%-a teljes mértékben vagy inkább támogatja az olimpiai pályázatot. A felmérés országosan 1000 ember, a fővárosban pedig további 500 fő megkérdezésével készült a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Laza estét kívánok önöknek. A Back to Black dala szólt, ez volt a Te vagy az, akit a legjobban, és önök már a sláger estét hallgatják. Én pedig Kiskota vagyok, és egészen este 10-ig itt leszek önökkel, és most ellátogatunk a Balaton partjára, egészen pontosan Fonyódra, hiszen nemrég adták át a Fonyódi Panoráma kardió ösvényt, amely fantasztikus útvonal, két szárazföldi és egy vízi útvonalon is mozgásra ösztönöz majd bennünket. Az országban egyébként ez a 21. kardió ösvény, de ez az első, amelyhez vízi útvonal is kapcsolódik. Ugye a kardió ösvényeknek az a különlegessége, hogy nagyon fontos elemük a pulzus ellenőrzés. Aki elindul egy kardió ösvényen, az a kijelölt pontokon meg kell, hogy mérje a pulzusát, az értékeket pedig a kiinduló ponton kapott túralapon lehet rögzíteni. A rendszeres túrák amellett, hogy segítik a mozgást, abban is támogatják a résztvevőket, hogy megtanulják a számukra megfelelő terhelési intenzitást. A tanösvény elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élők számára jelent hasznos mozgási lehetőséget, de természetesen megelőzési céllal is érdemes rajta elindulni. Három útvonal van, a kék, a piros és a sárga. A kék út az rövid, nincs 2 kilométer, bejárása mintegy 30-40 percig tart, a piros már komolyabb kihívás, ez picit több mint 4,5 kilométer, körülbelül 1,5 óra alatt teljesíthető, a harmadik pedig a sárgával jelölt útvonal a Balatonon vezet. A 2 kilométeres vízitanösvény kajakkal teljesíthető, nagyjából 40-50 perc alatt, érdemes kipróbálni ezt is. Irány hát Fonyód, természetesen itt Budapesten is találunk kardióösvényt. Az ország legelső ilyen túra útvonalát még 2015-ben adták át a Hárshegyi tanösvényen a Szent Ferenc kórház közelében. Ezen is sétáljunk végig rendszeresen. Aztán, ha rendben van a szívünk, akár táncolhatunk is, például Múri Enikő dalára. Már is tőle szól a Késő már.

0: aznap jó zenék szólnak. Mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM.
2: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Intim Torna illegáldala a Csillagtengeren, és még mielőtt elringatna bennünket az álom a Csillagtengeren, idézzük fel a ma reggelt, hiszen a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli a különleges, sőt sorsszerű, végzetes találkozásokról is beszélgetett, olyan szerencsés találkozásokról, amelyek megváltoztathatják az életünket, és hát Wolf Katit is mikrofon végre kapták.
1: Wolf Katinál is úgy van, nem? Ahogy beszéltük Christoph Waltz kapcsán az előbb, hogy oké, a Katinál is ugye ott volt, mit tudom én, a Vuk, mint hogy a Christoph Waltznak ott volt, hogy játszott a Derrickben, meg persze szerepelt színpadon, de hogy az igazi nagy áttörés, az valahogy váratott még magára egy kicsikét. Hát Christoph Waltz esetében ő már ugye 50 elmúlt, mire Quentin Tarantinótól megkapta azt a bizonyos szerepet a Bestelen Brigantikban, ami után végre az egész világ felfigyelte, és ami után hát bátorkodom azt mondani, hogy tényleg a helyére került, az őt megillető pozícióban. Nem véletlen aztán az volt, hogy a két Oscar-díj, meg hát egyáltalán a rajongás, ami körülveszi. És hogy azért a Katinak is kicsit várnia kellett, de hogy is volt ez pontosan? Szia, kedves Wolf Kati!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hölgytől ilyet nem illik kérdezni. 35 voltál?
2: Igen.
1: Még most se vagy annyi, nem?
3: Hát ez az, ránézek a Katira, és most 35, de tényleg.
2: Igen, én még magzati korba jelentkeztem az X-faktorra. És mert két gyerekem volt, az igaz, hogy előtte is énekeltem. Persze. Nagyon nagy elánnal, de azért volt civil munkám, amiből éltem, amiből a csekeket kifizettem, és akkor hétvégénként jártam fellépni. És volt egy-két próbálkozásom már az X-faktor előtt, de valóban egy olyan szakmában, amit tényleg tizenévesen kezdenek el, vagy 20-30-on már jössz vissza a Lúcsú koncertet, de én akkor ugrottam bele.
1: És van még egy hasonlóság a Christoph Waltz, hogy nála is mondtam, hogy azért a felmenői között is nagyon sok művész ember volt, és hogy te sem a semmiből jöttél, és hogy ennek ellenére valahogy nem volt meg az a fajta hátszél.
2: Igen, igazából szerintem, hogy a felmeneit között van művész, akkor valahogy sokkal magasabb van a maga elé állított polc, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy kilép a színpadra. Tehát szerintem, hogyha valaki csak ösztönből jó, és nem tanulja, akkor lehet, hogy nincsenek benne olyan gátlások szerintem, mint amikor ezt tanulod, és tudod, hogy mondjuk a te szakmádban a színvonal mit jelent. És akkor én azért úgy voltam vele, hogy amíg nem éreztem azt, hogy visszahallgattam, és na jó, ezzel már ki lehet menni színpadra, holott már álltam színpadon 1000 éve, vagy nem éreztem magam olyan biztosan, mert még nem énekelek úgy, mint ahogy az általam nagyon szeretett emberek, ami ugye nem jó, mert igazából, ha az ember nem gondolkodik, csak csinálja, amit szeret, akkor néha az a bátorság, az könnyebben előre.
1: Hát látunk erre példát, amikor valakiben nincs gátlás, és csak úgy...
3: De lehet, hogy könnyedebbén veszi az akadályokat. Én tökre értem, amit mondok.
1: Van benne logika, persze.
3: Bennem van görcs egy csomó helyzetben, és nem érzem azt, hogy én ezt meg tudom ugrani, pedig meg tudom ugrani, és amúgy kiderül utólag, de mégis, mert van egy elvárás, amit támasztasz magaddal szemben, te is, én is, Zoli is, és emiatt egy kicsit néha előfordul, hogy az ember jobban ráparázik valamire.
1: Meg hogyha vannak ilyen felmenők, meg olyan körökben mozogsz, akkor ráadásul a külvilágtól is folyamatos kaphatsz olyan visszajelzést, mint hogy Christoph Waltz is beszélt erről egy interjúban, hogy őt próbálták lebeszélni, akár a szerette is, hogy figyelj, engedd most már ezt az egészet, mert inkább csinálj valami más, hát ha abban sikeres leszel. És biztos te is kaptál ilyet, hogy így finoman valaki célozgatott rá, hogy hát, Katikám, lehet, hogy valami más is kéne most már.
2: Igen, nem is a célozgatás, hanem tényleg, amikor mit tudom, a 30 fölött vagy már férjhez mentél, két gyereked van, nem tudom, és akkor jelentkezem mondjuk egy ilyenben, mint én az X-faktorban, akkor nyilván nagyon sokan megfordult, hogy ez nem normális. Hát most már mit akarod? Amúgy sem. Akkor ez volt az első olyan tehetségkutató, ahol nem szórták ki az öregeket, kvázi az idézőben az öregeket, tehát ahhoz nagyon kellett egy olyan közeg is, aki azt mondja, hogy jó, ez is egy sztori, mert ugye mindig történetekhez tudsz kötődni. Azt, hogy valaki jól énekel, az nem elég. És akkor ez egy sztori volt, amit fel is vállalt akkor az a csatorna, hogy én leszek az, aki már gyerek pipa, férj pipa, már valami munka pipa, jön, és akkor most jön a pályának az a karrier része, vagy az ismert része. Szóval, hogy azért sok-sok összetevője volt, de én is azt mondom, nagyon-nagyon sokan jeleztek vissza akkor is, és a mai napig, hogy mondjuk egy olyan szakmában, ami nem a nagy közönség előtt zajlik, ott is kell, hogyha elmúltál már x éves, de akarsz váltani, vagy akarsz egy nagyot lépni, ott is kell, hogy legyen valami támogatásod. És hogy tök sokan jelentek vissza, hogyha tényleg egy ilyen kicsit azért embertelen szakmában, mint igen, a pop énekesi, lehet egy ilyet lépni, akkor bárhol.
3: És nem bántad meg, ugye? Nem bántad meg, hogy te akkor kerültél ebbe bele, tehát nem bánod azt, hogy nem 20 évesen.
2: Sőt, szerintem sokkal felvértezettebb voltam idegileg arra. És ha bevonok, hogy én micsoda egy csirke voltam 20 évesen, tehát azért van olyan tényleg, aki nagyon keményen bírja ezt 20 évesen, le a kalappal előtte. Uh-huh. Én biztos, hogy nem bírtam volna ilyen...
1: Meg kellett érned.
2: Kati,
1: figyelj, még búcsúzol, akkor egy útravalót adjunk a hallgatóknak, aki járt már ilyen cipőben, vagy ilyen cipőben jár most, igen, hogy így próbálják eltántorítani, de ő szeretne valamit, hogy hogyan ne adják fel?
2: Hát, figyelj, szerintem... Én mindig abba szoktam belegondolni, hogy 5 év múlva mire leszek mérges, hogy nem próbáltam meg, vagy az, hogy megpróbáltam, és nem sikerült.
1: Értem.
2: Ha nem próbálod meg, akkor 5 év múlva visszatekintesz, micsoda barom voltam, hogy legalább nem próbáltam meg.
3: Mert mi a legrosszabb, ami történhet, tudod?
1: Elutasítanak. Tehát, hogy
3: de tényleg, mi a legrosszabb?
2: Nem sikerül.
3: Így van,
1: és legalább kiderül, és megnyugszol, hogy nem megy. Igen. Köszönjük szépen Wolf Katinak.
3: Nagyon köszönöm. Egy tündér
2: vagy. Köszönöm szépen. Hajrá mindenkinek, aki újat csinál.
1: Így. Szép napot. Szia.
2: Sziasztok.
0: Hát nem véletlen rajongunk Wolf Katiért, és nagyon jó tanácsot adott. Tényleg, hogyha valamit ki akarunk próbálni, akkor tegyük, ne csak álmodozzunk róla, az álmainkat meg kell valósítanunk. Tegyenek így önök is. Holnap reggel pedig indítsák ismét Pornán Petrával és Somogyi Zolival a napot. Most pedig megyünk tovább Zséda dalával, érkezik az ajtók mögött.

0: Olyan megindító ez a dal. Ez volt Somló Tamástól, az Olyan szépek voltunk itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger este, és 10 órakor érkezik ma is Esmiller András, és indul majd a Slágerkult, benne pedig egy különleges dologgal fogunk megismerkedni, az arcjógával, amely a természetes szépségápolás alapja lehet. Juhász Viktória érkezik majd a Slágerkultba a vendégként, aki szalonjában többek közt az arcjógát is használja. Picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: És igen, én azt próbálom így az anyakedvéért szemléletében közvetíteni az emberek, és főleg a hölgyek, anyukák felé, hogy attól, hogy anyák vagyunk, attól, hogy feleségek vagyunk, hogy dolgozunk, és meg kell felelni ezer egy mindennek, attól még igenis legyen meg az igényünk, és meg lehet az igényünk arra, hogy saját magunkra is jusson egy kis idő, saját magunkkal is tudjunk törődni, és hogy igen, szeretnénk ugyanúgy még jó nőnek, jó csajoknak lenni, és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki így általánosságban jól érezze magát a hétköznapokban.
2: Te mit tudsz ezt hozzátenni, hogy jól érezzék magukat?
1: Én elsősorban a természetességnek a híve vagyok, és így ezen a vonalon kezdtem el működni. Ugye az arcjóga volt az, ami nálam egy ilyen belépő pont volt.
2: Ez egy nagyon izgalmas műfaj, is mondhatom ezt?
1: Igen, remélem, hogy mondhatod ezt, bár megmondom őszintén, hogy így az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye én egy külföldi tanfolyamon vettem részt, hogy hivatalosan is arcjóga oktató lehessek, szóval én ezt hosszú időn keresztül tanultam, hogy azokat a tapasztalatokat, amit én saját magamon észrevettem, azokat áthathassam anyukáknak, nőknek. És ugye ezen a tanfolyamon, ezen a kurzuson nemzetközi résztvevők voltak, ugye főleg Nyugat-Európából érkeztek a különböző tanítójelöltek, vagy tanárjelöltek, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot, és az a helyzet, hogy azt látom, hogy külföldön ennek sokkal nagyobb kultusza van, tehát Magyarországon sokszor, amikor így beszélek erről, vagy találkozom emberekkel, még mindig nagyon sokkal nem is hallottak soha róla, illetve egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, szerintem nagyon sokan nem ismerik, igen, és egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tartják. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, az, hogy az arcizmainkkal foglalkozzunk, az miben különbözik attól, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogyha lezuhanyzol, és utána bekened magad testápolóval, akkor nem a testápolótól várod el azt, hogy na majd te izmos legyél, szép legyen az alakod, hanem annak van egy teljesen más pozitív hatása, de hogyha azt szeretnéd, hogy tónusos legyél, akkor elmész edzeni. Miért gondoljuk azt, hogy ez az arcunkkal kapcsolatban nem így van? Uh-huh. A krémek, azok nagyon-nagyon fontosak, de teljesen más hatása van azoknak, és teljesen más hatása van annak, amikor az arcizmainkat megdolgoztatjuk. Az arcunk ugye egyrészt nem ér véget, csak annál a területnél, amit mi valójában az arcunknak gondolunk, hanem a hajas fejbőr, a nyak, a dekoltás, szóval, hogy ahogy az elején kezdted, minden mindennel összefügg.
2: Hát csak ezt nem biztos, hogy felfogjuk.
1: Csak nem biztos, hogy felfogjuk. Tudatosan. Igen, igen. Tehát például egy kis apró példa, tehát a homlok izom, az egy nagyon nagy izom, de a homlok izom a hajtőnél nem ér véget, hanem az fut végig a hajas fejbőrön, sőt, megy végig a gerinc mentén, egészen le az Achilles-szünkig, csak éppen minden egyes régiónál más az elnevezése, de attól az még egy összefüggő valami. És tényleg ezért nem szabadna elvonatkoztatni az arcunktól, illetve amikor belenézzünk reggel a tükörbe, és elszörnyedünk, hogy úristen, egy éjszaka alatt megint 3 évet öregedtem, akkor érdemes ebbe belegondolni, hogy ha egy kicsit tónusosabbá tennénk az arcunkat, akkor annak igenis lenne hatása. Nyilván egy lassabb hatása van, de hogyha szintén csak megnézzük, a botox is erre hat, tehát hogy ott is az izmokkal játszunk.
2: Ez egy hosszú távfutás ilyen szempontból?
1: Az arcjóga az igen. Tehát, hogy nyilván a természetes folyamatok, azok nem egy olyan gyors és gyors eredményt hoznak.
2: Mint hogy természetes, és itt van a lényeg.
1: De természetes, és azt gondolom, hogy sokkal tovább kitart, és hosszú távon is kitart, és ami nagyon fontos, hogy közben az ember azt érzi, hogy tesz magáért. És ez nem csak külsőleg vannak ennek jelei, hanem én például abszolút tapasztalom azt, hogy mikor reggel felkelek, nem szeretek korán kelni, nyilván kell korán kelni, és néha vannak rossz gondolataim, néha rossz paszban ébredek fel, és van a reggeli kis rutinom, ami csak pár perc, megcsinálom, és azzal annyira beindítom a vérkeringést az arcomon, a nyirokkeringést, ami nyilván kihatással van az egész testemre, és ezután a pár perces kis szeánsz után egyszerűen teljesen más gondolatok vannak, teljesen más, hogy érzem magam.
2: Mindenségében is más a közérzeted.
1: Igen, akkor úgy érzem, hogy jó, most én így felkészítem magam arra, hogy oké, nekivágjunk akkor az egész napnak. Én Budapesten dolgozom, nyilván külön kell választani az online és az offline.
2: De van mind a kettőre lehetőség.
1: Van mind a kettőre, igen, ugye én az online-nal indultam, ugye az arcjogával, de pont ezért, mert hogy annyira látom és érzékelem a hatását, ezért... Egy nagyon nagy lépés számomra az, hogy akik velem szeretnének dolgozni, azoknak most már tényleges helyszínt is, egy kis közösséget is tudok adni, úgyhogy Budapesten most már személyesen is tudnak velem kapcsolatba lépni.
0: Hát ez nagyon jó, az arcjogát azt hiszem én is szeretném kipróbálni, a részleteket megtudhatjuk majd este a Slágerkultban, 10 órakor kezdődik Esmiller András műsora, most pedig tánccal fiatalítjuk magunkat, érkezik az FLM dala, a Megtalállak még.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett két lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott levelezések alapján a cég részletes adatokat ismerhetett meg a tervezett költségvetésről, az alvállalkozókról és a program főbelemeiről. Az ügyben korábban a belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a közbeszerzési eljárás tisztázására. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfő műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállításra használt liftek, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást, a hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csak nem 200 bor közül választották ki az idei országházbora verseny díjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kéz- és gépierővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne szól a sláger este. Nagyon kellemes pihenést kívánok önöknek, hogyha pihenhetnek. Hát persze nagyon sokan vannak, akik ilyenkor sem pihennek. Például azért, mert még tart a munkaidejük, vagy már tart a munkaidejük, vagy azért, mert mondjuk kutyát sétáltatnak, vagy éppen előkészítik a családnak a holnapi fontos dolgokat. Érdemes már az esernyőket is kikészíteni, hiszen ugye a meteorológusok azt mondják, hogy már holnap estétől érkezhet csapadékosabb időjárás. Egyébként úton van felénk egy hidegfront, ami miatt a hétvégén pár fokkal hűvösebben alakul, úgyhogy lassan a melegebb öltözékeket is érdemes elővenni. Ugye akinek van háziállata, az már tapasztalhatta, hogy a háziállataink is kezdenek a térrel fölkészülni. A cicák például ilyenkor vastagabb bundát növesztenek, akkor is, hogyha szobacicákról van szó, ez náluk abszolút ősi ösztön. De ha már macskák, hát képzeljék, nemrég készült egy kutatás, amelyben azt vizsgálták, hogy hogyan függ össze a macskatartás a boldogsággal. És kiderült ebből a kutatásból, hogy azokban az országokban, ahol sokan tartanak macskát, a boldogságindex is magasabb. Hogy mi az összefüggés, azt igazából a kutatók sem tudják egészen biztosan, de az ténykérdés, hogy a macskatartás boldoggá tesz bennünket, úgyhogy legyen mindenkinek macskája vagy kutyája, mert igazából egy kutya is képes a boldogsághormonunkat növelni, akár csak a zene, úgyhogy már is megyünk tovább Balázs Fecó dalával. Jön az Érincs meg!
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

Ez volt Karamell dala a zenéten túl itt a Sláger FM-en. Mi pedig picit túlnézünk a városon, és megnézzük, hogy mi a helyzet az országutakon. Az M5-ös autópályán ugye kiépült az új terelés Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, míg Röszke felé a Lálló és a külső sávon lehet autózni. Nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, úgyhogy az maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Aztán szintén az országutakon, az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Tata térségében, éjszakai munkavégzés keretében a 67-es kilométernél hídgerendák beemelését végzik elvileg már 9 óta, a külső és a Lálló sáv ezért van lezárva, a forgalom a belső sávon halad, alkalmanként pedig meg is állítják a forgalmat a gerendák biztonságos és balesetmentes beemelése céljából. És hát ha már közlekedünk, a fővárosban éjjel autózóknak is hasznos tudni, hogy mossák ma éjjel a Szabadsághídat, úgyhogy 23.30-tól hajnali fél ötig lezárják azt, illetve hajnali ötig a Gubacsi útat is lezárták a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt, úgyhogy ennek tudatában autózzunk ma este is a városban. Itt a Sláger FM-en pedig száguldunk tovább Molnár Tamás és Majka dalával, jön a visszapillantó, előtte azonban a Zanzibártól az új napra ébredsz.

0: sose vagy egyedül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ugye játékok mindig tűzbe hoznak bennünket, és hát a sláger reggelben van egy játék, ami minden reggel próbára tesz bennünket. Ez a hablatjáték. Aki esetleg nem találkozott még vele, annak most érdemes figyelni, és hát annak is, aki találkozott már a játékkal is, szeretne egy kis előnyre szert tenni, mert holnap próbára tenné magát. Most ugyanis felidézzük a ma reggeli játékot. Ugye ami feladvány volt ma reggel, holnap is az lesz a feladvány, mert hát annyit előjáróban elárulhatok, hogy sajnos nem sikerült a játékosunknak megfejteni, úgyhogy önök előtt a lehetőség, most figyeljenek nagyon. Egyébként a játékszabály egyszerű, Kajdi Csaba, Cilla énekel nekünk valamit, nekünk pedig ki kell találni, hogy mit.
2: Hablagy, avagy Cilla énekel valamit, valahogy. Most a sláger reggelben.
3: Jó reggelt kívánunk, Krisztálak!
1: Hello, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Nem tudom, a kávé megvolt a reggel, vagy hogy vagy ezzel a kávézás dologgal?
4: Már régen, mindjárt a második következik.
1: Az igen!
3: Nem aprózzuk el.
1: 8-kor?
4: Nem, azért vagy, egy kicsit később, 10 óra felé.
3: De nem este 10-kor?
4: A férjem simán bedönti a presszót,
3: még
4: este
3: 10-kor. Na, és rá sincs elhatással? Vagy olyankor meg te, asszony, gyere!
4: Nem, azt mondja, kell az emésztés. És meg a vacsora után, meg ilyen.
1: Mondjuk figyelj, az olaszok is isznak esti kávét, tehát hogy nekik is ez teljesen normális.
3: És nagyon fontos, hogy ők ugye a kapucsinót azt valójában reggel isszák, és a reggelit megelőzően kell elvileg elfogyasztani. Bár nem tudom, mert éjgyomorra meg elvileg nem jó.
1: Én mindig éjgyomorra iszom a kávét, és
4: semmi. Mi is, azzal kellünk.
3: Uh-huh. Na, jöhet a feladványunk, Krista?
4: Hát próbáljuk meg.
5: Sose találod ki.
3: De azért reméljük, hogy igen, mert egy nagyon jellegzetes dallamotívum volt itt benne. Az legelején meg a közepén.
4: A dallam megvan.
3: Igen?
1: Na, akkor dúdold, hát ha úgy tudunk segíteni.
4: Fogadjunk valami
1: kávés nóta. Nem, képzeld el, nem. Egyébként nem.
4: Nem tudom.
1: Tényleg nem.
4: Cilla nagyon szépen tud énekelni, de nem tudom. Nem,
3: tényleg.
4: Azt tudom, hogy magyar-e vagy esetleg külföldi előadó. Nem, jó. Most elpasztolom, mert nem tudom.
1: Nagyon sajnáljuk, de örülünk, hogy beszélhettünk
3: vele. És akkor igyál még egy kávét hamarosan. Szia!
4: Jó, oké.
1: Okay.
4: Köszönöm, sziasztok!
2: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Vénusz dala szólt, ez volt a régi nyár, ezúttal az eredetét hallgattuk meg a dalból. Én pedig lassan elbúcsúzom, kívánok további kellemes rádiózást, azonnal érkezik Esmiller András és indul a slágerkult, velem pedig legközelebb holnap találkozhatnak, délután 4-től jövök és segítek önöknek holnap is hazatalálni. Most Olá Gergő dalával búcsúzom, jön a Tör ki a csendből, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, szép estét!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgetőbb problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁV a déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgerlét-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljárón, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flóriántéri felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a Budai Családkórház Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 g-os és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek. Mintegy 100 Ikarusz buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarusz találkozón. A rendezvényen számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarusz is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikaruszból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel között, mindig mondom Pezsgő, kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És igen, ismét elhoztam a Vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író azért ilyen szempontból pláne képes erre hatással lenni. Rubin Esztert köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Hát aki ugyan az én vendégem is ebben a műsorban, de tulajdonképpen én vagyok az ő vendégem, mert a teraszán beszélgetünk. Köszönöm a meghívást.
2: Szia, örülök, hogy eljöttél.
1: Hát én meg annak örülök, hogy ilyen csodákat adsz az olvasóknak, ami most itt van a kezemben, Quintet az idők végezetéig, egy csodamű, mondom a hallgatóknak, aki beleolvashatta már abba, ami ebben a könyvben van, és elképesztő, hogyan játszol az emberi sorsokkal, de most ezt értsd jól, kérlek, hogy hogyan fonod össze három ember sorsát, úgyhogy hogy az élvezhető legyen, hogy azzal azonosulni tudjunk, hogy az tulajdonképpen úgy is, mint egy filmet néznénk. Én ezt éreztem.
2: Igen, ez érdekes. Hát természetesen szerzőként játszom a szereplőim sorsával. Három főszereplőről beszélünk.
1: Mai... Nem akárkikről egyébként, nem akármilyen sorsokról.
2: Igen, érdekes, izgalmas sorsokról. Igazából öt emberről beszélünk, ezért is Quintet a regény címe. Ebből három mai budapesti, teljesen hétköznapi figura.
1: Na most azért tud, hogy itt ugye mi a Budapestet szeretjük, mint helyi témát, ezért mondtam, hogy három van benne, ami a igen, pestiekre aztán meg pláne.
2: Teljes mértékben Budapesten játszódik, ebből is leginkább Terézvárosban. Nagyon fontos szerepe van a Zeneakadémiának, az Oktogonnak és a Hegedű utcának. Ez egy háromszöget ír le, ha elképzeljük, és ennek is nagyon fontos szerepe lesz a regényben. A három főszereplőm teljesen mai figurák, egyikük egy középkorú gyűjtő, akinek különös szenvedélye van, régi festő ecseteket gyűjt, ezeket elképesztő módon rendszerezi, és igazából őt a Szerémi Bélának hívják, bevallom, hogy ő a kedvenc szereplőm.
1: Na, ő
2: nem,
1: el,
2: csak a, nem csak a gyűjteményében tartja ezt a különös rendet, hanem az egész életében tulajdonképpen őt maga a rend ideája az, ami vezérli az életben, és hát ez bizonyos fajta kicsit kényszerességhez is vezet. Így aztán pont ez az ember, aki ennyire a szabályok rabja, pont őt fogja megtalálni egy olyan időutazós szürreális történet, amiben nagyon nehéz megtalálni azokat a szigorú mindennapi szabályokat, amik szerint Béla él. Tehát az idő, ami kifordul magából, nem lesz ebben együttműködő partner, úgyhogy ez mindenféle fordulatokhoz vezet. A másik főszereplőnk egy fiatal lány, Alina, ő a Zeneakadémia hallgatója, csellista, és szüleit gyászolja, és ebben a gyászban ő nem nagyon tud kapcsolódni az emberekhez, inkább valahogy a csellójával esik szerelembe. A harmadik szereplőnk Tamás, aki állami gondozásban nőtt fel, nemrég lett nagykorú, és nem nagyon találja a helyét az életben. Igazából ez a három ember egyáltalán nem ismeri egymást, mégis valahogy a sorsuk keresztezi egymást egy régi festőeset képében, amit stafétaszerűen adnak egymásnak a szereplők, és ebből a közös pontból ez a festőecset az az apropója, ami miatt felsejlik a három ember történetében egy 100 évvel ezelőtti másik történet, két jelentős festő története, egyikük Vajda Lajos, a magyar 20. századi avantgárd legjelentősebb figurája, aki tragikusan korán 33 hát, évesen
1: ikonikus. Mint el. Ikonikus.
2: Igen, ikonikus festőnk. A másik egy kevéssé ismert festő, viszont éppen ő az, akinek a története megihlette az egész regényt. Olvastam egy cikket Janet Soberről, amerikai absztrakt expresszionista festő, aki a 20. század elején Ukrajnából vándorolt ki Amerikába, a pogromok idején, ahol elvesztette az édesapját. Amerikában ő egy nagyon hétköznapi életet kezdett élni, egy 5 gyerekes zsidó háziasszonyként élte háziasszonyok mindennapjait, amíg a 40-es évei közepén váratlanul festeni kezdett, és ez az időpont szinte egybeesett Vajda halálával. Uh-huh. Ők ketten nyilván soha nem is találkozhattak, de az ő különös tehetségük valahogy arra ösztönzött, hogy adjak nekik teret ebben a regényben, hogy valamilyen módon találkozhassanak. Ami nagyon megfogott Szóbelben, ő egy ösztönös, elképesztő tehetség volt. Ő vezette be először, és ő alkalmazta először a csöpögtetéses technikát, igen, igen. Az all over painting technikáját, ahol nincs egy központi alak, hanem a történet szinte túlfut a vásznon. Viszont tudjuk, hogy ezzel a csöpögtetéses módszerrel Jackson Pollock lett világhírű, nem pedig Janet Sobel, aki nő létére a 20. század elején talán kevesebb lehetősége és esélye volt erre, és nem volt annyira beépülve ebbe a New York-i művészvilágba. Viszont ez dokumentáltan így volt, hogy ő alkalmazta először, és Jackson Pollock tőle inspirálódott, úgyhogy ez nagyon-nagyon megfogott ez a történet, és szerettem volna Janet Sobelnek emléket állítani és tisztelegni a művészet
1: előtt. Egész speciális módon összegyúrtat egy időgépbe őket, és én azért örülök annak, hogy most van ez a könyv, meg tudunk erről beszélgetni, mert képzeld el, most, hogy így jöttem hozzád, épp azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mindegyik karakternek a, hát ha lehet így mondani, a területéről mi beszélgetünk ebben a műsorban esténként. Voltak a gyermekvédelemből, műgyűjtők is voltak többen, a zeneakadémiák nem csak a rektora volt bent, nem is olyan rég előtted, hanem nagyon sokan, akik oda járnak, csellisták is jöttek többször. Szóval, hát és nem beszélve a képzőművészet minden ágáról, ahol nem csak kurátorok, alkotók, kortársak, meg olyanok, akik foglalkoznak természetesen a művészet mélyével. Ezért erről esténként egész sokat beszélgetünk itt ezen a hullámhosszon, de hogy így egyben, egy időgépben. Ráadásul zseniális a téma, nem tudom, mennyire követed a TikTok trendeket.
2: Egyáltalán
1: nem, de akkor meg a jó érzéssel belenyúltál, mert az időutazás az elképesztő.
2: Engem téma. Elképesztően érdekel, hát az idő mindig. És az időutazás. Igazából már az előző regényem vége, ami teljesen más téma, de egy ilyen időutazós gondolatkísérlettel zárult, és akkor már elhatároztam, hogy ezt a témát én ki fogom bontani a következő regényemben. Szerintem az idő egy olyan megfoghatatlan minőség, amit...
1: Minőség? Azt mondod, hogy az?
2: Igen, nehéz megmondani, hogy mi az. Aha, annyira igen. Megfoghatatlan. Igazából olyan nagyon köznapinak gondoljuk, hiszen ránézünk az órára, azt mondjuk, megmondjuk, hogy hány óra van, uh-huh. Tudjuk, hogy hányra, hova kell mennünk, tudjuk a napokat. Mégis azt valahogy nehéz megmagyarázni, hogy miért tűnik néha egy óra végtelen hosszúnak, máskor egy perc alatt telik el. Miért vannak a déjà vu különös bevillanó pillanatai? Miért érezzük néha azt, hogy ez már megtörtént velem? Uh-huh. Vagy miért van az, hogy az idő előre haladtával, ahogy egyre idősödünk, valahogy egyre jobban felpörög az időkereke, és sokkal gyorsabbnak tűnik, ahogy halad előre az idő.
1: Abszolút így vagyok ezzel, de Eszter, te egyébként az időt is egyre jobban értékeled?
2: Igen, nagyon.
1: A saját tudat meg másét is?
2: Abszolút, igen.
1: Én is így vagyok ezzel, és azért is ülök itt, mert hadd mondjam ezt el a hallgatóknak, hogy volt itt elírtam egy dátumot, és emiatt nem abban az időpontban találkoztunk a stúdióban, ahogy kellett, és azt mondtam, hogy nem játszok senkinek az idejével. Tehát ha egyszer bebumlisztál a városba, a stúdióba, akkor az a minimum, hogy most eljövök hozzá, de ezért ülök itt egyébként a hallgatóknak mondom, de abszolút ideillik ez a témához, igen. Hogy az idő az mindenkinek a legdrágább kincse.
2: Hát nagyon, és én úgy érzem, hogy ahogy telik az idő fölöttem, én valóban tényleg minden napot egyre értékesebbnek érzek.
1: Uda jó, hogy ezt mondod, mert én azért vagyok hálás minden nap, hogy megint eltelt egy nap, mert már nem az vagyok, aki tegnap, másként értékelek dolgokat.
2: Igen, abszolút így van. És engem az időutazás, valahogy nekem a kamaszkorom egyébként nagyon nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Kicsit renitensebben sikerült, mint ahogy lehetett volna.
1: De ezekkel foglalkozni?
2: Csak az idő szempontjából akarok egy gondolatot felvetni, hogy nagyon-nagyon sokáig foglalkoztatott az a dolog, hogy hogyan lehetne visszamenni az időbe, és megváltoztatni, jóvá tenni dolgokat. Tehát az időutazás ilyen szempontból engem mindig nagyon foglalkoztatott. Csak aztán az van az időutazással, hogy valahogy mindig előre nem látható problémákat okoz, ahogy a regényemben
1: igen,
2: is.
1: Igen,
2: regény szereplőivel. Hiába megy vissza, egyszerűen nem tud megtörténni az a dolog, aminek meg kellene,
1: mert akkor minden
2: egy pillangó hatással minden, de igen, minden megváltozik. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Szóval az időt, hogy hogyan érzékeljük, hogy egyáltalán fel tudjuk-e fogni, ez szerintem egy hihetetlen izgalmas dolog.
1: Abszolút. Úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek Rubin Eszter új könyvét, Quintet az idők végezetéig. Ez már kapható, ugye?
2: Igen. A Margó Irodalmi Fesztiválon október 15-én este 7-kor a Millenárison lesz a könyvbemutató.
1: Ott találkozhatunk veled.
2: Igen, ott meg is lehet vásárolni a könyvet és dedikálás.
1: Ahogyan is egyébként a Hung Expo-n is.
2: Igen.
1: Találkozhattunk veled a múlt igen héten. Na, kedves hallgatók, ezt csak azért mondom, hogyha néha itt megzörren a mikrofonálvány, az azért van, mert egy iszonyat cuki kutyád van. Én nem tudom, hogy milyen fajta.
2: A Cilike egy lagottó, romagnoló, olasz vízikutya és szarvasgombbal vadász.
1: Hát meg itt valamit most idehozott
2: nagyon
1: nekem.
2: Szeret labdázni, de azt kérlek, hogy ne dobd el nekem
1: a labdát,
2: mert
1: hát akkor nem fogjuk tudni befejezni
2: soha nem fogja
1: a beszélgetésem, de úgy megörült nekem, úgyhogy...
2: Mindenkit nagyon szeret, mert úgy véli, hogy mindenki hozzájön játszani.
1: Ja, értem, jó, oké, ma játszok vele, ha befejeztük a beszélgetést. Na, beleugrottunk a legmélyébe, egyből.
2: Igen.
1: Az elején, de én ezt nem bánom, hát tényleg itt vannak most az őszi könyvfesztiválok, meg könyvünnepek, mindenhol képviselteted magad. Azt feltétlenül ezt szeretném mondani, de hát látják majd, hogyha megnézik a szokott oldalon a fotódat, látják, hogy hozzáöltöztél a borítóhoz. Szándékosan?
2: Igen, abszolút szándékosan.
1: De ez a nadrágod nem volt még korábban?
2: Nem, ezt most vettem direkt jó, a könyv megjelenésre. A borítóról annyit érdemes tudni, hogy egy Vajda Lajos
1: rajz. Ez egy Vajda munka, ugye?
2: Igen, az alapja. Egy Vajda Lajos grafitrajz, amit egyébként a Vajda többi festményének a színeivel én terveztem újra, és hát úgy éreztem, hogy fontos, hogy ehhez öltözzek. Most nagyon megragadnak ezek a színek.
1: A színeknek van jelentősége?
2: Hát abszolút van, igen. A regényben is van. Uh-huh. Hát ugye nagyon fontos szimbólumrendszer a regényben a képzőművészeti igen téma, és hát másrésztről meg egy abszurd humorral átitatott történetről van szó, ahol például Szerémi Bélának annyira fontosak a színek, és a sárgák árnyalatai hőfoka és minősége, hogy a rántottát is ehhez igazítja, attól függően, hogy milyen színű a tojás, hogy sikerül rántotta, hogy meg tudja enni, vagy sem. Kifejezetten csak bizonyos fajta sárgát tud megenni. A Van Gogh sárga már túlzás, azt hiszem neki a reggelihez, de a Rothko sárga az megfelelő.
1: Az előbb már említettük ezeket az őszi könyvfesztiválokat, ahol neked van lehetőséged az olvasóiddal találkozni. Szereted a velük való csatlakozást?
2: Hát nagyon-nagyon szeretem.
1: Megkapcsolódást?
2: Nehéz elképzelni, van olyan szerző, aki ne szeretné.
1: Hát én már beszéltem olyan, képzeld el. Azt mondta, hogy csak ne kelljen a komolyan közönség elé menni, aki elég azt elolvassa.
2: Hát én nagyon szeretem, és imádom az olvasói visszajelzéseket. Nekem ez nagyon sokat ad. Képzeld el, hogy az első regényem 2012-ben jelent meg. Akkor még volt olyan, hogy valódi levélpapíron borítékkal valódi postán küldött levelet kaptam a kiadóba, ezek nekem nagyon sokat jelentenek.
1: Hát és jelentenek. Akkor ugye az időről beszélgettünk, hogy az igen időt szánt rá igen az illető.
2: Igen.
1: Meg hát az
2: szóval
1: is.
2: Nekem nagyon szívmelengető, amikor egy olvasóm veszi a fáradtságot, és ír nekem, és elmondja, hogy milyen hatást tett rá a könyv.
1: De hát az is egy időbefektetés, és egy tisztelet feléd, igen, ha ezt megveszik, és elolvassák.
2: Igen.
1: Azt mondd meg, Eszter, kérlek, hogy ezt a mai életünkre, ha elolvassuk, útravalóként, kapaszkodóként tudjuk használni? Ad ez a hétköznapokra nekünk olyan útravalót?
2: Szerintem nem olyan jó dolog, ha az író magyarázza, hogy ez miért fontos.
1: Várjad, akkor azt mondják, hogy neked adott a munka után?
2: Természetesen nekem rengeteget adott. Én inkább azt mondanám erre a kérdésre, hogy már az írás befejezése után jöttem rá arra, ugye mindig a szöveg, amiben nagyon sokat dolgozom, tehát ez is 3 évig készült, rengetegszer újraolvasom és javítgatom közben. Mindig a végére lesz egy nagyobb rálátásom, sőt hozzáteszem, hogy az olvasói visszajelzések alapján még egy újabb rétege lesz ennek a szövegre való rálátásnak. Amit most szeretnék mondani, hogy a regény befejezése után jöttem rá arra, hogy ez a regény keresi azt a pontot, ami a képzőművészet és a zene szintézisét hogyan tudná meghatározni, hogyan lehet megfogalmazni azt, hogy egy adott tapasztalat két különböző nyelven szólal meg, akár a képzőművészet, akár a zene nyelvén. Tehát ez nem két külön művészeti ág, hanem egy minőségnek két megnyilvánulási formája. És amikor erre rájöttem, hogy ugyanezt a kérdést teszi föl a regény, mint amit Kandinsky, az absztrakció úttörője 100 évvel ezelőtt próbált megfogalmazni, hát ez nagyon nagy reveláció volt számomra, és inkább azt mondanám a kérdésedre, hogy a szerző kérdéseket tesz föl. Lehet, hogy a szereplőim megtalálják a választ.
1: Oké, ez nagyon korrekt válasz ilyen szempontból, és igen, én nagyon hiszek abban, hogy meg kell érni a egy-egy könyvhöz is. Ha ezt én ma elolvasom, és majd mit tudom én fél év múlva előveszem megint, valószínűleg tök más fog jelenteni.
2: Hát ez azért van, mert ugye egy olvasás élményben mindig hárman vagyunk. Van a szerző, van a szöveg, és van az olvasó. Tehát mindkettőnk szubjektumán ez átmegy. Tehát teljesen más, hogyha rád ma egy regény, mint két év múlva, aktuális lelkiállapotottól és sokféle szemponttól függően.
1: De rád hogy hagyt most ez 3 év után?
2: Igen, hát én érdekel. Most nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát egy új regényt kézbe venni, amikor ugye az írás egy nagyon-nagyon magányos munka, semmilyen visszajelzés nincs. Én 3 évig írom, az olvasó pedig lehet, hogy elolvassa 3 nap alatt. Tehát elképesztő energia befektetés, és az ember tényleg beleírja a szívét, lelkét, nagyon magányosan ülve napokon, heteken és éveken át, úgyhogy amikor ez tényleg így formába öntve látom, megjelenik, kijön a nyomdából csodálatos illattal, hát, ahogy beleszagolom.
1: Csoda, nem? Az maga egy
2: igen,
1: csoda.
2: Ez mindig. És én mindig nagyon rácsodálkozom a regényeimre, ahogy kezembe veszem, annyira meglepődöm, hogy tudtam ennyi szót beleírni. Úgyhogy nagyon örülök neki.
1: Ha már kigondoltam, tudom, hogy nem szabadna, de ne haragudj érte. Most már megkérdezem, hogy mit tartott 3 évig?
2: Azt most be kell vallanom, hogy 1 év után félretettem ezt a szöveget.
1: Már gondoltam, hogy...
2: Ez még soha nem fordult elő velem, tehát én, mint a gőző, eddig mindig írtam és írtam minden egyes regényemet. Ezzel nem így voltam. Ezt 1 év után letettem, mert úgy éreztem, hogy túlságosan komplex, és nem tudom megírni, és túl szürreális.
1: Ugye jött az a pont, amikor azt mondtad, hogy...
2: Annyira tettem le, hogy még azt is eldöntöttem, hogy soha többé nem írok semmit. Ez velem tényleg nem fordult elő, és tényleg, tehát én ezt befejezem. És 1 évig pihentettem, nyilván az életemben is sok káosz volt, ez is hozzájárult. 1 év után elővettem, és valahogy teljesen új szemmel kezdtem olvasni, mintha olvasója lennék, nem írója. És így olvasói szemmel nekem ez annyira megtetszett, annyira...
1: Beleszerettél.
2: Igen, annyira különlegesnek találtam, mert tényleg nem nagyon hasonlít a korábbi regényeimhez. És akkor valahogy egyszer csak így elkezdtek élni a figurák, valahogy a saját belső logikájuk, saját törvényszerűségük szerint életre keltek, és innen már nem is volt olyan sok munkám benne, mert magától íródott a szöveg.
1: Természetesen jött minden.
2: Igen.
1: Színpadra alkalmazható?
2: Igen, de egy filmet nagyon jól el tudnék belekészíteni.
1: Hát ezért mondtam az elején. Igen, az elején nekem mondtad, ugyanez volt egyébként, hogy ez odavaló. Ez abszolút odavaló. Már hát az alapsztori.
2: Annyira fordulatos a történet, hogy én nagyon el tudnám képzelni a filmet.
1: Hát én akkor, hál' Istennek ezt a műsort sok dönnök hallgatja a visszajelzések alapján, úgyhogy kedves hallgatóink, vagy kedves dönnökök, Quintett az idők végezetéig, Rubin Esztert keressék. Az olvasók is keressék, hol találnak meg egyébként téged? Hogy tudnak visszajelzést adni?
2: Facebook oldalamon, Instagramon, Facebookon írhatnak nekem.
1: Tehát ott Rubin Esztert beírjuk, és megtaláljuk
2: igen,
1: könnyen.
2: Igen, szerzői oldalamon. Én mindenkinek válaszolok, nagyon örülök a megkeresésükre.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába Eszter beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk, de szívből gratulálok a könyvhöz. Legyen olyan sorsa, amiért megálmodtál neki, meg sok csillogó szempárt az olvasók részéről, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen.
1: Én meg köszönöm, hogy itt lehettem nálad, és hát most visszarepülünk a stúdióba. Kedves hallgatóink, mert hogy csak Esztertől búcsúzom, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És azt gondolom, hogy egy beauty szakértő nagyon is hatással tud rá lenni, mert minden mindenre hatással van. Jól mondom, kérdezem Juhász Viktóriát. Köszönöm,
3: sziasztok,
1: hogy itt vagy.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, abszolút, szívemből szóltál, mert hogy ez az egyik alapelve az én filozófiámnak, hogy tényleg minden mindennel összefügg, és azt gondolom, hogy ez a testünkkel tekintetben is abszolút így van, és az arcunkkal is, és én azt nagyon szeretek ezzel foglalkozni, ennek a mélységeibe egy kicsit így beleásni magam.
1: Az egy igényszint, hogyha valaki foglalkozik magával?
3: Szerintem
1: és
3: ki, igen.
1: És igénybe vesz bizonyos szolgáltatásokat, szépészeti szolgáltatásokat?
3: Szerintem az első és a legfontosabb, hogy meglegyen az igény. Tehát, hogy amivel kezdted te is, hogy ha már ez megvan, akkor szerintem a többi azonnan már egyenesen jön. És igen, én azt próbálom így az anyakedvéért szemléletében közvetíteni az emberek, és főleg a hölgyek, anyukák felé, hogy attól, hogy anyák vagyunk, attól, hogy feleségek vagyunk, hogy dolgozunk, és meg kell felelni ezer egy mindennek, attól még igenis legyen meg az igényünk, és meg lehet az igényünk arra, hogy saját magunkra is jusson egy kis idő, saját magunkkal is tudjunk törődni, és hogy igen, szeretnénk ugyanúgy még jó nőnek, jó csajoknak lenni, és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki így általánosságban jól érezze magát a hétköznapokban.
1: Te mit tudsz ezt hozzátenni, hogy jól érezzék magukat?
3: Én elsősorban a természetességnek a híve vagyok, és így ezen a vonalon kezdtem el működni. Ugye az arcjóga volt az, ami nálam egy ilyen belépő pont volt.
1: Ez egy nagyon izgalmas műfaj is, mondhatom ezt?
3: Igen, remélem, hogy mondhatod ezt, bár megmondom őszintén, hogy így az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye én egy külföldi tanfolyamon vettem részt, hogy hivatalosan is arcjóga oktató lehessek, szóval én ezt hosszú időn keresztül tanultam, hogy azokat a tapasztalatokat, amit én saját magamon észrevettem, azokat áthathassam anyukáknak, nőknek. És ugye ezen a tanfolyamon, ezen a kurzuson nemzetközi résztvevők voltak, ugye főleg Nyugat-Európából érkeztek a különböző tanítójelöltek, vagy tanárjelöltek, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot, és az a helyzet, hogy azt látom, hogy külföldön ennek sokkal nagyobb kultusza van, tehát Magyarországon sokszor, amikor így beszélek erről, vagy találkozom emberekkel, még mindig nagyon sokak nem is hallottak soha róla, illetve egy kicsit ilyen, hogy is mondjam,
1: de így van ez egyébként itt a fővárosban is? Hogy ezt még mindig be kell gyakorlatilag futtatni, vagy meg kell ismertetni?
3: Szerintem nagyon sokan nem ismerik, igen, és egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tartják. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, az, hogy az arcizmainkkal foglalkozzunk, az miben különbözik attól, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogyha lezuhanyzol, és utána bekened magad testápolóval, akkor nem a testápolótól várod el azt, hogy na majd te izmos legyél, szép legyen az alakod, hanem annak van egy teljesen más pozitív hatása, de hogyha azt szeretnéd, hogy tónusos legyél, akkor elmész edzeni. Miért gondoljuk azt, hogy ez az arcunkkal kapcsolatban nem így van? Uh-huh. A krémek, azok nagyon-nagyon fontosak, de teljesen más hatása van azoknak, és teljesen más hatása van annak, amikor az arcizmainkat megdolgoztatjuk. Az arcunk ugye egyrészt nem ér véget, csak annál a területnél, amit mi valójában az arcunknak gondolunk, hanem a hajas fejbőr, a nyak, a dekoltás, szóval, hogy ahogy az elején kezdted, minden mindennel összefügg.
1: Hát csak ezt nem biztos, hogy felfogjuk.
3: Csak nem biztos, hogy felfogjuk. Tudatosan. Igen, igen. Tehát például egy kis apró példa, tehát a homlok izom, az egy nagyon nagy izom, de a homlok izom a hajtőnél nem ér véget, hanem az fut végig a hajas fejbőrön, sőt, megy végig a gerinc mentén, egészen le az Achilles-szünkig, csak éppen minden egyes régiónál más az elnevezése, de attól az még egy összefüggő valami. És tényleg ezért nem szabadna elvonatkoztatni az arcunktól, illetve amikor belenézzünk reggel a tükörbe, és elszörnyedünk, hogy úristen, egy éjszaka alatt megint 3 évet öregettem, akkor érdemes ebbe belegondolni, hogy ha egy kicsit tónusosabbá tennénk az arcunkat, akkor annak igenis lenne hatása. Uh-huh. Nyilván egy lassabb hatása van, de hogyha szintén csak megnézzük, a botox is erre hat, tehát hogy ott is az izmokkal játszunk.
1: Ez egy hosszú távfutás ilyen szempontból?
3: Az arcjoga az igen. Tehát, hogy nyilván a természetes folyamatok, azok nem egy olyan gyors és gyors eredményt hoznak.
1: De
3: mint
1: de
3: hogy
1: természetes, és itt van a lényeg.
3: De természetes, és azt gondolom, hogy sokkal tovább kitart, és hosszú távon is kitart, és ami nagyon fontos, hogy közben az ember azt érzi, hogy tesz magáért. Uh-huh. És ez nem csak külsőleg vannak ennek jelei, hanem én például abszolút tapasztalom azt, hogy mikor reggel felkelek, nem szeretek korán kelni, nyilván kell korán kelni, és néha vannak rossz gondolataim, néha rossz paszban ébredek fel, és van a reggeli kis rutinom, ami csak pár perc, megcsinálom, és azzal annyira beindítom a vérkeringést az arcomon, a nyirokkeringést, ami nyilván kihatással van az egész testemre, és ezután a pár perces kis szeánsz után egyszerűen teljesen más gondolatok vannak, teljesen más, hogy érzem magam.
1: Minőségében is más a közérzeted.
3: Igen, akkor úgy érzem, hogy jó, most én így felkészítem magam arra, hogy oké, nekivágjunk akkor az egész napnak.
1: Hol érhető, hol vagy elérhető?
3: Én Budapesten dolgozom, nyilván külön kell választani az online és az offline. Uh-huh.
1: De van mind a kettőre lehetőség.
3: Van mind a kettőre, igen, ugye én az online-nal indultam, ugye az arcjogával, de pont ezért, mert hogy annyira látom és érzékelem a hatását, ezért egy nagyon nagy lépés számomra az, hogy akik velem szeretnének dolgozni, azoknak most már egy tényleges helyszínt is, egy kis közösséget is tudok adni, úgyhogy Budapesten most már személyesen is tudnak velem kapcsolatba lépni, és ugyanakkor ezt a részét is érzékeltem, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez nem egy annyira gyors megoldás, viszont ugye nyilván hatékony, és én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon mindig visszatérek ehhez az egész izomzathoz, az arcnak a struktúrájához, és ezért én olyan gépeket válogattam össze, ami ugyanezen az elven működik. Uh-huh. És azok is mind a természetesség mentén, de ki lehet vele küszöbölni ezt, hogy lassabb, hogy azért minden nap igen, tennem kell.
1: Te hol vagy egyébként?
3: 13. Budapesten, a 13. kerületben. Igen.
1: Na, hogy képzeljük el egyébként, hogy itt ezek csoportos foglalkozások is, úgy, mint általában a jogák?
3: Vannak csoportos foglalkozások, szoktam workshopokat is tartani, igen, cégekhez is szoktam kimenni, szerencsére most már egyre népszerűbbek ezek a well-being foglalkozások, és multi cégekhez is hívnak, szóval, hogy így azt gondolom, hogy egyre inkább kezd azért ez a természetes szemlélet elterjedni. És igen, tehát a szalonban is tartok workshopokat, mindegyik kis létszámú, azért, hogy oda tudjak figyelni tényleg személy szerint mindenkire, és én nekem az az elvem, hogy én nem rengeteg gyakorlatot szoktam egy ilyen alkalommal megtanítani, hanem inkább kevesebbet, viszont az tényleg olyan legyen, hogy akik eljönnek, azok be tudják illeszteni a hétköznapjaikba, hiszen én is anyuka vagyok, nekem is van két gyerekem, mellette csinálom a vállalkozásomat, tehát hogy nekem sincs időm napi fél órákat arcjogázni, hanem arra törekszem, hogy azt adjam át, hogy ez hogyan illeszthető be egy sűrű hétköznapba. Van a kis reggeli 5 perces rutinom, és a többit pedig úgy igyekszem összehangolni, meg olyan gyakorlatokat igyekszem kitalálni, amit mondjuk tükör nélkül is el lehet végezni.
1: De ezeket te találod ki a gyakorlatokat?
3: Nem, nyilván nem én találom, nem, hanem elvégeztem a tanfolyamot, tehát hogy nyilván folyamatosan képzem magam, de hát van egy, ugyanúgy, mint az edzőknél is, tehát van egy tudástár, de azokat én kombinálom. Persze, igen. Igen, és mindig így tematikusan szoktam kidolgozni a workshopokat, és nyilván, hogyha valaki hozzám egyéni órára jön, akkor pedig abszolút az ő arcára tudom szabni, akár a kezeléseket, akár az arcjogát.
1: A fejfájásra ez hatással lehet?
3: Hát a sajnos ebben, igen, sajnos ebben is van saját tapasztalatom, mert én migrénes vagyok, 14 éves korom óta küszködöm.
1: Igen. És gyerekkorom óta hozom ezt a nem tudom mit.
3: Igen.
1: De gyakran fáj.
3: Igen. És az a helyzet, hogy aki nem volt még migrénes, az nem tudja elképzelni, hogy ez egy milyen típusú fejfáj. Ez nem egy sima fájdalom.
1: Főleg, mikor 3 napig fáj.
3: Pontosan. Folytában.
1: Most mutatom, hát ott mindig van legalább egy gyógyszer a zsebemben. Hát, ez még egy lájtosabb verzió.
3: Igen. Ha, hogyha belenéznél az én ridikülönbe, ja, akkor van. Ott is találnál. Igen. Úgyhogy igen, te abszolút ismerős a téma. És amikor elkezdtem arcjogázni, akkor vettem észre, hogy kevesebb pár hónap után kevesebb gyógyszer fogy, nem olyan erősek a rohamok, van, hogy nem 3 napig tart, hanem 1 nap után is képes elmúlni, és számomra ez egy fantasztikus hozadéka. Én nem állítom azt, hogy ez mindenkinek hat, és mindenkinek így hat, de azt gondolom, hogy ha már valamennyit segít, ha már valamennyit tud enyhíteni, ha már egy kicsit megérzi, hogy hol van az a pont, ahol még egy-egy jól irányzott mozdulattal, fejmasszázzsal, arcmasszázzsal el tudja ezt mulasztani, akkor nekem az már nagyon nagy sikernek számít.
1: Az is benne van ilyen fejmasszázsszerű?
3: Igen, tehát mindennel összefügg, abszolút. Na, tehát hogy igen.
1: Még én is elmegyek.
3: Egyébként ez tök jó, hogy felhoztad, vannak férfiak is, és szoktak jönni férfiak is a workshopra, és nagyon ügyesek szoktak lenni. Úgyhogy én csodálom az bátorságukat.
1: Jogára eddig, mert nem az van, hogy ott a nyújtással kell. Tehát én azt gondolom, hogy azt az életben tudom megcsinálni, amiket látok.
3: Igen, hát az arcodnál is kell nyújtani is. Tehát, hogy az arcjoga sem csak az erősítésről szól, hanem ott is vannak olyan izmok, amiket folyamatosan csak használunk, például folyamatosan ráncoljuk a szemöldökünket, főleg, hogyha már egy kicsit 40 és a fölé csúszunk, igen. Akkor ugye már a látás problémák következtében is. Akik például már szemüveget hordanak, azoknak ugye itt az orrnyergüknél folyamatosan egy nagyon finom nyomást helyez rá a szemüveg, tehát az egy icipicit a nyirokkeringést is lassítja. És hát ugye az állkapocsról ne is beszéljünk, például a fogcsikorgatás éjszaka, tehát hogy ez mind annak a jele, hogy itt rengeteg feszültséget, hogyha valaki ideges, akkor mit csinál? Egyből összeszorítja a fogát. Tehát, hogy ezek az izmok azért, amikor úgy masszírozgatja az ember, érzékenyek tudnak lenni.
1: Meg amit teljesen, mert bele se gondolunk így tudatosan.
3: Szerintem, igen.
1: Mert annyira sodródunk a napi őrületekkel.
3: Igen, meg mindenki szerintem ezt még mindig luxusnak gondolja, hogy na, majd még én itt persze még az arcomat is elkezdem masszírozgatni, pedig szerintem iszonyatosan sokat számít, hogyha például van egy esti gyakorlatsorom, amihez nem kell tükör, amihez nem kell semmilyen szérum vagy krém. Én például azt mindig az esti filmnézés közben szoktam megcsinálni, körülbelül 10 perc, és hogyha így fekszel le aludni, hogy előtte egy kicsit az arcodat, az állkapcsodat ellazítod, akkor az egész regenerációs folyamat, amiről az éjszakának szólnia kéne, az sokkal hatékonyabban tud megvalósulni.
1: Hát gondolom az alvás is.
3: És az alvás is.
1: Még talán minőségébb is lehet.
3: Igen, abszolút.
1: Na jó, most van az a lélektani pont, mondd el, hogy hol találunk meg. Mármint, hogy hol érünk el téged, mi a webcímed.
3: Nekem ugye ez az anyakedvéért ez a nevem, ez a brand name, igen, és nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy amikor megnyílik a szalon, akkor ennek legyen-e egy külön neve, de egyrészt azt gondolom, hogy ez abszolút leírja azt, amivel én foglalkozom, úgyhogy továbbra is maradt anyakedvéért szalon. Úgyhogy ezzel a névvel
1: ezt
3: mentem
1: beírni,
3: tovább.
1: Így, igen. Így megtalálnak igen. Téged. No, ugye azt elmondtad, hogy milyen minőségi változást hozott a te életedben, de mennyire nyitottak tényleg a fővárosiak meg, akikkel találkozol jártatban, keltetben. Mert online azért nem csak a fővárosiak vannak ott nálad, gondolom.
3: Igen, nem. A online ott abszolút egész Magyarországról, sőt egyébként még ugye a magyar ajkú a külföldről is nagyon szeretik. Szerintem egy kicsit az is benne van, hogy egy kicsit magyar nyelven hallják azokat az információkat, amiket nyilván egyébként nem angolul is elérhetnek. Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogyha valaki elmegy a természetes arcfiatalítás irányába, akkor neki választania kell az invazív, tehát amikor ugye beviszünk valamit a szervezetbe, és a non-invazív, amikor nem viszünk be semmit a szervezetbe megoldások között. Én, mint mindenben, itt is az arany középutat szeretem. Tehát, hogyha valaki eljön hozzám, és látom, hogy olyan mérges ránca van, amit én akár arcjogával, akár ezekkel a bár professzionális, de természetes orvosesztétikai eszközökkel nem fogok tudni neki olyan mértékben úgymond megjavítani, mint ahogy ő ezt szeretné, akkor én szerintem ez teljesen oké, hogy ő elmegy és arra a részre más megoldást, valamilyen invazív megoldást választ, és szerintem ez a kettő megfér egymás mellett, sőt, teljesen jól kiegészítheti egymást. Egyébként ezek a természetes kezelések, ezek a gépek, hogyha mondjuk valaki tervez is botoxot vagy töltést, és előtte eljön, akkor sokkal szebb megoldások születnek. Azt a példát szoktam mondani, hogyha mondjuk az ablakot leszeretnéd festeni, akkor nem mindegy, hogy ráfestesz a régi festékre, vagy előtte az szépen lecsiszolod, és egy jó jogos, alapra jogos. Kened ezt fel, és ez szerintem működik a bőrünk is, úgyhogy mondom, a kettő megfér egymás mellett, de én nagyon örülök annak, hogy egyre többen fordulnak így a természetesség felé, és nem szeretnék azt, hogy az ő saját jellegzetességük eltűnjön. Vagy például nem úgy tekintenek a mosolyráncokra, hogy úristen, engem mennyire zavarnak a szarkalábak, hanem az, hogy igen, azok azért vannak ott, mert sokat mosolyogtam az életben. És nyilván nem arról van szó, hogy na akkor húzzuk le magunkat, és hogy öregedjünk, ahogy öregszünk, igen, hanem igen. Pont ez az, hogy valahogy, hogy ebbe is vigyünk bele egy kis eleganciát, egy kis méltóságot, tehát hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ezt késleltethessük, és hogy az öregedési folyamat az sokkal szebb legyen. Tehát, de imádom külföldön nézni az idősebb hölgyeket. Annyira szépek, elegánsak, és nincsenek eltorzítva. Tehát nem egy mű idősebb hölgyet látsz, hanem olyan jó rájuk nézni. És én nekem ezt tetszik, és ez az irány tetszik, és én ezt tűztem ki.
1: Ide terelgest. Azokat, akik csatlakoznak hozzád, hölgyek vagy urak elsősorban? Gondolom, hölgyek.
3: Hölgyek, de mindegyik készülék, mindegyik foglalkozás olyan, hogy abszolút unisex.
1: Kell készülék? Feltétlenül?
3: Hát teljesen más lehet elérni. Tehát, hogy például, igen, tehát például ugye olyan non-invazív gépekkel, amit én is használok, kollagént és elasztin termelést arcjógával nem igazán, vagy legalábbis nagyon átvitt értelemben tudunk csak termelni. Tehát, hogy ezt arcjogával nem tudnám olyan mértékben nyilván megoldani. Tehát ezt nem...
1: Világos. De nem félnek tőle?
3: Nem, ez egy nagyon kellemes meleg érzés. Ugye itt a rádiófrekvenciával, ultrahanggal kombináltan dolgozunk az egyes területeken, és itt semmilyen külső anyagot nem viszünk be.
1: Akkor is azt érzem most minden szavadon, hogy még akkor is, ha ez egy üzleti vállalkozás, de hogy ez egy misszió is valahol neked. Ahogy most rakom össze a mozaikokat rólad.
3: Igen, mert hogy én ebben tényleg hiszek, és tényleg én egyébként nem is szoktam a vendégeimet azzal nyaggatni, hogy csináljunk ilyen előtte-utána fotókat. Tehát aki felmegy az én weboldalamra...
1: Pedig lenne miért? Meg miről?
3: Én saját magamat szoktam használni. Tehát kiraktam a 10 évvel ezelőtti képemet, és az én meglátásom, hogyha nincs változás, akkor az egy rettentően nagy változás. Mert hogy eltelt 10 év, és azt gondolom,
1: jogos,
3: megnézik a képeimet, akkor nem biztos, hogy ott 10 évet látnak. De ezt mindenki döntse el saját maga. Minden esetre én ezzel szeretek példálozni.
1: Akkor hogy találunk meg még egyszer a közösségi média oldalakon?
3: Anyakedvéért mindenhol. A weboldalam is www.anyakedvéért.hu, Instagram, Facebook, minden anyakedvéért.
1: Okay. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Juhász Vikit keressék, ahol csak elérhető.
3: Köszönöm
1: és
3: szépen.
1: Sok csillogó szempárat kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog.
3: Nagy köszönöm szépen.
1: Gyere máskor is hozzánk, és Vikitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Nagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Rubin Eszternek és Juhász Viktóriának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Az ügyészség szerint jogszerű volt Seszták Miklós megfigyelése. Budapesten szakította meg útját egy vizerjárat utas rosszul lét miatt. Történelmi rekorddal rajtol a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A központi nyomozó főügyészség elismerte, hogy egy korrupciós bűncselekmények miatt folyó nyomozás során rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben. Az ügyészség közlése szerint a büntetőeljárási törvény lehetőséget biztosít ilyen bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök alkalmazására. Az ügy azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy televíziós interjúban szóba került a volt fejlesztési miniszter megfigyelése. Seszták Miklós ügyvédje korábban törvénytelen nevezte az intézkedést, mert álláspontja szerint arra még a mentelmi jog felfüggesztése előtt került sor. Az ügyészség ezt vitatja és állítja, hogy a megfigyelésnek megvolt a jogi alapja. A BKK szerint nem tervezési hibáról van szó az újpesti István úton kialakított nagy visszhangot kiváltó mozgássérült parkoló esetében. A közösségi médiában terjedő fényképek egy még be nem fejezett állapotot mutatnak, a végleges kialakítás ennél eltérőbb lesz. A tervek szerint a mozgássérült parkoló egy új parkolósáv részeként működik majd, mellette pedig egy több mint másfél méter széles biztonsági zónát alakítanak ki, amely elegendő helyet biztosít a kerekesszékkel közlekedők számára ki is beszáll. A terveket részletesen tárgyalta a Közlekedési, Klíma és Városfejlesztési Bizottság, továbbá azokat a BKK rehabilitációs szakmérnökei is véleményezték. Hasonló forgalomtechnikai kialakítás Budapest más pontjain is megtalálható. Nem tervezett leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air Basel és Kisinyov között közlekedő járata. A Budapest Airport megerősítette, hogy a gép azért szakította meg útját a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, mert egy utas rosszul lett a fedélzeten. A járat délelőtt néhány perccel 10 óra után szállt le Budapesten, hogy a szükséges egészségügyi és repülésbiztonsági intézkedéseket elvégezhessék. Az érintett utas ellátását követően a repülőgép csak nem egy órával később újra felszállt, majd elindult eredeti célállomása, a Moldovai Kisinyov felé.

0: társaság közölte, hogy más átvételi lehetőségeket továbbra is biztosít az olvasók számára. A bezárás után személyesen a Buklány Móricz könyvesboltja marad elérhető a vásárlók számára Budapesten. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett, a klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 000-et Magyarországon. A távfutóinak 52%-a magyar, a résztvevők 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeznek. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából érkezik a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Dél-Korea és Írország is. Az indulók közel egyharmada első maratonjára készül, a legidősebb résztvevő pedig 82 évesen áll rajthoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátunk szokta hozzánk.

0: ott.
1: Ez a Sláger FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószerhelyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgető problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁV a déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgerlét-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalom technikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljáron, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flóriántéri felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a Budai Családkórház Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 grammos és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek. Mintegy 100 Ikarusz buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarusz találkozón. A rendezvénye számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarusz is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikaruszból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi ére

0: érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett két lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott levelezések alapján a cég részletes adatokat ismerhetett meg a tervezett költségvetésről, az alvállalkozókról és a program főbelemeiről. Az ügyben korábban a belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a közbeszerzési eljárás tisztázására. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfő műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállításra használt liftek, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást, a hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csak nem 200 bor közül választották ki az idei országházbora verseny díjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kéz- és gépierővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgetőbb problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁVA déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgerlét-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás